0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A legfrissebb kutatások szerint akár 20-30 helyre is beadják önéletrajzukat a fiatalok Magyarországon, amíg végül sikerül egy állást megszerezni. Idén rendkívül nehézzé vált munkához jutni itthon, közli a Portfólió gazdasági portál. A folyamatként leírt változás első éve a koronavírus járvány után volt, azóta a vállalkozások szinte semmilyen pályakezdőt nem akarnak alkalmazni. Ehhez érkezett meg a tavaly óta a világot lázban tartó mesterséges intelligencia is, amely a portál közlése alapján számos cég esetében fékezi a munkaerő felvételt, mert azt kutatják, hogyan tudnak ember nélkül a gép közreműködésével munkahelyeket kiváltani. Vita alakult ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy érdi megjegyzése miatt. Az országos urbanisztikai konferencián Vitézi az agglomerációs települések fejlődéséről beszélt, és Érd alsó családi házas környékét hozta példaként arra, hogy szerinte a drága vasúti fejlesztések mellett túl alacsony a beépítési sűrűség. Úgy fogalmazott, leszállunk Érden a vonatról és tyúkok kapirgálnak, miközben szerinte mintegy 250 milliárd forintot költöttek a vasút fejlesztésére. A kijelentésre egy érdi politikus is reagált. Gyekicki Márton helyi önkormányzati képviselő szerint a megfogalmazás lenéző az ott élőkkel szemben. A kertvárosias életforma nem jelenthet elmaradottságot. Csökken a Tisza párt népszerűsége. Eddig két kutatóközpont állapított meg presztízsvesztést a pártnál. A Republikon után a 21 kutatóközpont is a kormánypárt támogatottságának csökkenését mérte. A Tisza Fidesszel szembeni előnye ennek ellenére is stabil. Jelenleg a pártválasztók 62%-a voksolna a jelenlegi kabinetre. Viszont a Fidesz július óta folyamatosan több választót tudhat magáénak, 21-ből 26%-ra gyarapodott a tábor. A Portfólió nevű hírportál megjegyzi, ez gyakorlatilag megegyezik a Medián és a Republikon elmúlt hetekben megjelent eredményével. A párt elmozdult a mélypontjáról, de az emelkedés lassú, a támogatók közel egyharmadát elvesztette a választás óta. Tegnap töltötte be 75. születésnapját Sting. Az angol énekes és basszusgitáros leginkább a Police nevű együttessel vált híressé. Viszont néhány érdekes dolgot még ennyi idő után sem tudnak róla sokan. Egyetemi tanulmányait félbehagyta, volt kalauz, építőmunkás és tisztviselő, de végül megszerezte az irodalomtanári képesítést. Két évig tanított, esténként pedig jazzklubokban játszott. Sting eredeti neve pedig Gordon Matthew Thomas Sumner.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A legfrissebb kutatások szerint akár 20-30 helyre is beadják önéletrajzukat a fiatalok Magyarországon, amíg végül sikerül egy állást megszerezni. Idén rendkívül nehézzé vált munkához jutni itthon, közli a Portfólió gazdasági portál. A folyamatként leírt változás első éve a koronavírus járvány után volt, azóta a vállalkozások szinte semmilyen pályakezdőt nem akarnak alkalmazni. Ehhez érkezett meg a tavaly óta a világot lázban tartó mesterséges intelligencia is, amely a portál közlése alapján számos cég esetében fékezi a munkaerő felvételt, mert azt kutatják, hogyan tudnak ember nélkül a gép közreműködésével munkahelyeket kiváltani. Vita alakult ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy érdi megjegyzése miatt. Az országos urbanisztikai konferencián Vitézi az agglomerációs települések fejlődéséről beszélt, és Érd alsó családi házas környékét hozta példaként arra, hogy szerinte a drága vasúti fejlesztések mellett túl alacsony a beépítési sűrűség. Úgy fogalmazott, leszállunk Érden a vonatról és tyúkok kapirgálnak, miközben szerinte mintegy 250 milliárd forintot költöttek a vasút fejlesztésére. A kijelentésre egy érdi politikus is reagált. Gyekicki Márton helyi önkormányzati képviselő szerint a megfogalmazás lenéző az ott élőkkel szemben. A kertvárosias életforma nem jelenthet elmaradottságot. Csökken a Tisza párt népszerűsége, eddig két kutatóközpont állapított meg presztízsvesztést a pártnál. A Republikon után a 21 kutatóközpont is a kormánypárt támogatottságának csökkenését mérte. A Tisza Fidesszel szembeni előnye ennek ellenére is stabil. Jelenleg a pártválasztók 62%-a voksolna a jelenlegi kabinetre. Viszont a Fidesz július óta folyamatosan több választót tudhat magáénak, 21-ből 26%-ra gyarapodott a tábor. A Portfólió nevű hírportál megjegyzi, ez gyakorlatilag megegyezik a Medián és a Republikon elmúlt hetekben megjelent eredményével. A párt elmozdult a mélypontjáról, de az emelkedés lassú, a támogatók közel egyharmadát elvesztette a választás óta. Tegnap töltötte be 75. születésnapját Sting. Az angol énekes és basszusgitáros leginkább a Police nevű együttessel vált híressé. Viszont néhány érdekes dolgot még ennyi idő után sem tudnak róla sokan. Egyetemi tanulmányait félbehagyta, volt kalauz, építőmunkás és tisztviselő, de végül megszerezte az irodalomtanári képesítést. Két évig tanított, esténként pedig jazzklubokban játszott. Sting eredeti neve pedig Gordon Matthew Thomas Sumner.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: got news for you.
1: You better listen.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A legfrissebb kutatások szerint akár 20-30 helyre is beadják önéletrajzukat a fiatalok Magyarországon, amíg végül sikerül egy állást megszerezni. Idén rendkívül nehézzé vált munkához jutni itthon, közli a Portfólió gazdasági portál. A folyamatként leírt változás első éve a koronavírus járvány után volt, azóta a vállalkozások szinte semmilyen pályakezdőt nem akarnak alkalmazni. Ehhez érkezett meg a tavaly óta a világot lázban tartó mesterséges intelligencia is, amely a portál közlése alapján számos cég esetében fékezi a munkaerőfelvételt, mert azt kutatják, hogyan tudnak ember nélkül a gép közreműködésével munkahelyeket kiváltani. Vita alakult ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy érdi megjegyzése miatt. Az országos urbanisztikai konferencián Vitézi az agglomerációs települések fejlődéséről beszélt, és Érd alsó családi házas környékét hozta példaként arra, hogy szerinte a drága vasúti fejlesztések mellett túl alacsony a beépítési sűrűség. Úgy fogalmazott, leszállunk Érden a vonatról és tyúkok kapirgálnak, miközben szerinte mintegy 250 milliárd forintot költöttek a vasút fejlesztésére. A kijelentésre egy érdi politikus is reagált. Gyekicki Márton helyi önkormányzati képviselő szerint a megfogalmazás lenéző az ott élőkkel szemben. A kertvárosias életforma nem jelenthet elmaradottságot. Csökken a Tisza párt népszerűsége. Eddig két kutatóközpont állapított meg presztízsvesztést a pártnál. A Republikon után a 21 kutatóközpont is a kormánypárt támogatottságának csökkenését mérte. A Tisza Fidesszel szembeni előnye ennek ellenére is stabil. Jelenleg a pártválasztók 62%-a voksolna a jelenlegi kabinetre. Viszont a Fidesz július óta folyamatosan több választót tudhat magáénak, 21-ből 26%-ra gyarapodott a tábor. A Portfólió nevű hírportál megjegyzi, ez gyakorlatilag megegyezik a Medián és a Republikon elmúlt hetekben megjelent eredményével. A párt elmozdult a mélypontjáról, de az emelkedés lassú, a támogatók közel egyharmadát elvesztette a választás óta. Tegnap töltötte be 75. születésnapját Sting. Az angol énekes és basszusgitáros leginkább a Police nevű együttessel vált híressé. Viszont néhány érdekes dolgot még ennyi idő után sem tudnak róla sokan. Egyetemi tanulmányait félbehagyta, volt kalauz, építőmunkás és tisztviselő, de végül megszerezte az irodalomtanári képesítést. Két évig tanított, esténként pedig jazzklubokban játszott. Sting eredeti neve pedig Gordon Matthew Thomas Sumner.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Salgó Tarján jegyzője beperli a Tisza párthoz közel álló köztérmédia bátonyterenyei hírportált aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt. Fodor Enikő közölte, a médiatermék egyik cikkében szerinte valótlan állításokat közöltek a Salgó Tarján és térsége egészségügyi és szociális központ kapcsán. A szerkesztő konkrét forráshivatkozás nélkül egy állítólagos levélre támaszkodva írt egy szerintük több dolgozó által is érzékelt intézményi problémáról. A hírportál azt is állítja, hogy az ügyben keresték a város jegyzőjét, de Fodor Enikő azt válaszolta, hogy ilyen megkeresés nem történt. Salgó Tarján jegyzője beperli a bátonyterenyei médiatermék kiadóját. A köztérmédia tudatta, az általuk hivatkozott levélben megfogalmazott állítások egy részét nem tudja a szerkesztőség dokumentumokkal, illetve független forrásból megerősíteni. Adóellenőrzések lesznek Balassagyarmaton. A revizorok többek között azt vizsgálják majd, hogy a vállalkozások szabályosan jelentették-e be alkalmazottaikat, illetve megfelelően dokumentálják-e az értékesítéseket. Ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatát is. A pénztárgépekhez kapcsolódó vizsgálatok során a tényleges készpénzkészlet és a bizonylatok alapján nyilvántartott összeg egyezőségét is ellenőrzik. Emellett arra is figyelnek, hogy a vállalkozások a megfelelő áfakulcsot alkalmazzák-e. A revizorok Balassagyarmaton és környékén hétfőtől péntekig folyamatosan figyelnek majd, és szükség szerint büntetéseket is kiszabhatnak, közölte az adóhatóság. Vác környékére is zárlatot rendelt el a helyi járási hivatal. 10 település, köztük Vác városa is érintett a mézelő méhek nyúlós költés rothadása fertőzöttséggel. A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek, termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök elszállítása és méhek beszállítása a területre. A már érvényben lévő tilalom Csomád, Csörög, Göd, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Vácharttyán és Vácrátót településekre terjed ki. A héten a Megafon már beszámolt a Nógrád megyei hasonló esetről is. Romhány környezetében ugyanilyen intézkedéseket vezettek be. Egyelőre nem tudják, megvalósítható-e Nagymaroson. Egy környezetvédelmi fejlesztés, mert közben megszűnt a támogató. A Nagymaros Máros fejlesztéséért közhasznú alapítvány 2 millió forintot nyert a MOL Új Európa alapítványtól, amely élhető és zöld környezet kialakítására ítélt oda támogatást a Dunaparti városnak. A nyeremény megérkezett, azonban időközben az országgyűlés döntése alapján megszűnt a szervezet. Nincs kivel elszámolniuk a támogatásról. Az ügyet a helyi önkormányzat is tárgyalta, a döntésről holnapra ígértek tájékoztatást. Kukoricaföldön gyűltek össze autókkal azok, akik otthon már nem mernek a titkárnő előtt beszélgetni a polgármester feljelentéséről. Ezt állítja a Nógrád megyei Becske vezetője. Agócs Pál egy internetes fórumon tudatta, hogy rendőrségen, az adóhatóságánál, a vagyonvisszaszerzési hivatalnál és a megyei kormányhivatalnál is feljelentik őt a faluból. A belső cserháti településen hónapok óta tartó békétlenség eszkalálódik, egyre több szereplővel. Legutóbb a helyi roma kormányzattal került összetűzésbe a polgármester. A gyanú szerint jogosulatlanul felhasznált állami vagy hivatali pénzek miatt alakult ki konfliktus. Azonban Agócs Pál most tudatta, túl van egy bírósági tárgyaláson, nem adja fel és nem is fél. Nagy arányú győzelmet aratott a Pest megyei első osztályú női kézilabda bajnokságban a Balassagyarmati BSSE, tegnap este az utolsó helyen álló Turával szemben. A végeredmény 20-30 lét lett. A gyarmati lányok most az 5. helyen állnak a 10 csapatos bajnokságban.
0: Időjárás.
1: Időjárás.
2: Zavartalan napsütéssel ér véget a hét, 24 fok várható.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés.
2: A 2-es úton Sződligeten, valamint Verőcén az Árpád úton, a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Salgó Tarján jegyzője beperli a Tisza párthoz közel álló köztérmédia bátonyterenyei hírportált aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt. Fodor Enikő közölte, a médiatermék egyik cikkében szerinte valótlan állításokat közöltek a Salgó Tarján és térsége egészségügyi és szociális központ kapcsán. A szerkesztő konkrét forráshivatkozás nélkül egy állítólagos levélre támaszkodva írt egy szerintük több dolgozó által is érzékelt intézményi problémáról. A hírportál azt is állítja, hogy az ügyben keresték a város jegyzőjét, de Fodor Enikő azt válaszolta, hogy ilyen megkeresés nem történt. Salgó Tarján jegyzője beperli a bátonyterenyei médiatermék kiadóját. A köztérmédia tudatta, az általuk hivatkozott levélben megfogalmazott állítások egy részét nem tudja a szerkesztőség dokumentumokkal, illetve független forrásból megerősíteni. Vác környékére is zárlatot rendelt el a helyi járási hivatal. 10 település, köztük Vác városa is érintett a mézelő méhek nyúlós költés rothadása fertőzöttséggel. A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök elszállítása és méhek beszállítása a területre. A már érvényben lévő tilalom Csomád, Csörög, Göd, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Vácharttyán és Vácrátó településekre terjed ki. A héten a Megafon már beszámolt a Nógrád megyei hasonló esetről is. Romhány környezetében ugyanilyen intézkedéseket vezettek be. Kukoricaföldön gyűltek össze autókkal azok, akik otthon már nem mernek a titkárnő előtt beszélgetni a polgármester feljelentéséről. Ezt állítja a Nógrád megyei Becske vezetője. Agócs Pál egy internetes fórumon tudatta, hogy rendőrségen, az adóhatóságánál, a vagyonvisszaszerzési hivatalnál és a megyei kormányhivatalnál is feljelentik őt a faluból. A belső cserháti településen hónapok óta tartó békétlenség eszkalálódik, egyre több szereplővel. Legutóbb a helyi roma önkormányzattal került összetűzésbe a polgármester. A gyanú szerint jogosulatlanul felhasznált állami vagy hivatali pénzek miatt alakult ki konfliktus. Azonban Agócs Pál most tudatta, túl van egy bírósági tárgyaláson, nem adja fel és nem is fél.
3: A legfrissebb kutatások szerint akár 20-30 helyre is beadják önéletrajzukat a fiatalok Magyarországon, amíg végül sikerül egy állást megszerezni. Idén rendkívül nehézzé vált munkához jutni itthon, közli a Portfólió gazdasági portál. A folyamatként leírt változás első éve a koronavírus járvány után volt, azóta a vállalkozások szinte semmilyen pályakezdőt nem akarnak alkalmazni. Ehhez érkezett meg a tavaly óta a világot lázban tartó mesterséges intelligencia is, amely a portál közlése alapján számos cég esetében fékezi a munkaerő felvételt, mert azt kutatják, hogyan tudnak ember nélkül a gép közreműködésével munkahelyeket kiváltani.
0: Időjárás.
1: Időjárás.
2: Zavartalan napsütéssel ér véget a hét, 24 fok várható.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés.
2: A 2-es úton Sződligeten, valamint Verőcén az Árpád úton, a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
1: Ez a reggeli ritmus.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, szevasztok, elkezdjük a ritmusunkat ezen a szép vasárnap reggelen. Igen, el kell kezdenünk. Korán van, még tudjuk, de azért sok minden történt velünk a héten, amiről még azért egy picit érdemes beszélni, pontosabban visszahozni, úgyhogy erről szól a ritmus a mai napon, és a Megafon mikrofonjánál Orlicsek Ádámot halljátok, Karvas Anyikánk is itt van, jó reggelt!
5: Gyönyörű ébredést mindenkinek, sziasztok! Október 4-e vasárnap reggel van, és mai napra nagyon-nagyon fontos információ, most nem a névnaposokkal kezdem, hanem a kedvencekkel, az állatok világnapja a mai napon van, úgyhogy egy nagy simi jutifalat mindenkinek jár már, mint a kedvenceinknek, ezt ne feledjétek el. És mondok még információt, 1883-ban ezen a napon elindul az Orient Express, tudod, én azt meséltem.
4: Azt te imádtad, igen.
5: Igen, igen, hálókocs is volt, stb. Úgyhogy nagyon-nagyon jó élményeim vannak ezzel kapcsolatosan. Sőt, még van egy információm, 1896-ban ezen a napon átadták a mai Szabadsághidat, amit akkoriban Ferenc József hídnak neveztek el, és hát nyilván a névnaposokról sem feledkezünk el a mai reggelen sem. Fanni Golda Zóra, Aurora, aztán találtam egy Edwin, igen, Edwin, aztán Ferenc, Arany, Aranka, Latria, Jézusom, micsoda név. Volt egy ilyen autó, orosz autó, hogy Latvia.
4: Szép is.
5: Igen, és még a gyémántokat is köszöntjük nagy-nagy szeretettel. Na meg persze a születésnaposokra is gondolunk ilyenkor. És hát persze rátok is, drága hallgatók, akik nem voltatok velünk esetleg szerdán vagy csütörtökön, hiszen most meghallgathatjátok, hogy mi aznap éppen miről is beszélgettünk. Ezt idézzük fel nektek az elkövetkező 4 órában. Én ehhez kívánok jó időtöltést, jó vételt és jó szórakozást!

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Az AI és ami mögötte van, ez a témánk ebben az órában, és hát egyfajta tanulási folyamat ez a számunkra is, tehát ugye itt a hallgatókkal együtt fogunk ezen végigmenni remélhetőleg, mert hogy van 8, sőt, sok van, de most 8 olyan dolgot találtunk egyébként, amit soha nem szabad megosztani az AI-jal, mert hogy gáz lehet belőle. Tehát a szakemberek arra figyelmeztettek, hogy van bizonyos adatok, információk, amiket nem lehet a chatbotokkal megadni, mert hogy a visszaélés esélyét az simán ott van. És galiba lehet belőle.
2: Na mi a top 1?
1: Még a 30 évben, még a 30 napig még ott lehet például, hogy te törlöd már a beszélgetés, még az ott marad az AI-ban, tehát hogy igen. A Stanfordi kutatók csinálták azt, hogy 6 amerikai ilyen AI cégnek az adatvédelmi irányelveit tekintették át, és ugye
2: mondjuk ez rosszul hangzik, hogy Stanfordi kutatók, de
1: az jött rá, hogy a legnépszerűbb checkbotok alapértelmezés szerint felhasználják a csevegésből nyert adatokat, ugye a mesterséges intelligencia feltanítására. Tehát, hogy bármit nyomasz bele, akkor nyilván az. És adatokat aztán határozatlan időre megőrzik, és egyesítik azokat a fogyasztókról szóló más információkat, például keresés, vásárlási előzmények, amik egyébként komoly aggályokat vetnek fel. Tehát, hogy nem mindegy, hogy mit promptolunk be ebbe a szutyokba, abszolút. Mert hogy
2: nagyon mert, nem hogy biztos nem mindegy. Vagyok benne. Sőt, én mint egészségügyi vonalon nagyon sokan jönnek például hozzám úgy, hogy a természetesen az AI-jal megbeszélték a leletüket, vagy nem tudom én, ahelyett, hogy a házi orvosukkal beszélnék meg a leletüket, finom. De hogy mondjuk ne tegyünk bele egy laborleletet, ha én meg is akarok kérdezni, ne tegyünk bele úgy, hogy ott vannak a személyes adatok. Léci, végképp ne te.
1: Resz róla szó egyébként így van. Na, úgyhogy itt azzal kezd, hogy nagyon érdekes, hogy így valahol beregisztrálsz. Nem tudom én, MVM applikációktól kezdve víz, izé, akarsz fizetni, kell egy jelszó, meg kell ugye valami akkuntot kell csinálnod, és akkor mi legyen a jelszó, akkor megkezdem a chatit, hogy akkor generáljon nekem. És azt mondják a szakemberek, hogy fontos, hogy igen, tehát hogy a mesterséges intelligencia nem megbízható eszköz a jelszavak generálására.
2: Kinek jut eszébe, Ádám? De kinek jut eszébe?
1: Szerintem bárkinek. Tehát milyen jelszót használ, mert elvileg egyébként minden egyes platformon más jelszót kéne használnod. Tehát nem az, hogy mit tudom én a születési számod, meg nem tudom, és akkor értek, mire gondolok, hogy minden egyes platformra külön kreatív jelszó kéne. Tehát simán szerintem az, hogy valaki hát ezt megeneráltatja. Ne, mert azt mondják, akik, hogy nem jó, mert hogy egyébként soha nem szabad bemásolni se felhasználó neveket, se jelszavakat, mert hogy gond, nem megbízható a cseti.
2: Szóval én erre azt mondom, hogy nekem ilyen eszembe se jutna.
1: Nem, mert eszembe, hogy nem generáltassál egy 16 karakteres valami.
2: Végképp nem, már csak ezért is. Én tudom, hogy nekem Ricsi például annyira, ő még ugye sokáig rendőr volt, és ő annyira belém vagy rászoktatott arra, hogy figyelj, soha, sehova, semmilyen kódot, hiába, hogy kérnek e-mailbe, hogy erősíts meg, vagy nem, mert nem kérhetnek. Tehát igen. Ugyanúgy egy se bankát, szóval igen. Én ehhez annyira hozzászoktam, hogy ilyeneket biztos,
1: mondjuk az oké, okay, az oké. Okay. Pénz ugye azokat nyilván nem adunk bele a chatbe. Tehát, hogy oké, okay, hogy végképp, de most érted, valaki, nem tudom én éppen, hogy vállalkozást akar indítani. Vagy éppen...
2: Ja, mondjuk igazad
1: vállalkozást
2: van.
1: Vállalkozást akar váltani.
2: Értem.
1: És akkor beírja az ő pénzügyi dolgait, meg így nem van, tudom, akkor igaz. Ebből akkor kedves Cseti, akkor hozzuk már össze valami indulót, akkor ennyi tőkém van.
2: Ez
1: simán használhatod erre egyébként. És hogyha ráadásul ilyen dokumentumokat nyomsz nekik föl, és akkor tudod, ez alapján nézd meg, akkor rakjuk össze a portfóliót, stb. Akkor az gáz, tehát, hogy hitelkártyaszám, befektetési információk, egyenlegek, milyen pénzed van, stb. Ez sem pattintott föl. Semmit. És ugye most jönnek az orvosi adatok, amikről tudunk beszélni, hogy nem. Tehát, hogy az így kapott információkat, azt tudják egyébként a szakik, amiket te beírsz oda, hogy akkor most nem tudom, neked öfsümöröd van, és akkor mit csinálja vele. Ezek nyelvi modellek tanítására használják fel, és egy esetleges adatvédelmi incidens során kerülnek illetéktelen kezekbe. Tehát, hogy azért használják fel ezt, mert nem ért még a cseti ehhez, hogy az ő nyelvi fejlődése az még erősebb és még gyorsabb legyen.
2: Így van.
1: És tehát, ott fog az öfsömör receptet, vagy a zárójelentésed ott keringenni a ChatGPT-be.
2: Igen, én egyébként pont erről tettem ki a életmódlabor oldalamon egy ilyen okítást, hogy mire ne használjuk, és itt azokba is ezt, tehát diagnózisra semmiképp ne használjuk.
1: Nem. Igen.
2: Illetve ez, hogy tényleg adatokról, tajszámról, születési számról, névről, lakcímről egyszerre nyilatkozva ott egy leleten végképp ne. Tehát, hogy legyen, ha már nagyon arra vetemül az ember, mert nem bírja kivárni, hogy a házi orvosát megkérdezze, hogy azzal a labor lelettel mit kezdjen, akkor legalább vágja le az adatokat. Uh-huh. Mármint, hogy a személyes igen. adatokat róla, igen. és akkor kérdezzem.
1: De az is kiderül, és majd megyünk tovább, ugye, hogyha már itt életmódozzunk például majd, meg gondoztunk is, meg fogunk is, hogy például az AI akár a szívbarát vacsora receptekre vonatkozó kérdésekből is képes az egészségi állapotodra következtetni.
2: Hogyne.
1: Majd ugye a platformot üzemeltető cég biztosító társaságok számára tudja értékesíteni az adatot. Tehát eladja azt, hogy mondjuk neked
2: érted. Nagyon durva, és simán tudod, mi jutott eszembe?
1: Simán tudja azt, hogy cukros vagy. Hogyha, ugye? Igen, tehát ezt már igen, kapásból tudja, hogy ilyeneket már bekerezel indirektben is akár, simán tudja azt, hogy te szívbeteg vagy, hogy te cukros vagy, ha gluténérzékeny vagy, tehát már ilyeneket már kapásból tud rólad.
2: Képzeld el, Ádám, egy nagyon durva, nemrég mindegy, Panni valamelyik osztálytársától kérte, hogy azt az X füzetet fotózza le, küldje már át, mert azon az órán hiányzott, mert valahol énekversenye volt. Mindegy, megkapta a paj. Egy kisrác annyira olvashatatlanul, hogy nem hittett, mindegy. Fejtegettük egy mondjuk 30 percig, hogy vajon mit írhatott le, két szó kivételével semmit nem tudtunk megfejteni. Na mondom, az lássuk.
1: Igen. A csetivel?
2: Figyelj, betettem, hogy mit a kettő szóból egyet meg tudott fejteni, és a többinél a funkcionális táplálkozás és a bélbaktérium.
1: Ezeket nyomtak.
2: Ilyeneket, amiket ugye én szakmai témákat szoktam. Figyelj, én azt hittem, hogy bepisilek a nevetéstől, utána meg elkomolyodott a fejem, hogy öreg, aha. tessék. Aha. Szóval, hogy egy ilyenből pedig bediktáltam neki, hogy ez egy ilyen általános iskolai osztálytárs is, ilyen témakör, tehát megszűkítettem, aha. hogy milyen témakörbe keresem azt, hogy mit jelenthet az ott leírva.
1: Amit leírva, mit írt le, milyen
2: igen.
1: az írás képet, arról, még nem nagyon tud akkor.
2: Nem, és nem azt mondja, hogy nem tudom, hanem nekem a funkcionális táplálkozásról, meg a bélbaktériumokról.
1: Mert ugye benne volt, mert az azt, mert veled.
2: Rémisztő
1: így,
2: amúgy.
1: Így nyomatja. Igen. Igen.
2: Nem mellesleg nagyon cuki volt a kisrác, mert hangüzenetbe felolvasta a Panninak is elküldte, szóval igen, van. Igen.
1: Na, a mentális egészségügyi dolgokra vonatkozó adatokat sem. Tehát, hogy itt azt mondja, hogy oké, rendben, akkor cukor, meg szívbetegség, nem tudom mi, de hogyha itt az van, hogy akkor, igen, nem helyettesítik a valódi szakember. Tehát, hogy...
2: Semmilyen igen. szinten közelíteni lehet.
1: Igen.
2: De úgy, és én szerintem az orvosok nevében is mondhatom, hogy szegények, most csavazhatjuk néha őket, hogy milyen elegük van, de most csak gondoljunk bele, ha egy napi 10-12 páciensből 6 úgy megy, hogy ő már egyébként az AI-jal, egyébként a lányomék elnevezték Bonifácnak, nagyon cuki találó név az AI, tehát hogy mondjuk Bonifáccal ő már ledumálta, hogy neki mi baja lehet, és úgy állok elé, nem? Hát az is olyan, hogy na, mindegy.
1: Nem hiszem, hogy...
2: Nagyon sok ilyen van, Ádám.
1: És van még egy, amiről beszéljük, ami mindjárt egyébként a megaslágerek után, azt talán azt már mindenki használta, én soha nem, én agyfaszt... problémát vélek felfedezni.
2: Most voltam a kisípolás.
1: Ez egy síp volt, köszönöm. Mégpedig a fotók. Ugye, hogy csomó ilyen AI generált fotók vannak ott, vagy nem tudom én éppen Harrison Forddal, vagy át vagy alakítva egy hobbittá, vagy éppen egy trónok harcás arcá.
2: Jaj, ezek a standard valamik,
1: vagy ilyen amikre, közös, aha. tehát érted, hogy bármit meg tudsz variálni vele. Tehát emlékszem rá, hogy itt a Norbival is csináltattunk egy fotót. Ő csináltatott egy fotót az AI-jal valami, nem is tudom milyen.
2: Ott a hármunkról, amit csináld, hogy nem azt mondod?
1: Az is, mert volt akkor valami, volt más vagy... is, hogy akkor a személyünk el alatt, és akkor ott is. Tehát, hogy gyakorlatilag tök jó pufa, meg tényleg az, viszont egyébként ez az egyik leggázabb. Tehát, hogy ezt használja a legjobban a ChatGPT, hogy mi föltöltjük a saját fotókat, és talán az egyik legveszélyesebb, mert nem gondolnál azt, hogy ebből bárki is bármit fog, vagy visszaérhet bárhogyan is, viszont ez tényleg így van, úgyhogy még erről beszéljük majd mindjárt a megaslágerek után. Megafon.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Jó rádiózás mindenkinek, még az AI egy picit is, akkor most pont mondta Nóri a dalok alatt, hogy és a gyerekek, ugye? Mert hogy a legutolsó a fotó, amit még itt meghagytunk magunknak, hogy mindenki voltok boldogtalan, mindenfajta fotós AI által generált dolgokat szokott csinálni, látom a közösségi oldalakon is, mindegy. És akkor azt mondja, hogy ez tök jó móka, és így ilyen korábban a közösségben a Facebookon is tejett egy ilyen, aztán utána valaki rászólt valami szakértő, valami interjúban is volt, úgyhogy ez pont azért van kitalálva, hogy az összes adatot ellenszedni, szipkázni gyakorlatilag tőletek, mert hogy ugye könnyen lehet feljavítani ugye az emmivel a fotókat, de számolni kell azzal egyébként, hogy azokat felhasználják a jövőben, mégpedig nyelvi modellek feltanítására is, és akár más célokra is. Tehát ugye a képek meta adatai is tartalmaznak olyan infót, mint mondjuk a GPS, amihez szintén hozzáférnek, tehát kerülni kell az olyan fotók feltöltését, amelyeken gyakorlatilag emberek szerepelnek, vagy kiskorúak szerepelnek, mert hogy az még ott fog keringni az AI-ban folyamatosan. És ezt egyébként más fogja majd használni.
2: Figyelj, egyébként mi, én nagyon ritkán természetesen szórakoztam már képekkel, én azt azért nem szoktam posztolni, de így családba szórakozgatunk esetleg ilyen vicces
1: lehet,
2: dolgokkal.
1: Lehet, hogy valamelyik másik chatbot már ott néző, hogy...
2: De figyelj, de én Pannildról egy gangster vonalat követve csináltunk ilyen magunkról gangster. Külön. Aha. Igen, egyébként majd megmutatom neked, ott nagyon jó kép lett szerintem. Na mindegy, és én próbáltam a Panniról.
1: Igen.
2: 13 éves lesz, és nem volt hajlandó. Az Úristennek egy semmilyen formában, mert elmondtam, nem kiskorú. Pedig semmi mesztelen vál, semmi, tehát hogy se, abszolút
1: mondjuk ez meg jó.
2: Full ruházatban és egy ilyen vicceset, tehát nem karikatúrát, nem gázos, nem 16 pluszos képet.
1: Nice.
2: Nem volt. Onnantól már így voltam, hogy hogyan fog a... Nem is az ő, nem az én lányom, meg nem tudom, hogy hány év... Teljesen mindegy volt.
1: Akkor már lebalokolt, már lemengedte.
2: Aha,
1: mondjuk
2: aha.
1: Ez nem egy utolsó
2: képzeld
1: szempont.
2: Képzeld el.
1: Igen. Nem tudom, mi lesz ebből egyébként. Az biztos, hogy már megkerülhetetlen. Az biztos, hogy iszonyat segítséget tud nyújtani nagyon sok mindenben.
2: Ez így van.
1: Rengeteg mindenben. Viszont nagyon sok mindenben még nagyon-nagyon rossz. Szintén már mondtam nektek, hogy egyszer talán 10 percig mutatkoztam bele, hogy meghalt a Serre Péter, vagy nem. Tehát, hogy komolyan. Tehát, hogy így nem naprakész, az biztos.
2: Figyelj, én azt gondolom egyébként, hogy rohadtul
1: kell. A probléma megoldó képessége az nem annyira rossz, inkább arra kell használni, oldjuk meg problémákat.
2: Nekünk kell leginkább megtanulnunk
1: igen.
2: Ezt valahogy jól kezelni, mert azt hiszem, hogy addig, tehát mi itt morthoghatunk, vagy nem tudom én, de hogy meg kell tanulnunk, hogy mik lehetnek a veszélyeik, mi az, ami tűpontos információt tudsz kicsikarni belőle, miket kell ahhoz úgyhogy betartani.
1: Egyébként, hogyha van valaki szakértő itt Balassajmat Vácvonalon, aki tényleg ezzel foglalkozik napi szinten, akár mondjuk biztonságpolitikai Apali. Szempontból, oké, de hogy pluszban ugye azt, hogy benne van, és hogy ugye ez a,
2: ja, hogy a jogi
1: napi szinten, igen,
2: is?
1: Tehát hogy mert ugye nem csak, hogy tanítja, hanem hogy tényleg azt, hogy mondjuk egy ilyen biztonságpolitikai szakember, vagy egy AI tudós, akkor az hands up. Jó, és akkor igen. Beszéljünk majd vele, mert azért lehetnek jó dolgokat még.
2: Ez retten, szerintem nagyon sok mindenkit is érdekel.
1: Jó, akkor a polcon tartjuk a témát.

0: tartalmazott.
1: Reklám.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Verity az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
5: Hazudtam neked.
4: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
6: Verity. Hamarosan a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
7: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
7: Hírek.
8: Salgó Tarján jegyzője beperli a Tisza párthoz közel álló köztérmédia bátonyterenyei hírportált aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt. Fodor Enikő közölte, a médiatermék egyik cikkében szerinte valótlan állításokat közöltek a Salgó Tarján és térsége egészségügyi és szociális központ kapcsán. A szerkesztő konkrét forráshivatkozás nélkül egy állítólagos levélre támaszkodva írt egy szerintük több dolgozó által is érzékelt intézményi problémáról. A hírportál azt is állítja, hogy az ügyben keresték a város jegyzőjét, de Fodor Enikő azt válaszolta, hogy ilyen megkeresés nem történt. Salgó Tarján jegyzője beperli a bátonyterenyei médiatermék kiadóját. A köztérmédia tudatta, az általuk hivatkozott levélben megfogalmazott állítások egy részét nem tudja a szerkesztőség dokumentumokkal, illetve független forrásból megerősíteni. Vác környékére is zárlatot rendelt el a helyi járási hivatal. 10 település, köztük Vác városa is érintett a mézelő méhek nyúlós költés rothadása fertőzöttséggel. A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök elszállítása és méhek beszállítása a területre. A már érvényben lévő tilalom Csomád, Csörög, Göd, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Vácharttyán és Vácrátót településekre terjed ki. A héten a Megafon már beszámolt a Nógrád megyei hasonló esetről is. Romhány környezetében ugyanilyen intézkedéseket vezettek be. Kukoricaföldön gyűltek össze autókkal azok, akik otthon már nem mernek a titkárnő előtt beszélgetni a polgármester feljelentéséről. Ezt állítja a Nógrád megyei becske vezetője. Agócs Pál egy internetes fórumon tudatta, hogy rendőrségen, az adóhatóságánál, a vagyonvisszaszerzési hivatalnál és a megyei kormányhivatalnál is feljelentik őt a faluból. A belső cserháti településen hónapok óta tartó békétlenség eszkalálódik, egyre több szereplővel. Legutóbb a helyi roma önkormányzattal került összetűzésbe a polgármester. A gyanú szerint jogosulatlanul felhasznált állami vagy hivatali pénzek miatt alakult ki konfliktus. Azonban Agócs Pál most tudatta, túl van egy bírósági tárgyaláson, nem adja fel és nem is fél.
9: A legfrissebb kutatások szerint akár 20-30 helyre is beadják önéletrajzukat a fiatalok Magyarországon, amíg végül sikerül egy állást megszerezni. Idén rendkívül nehézzé vált munkához jutni itthon, közli a Portfólió gazdasági portál. A folyamatként leírt változás első éve a koronavírus járvány után volt, azóta a vállalkozások szinte semmilyen pályakezdőt nem akarnak alkalmazni. Ehhez érkezett meg a tavaly óta a világot lázban tartó mesterséges intelligencia is, amely a portál közlése alapján számos cég esetében fékezi a munkaerőfelvételt, mert azt kutatják, hogyan tudnak ember nélkül a gép közreműködésével munkahelyeket kiváltani.
7: Időjárás.
8: Zavartalan napsütéssel ér véget a hét, 24 fok várható.
1: Közlekedés.
8: A 2-es úton Sződligeten, valamint Verőcén az Árpád úton, a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
10: Ez a reggeli ritmus.
1: Ez történt szerdán reggel.
11: Jó rádiózás, szép reggelt mindenkinek, szevasztok!
12: Halló, jó reggelt,
11: szia Ádám! Van, én is itt vagyok, így van. És akkor megyünk, és ahogy ígértük már reggel, Dunakeszi. a második arra témán. Arra vesszük az irányt, mégpedig azért, mert hogy a tegnap előttől, tehát hétfőtől már a postaládákban van a Szeretünk Dunakeszi magazin első lapszáma. Egy visszatérő történetről van szó, és erről fogunk már beszélgetni Diósi Csabával, mert hogy ez a újságos díj egyébként, ez egy érdekes történet, ugye felvetődhet a kérdés, hogy a mostani ilyen közösségi médiás világban egyáltalán mondjuk kell-e ilyen újság egy-egy város életében, hogyha kvázi mindenki mindenhol egyből tud kommunikálni és posztolni, és stb. Tehát, hogy egyből tudod, miután, mielőtt még ugye bőven megjelent volna mondjuk a print, a nyomtatott média, a szegény fák, nem tudom, ugyanakkor meg... Szerintem azért azt mutat, nem, szerintem azért valahogy egy településnek, hogyha egy jól működő és akár elismert és nem tudom én, hagyományokat hozó és átívelő városi lapja van, azért azt szerintem ildomos megtartani.
12: Én abszolút erre voksolok. Igen, tudom, a fák, igen. Teljesen egyetértek, hogy nem kell feltétlen, de ebben nem értek egyet, mert én azért azt gondolom, az írott sajtó az mindig írott sajtó marad.
11: Van valami klasszikus, szóval megvan még az
12: a,
11: benne.
12: Igen, megvan ugye? Az a feeling. Mit tudom én, hogy nem feltétlen mondjuk megjelenik hétfőn is azonnal átlapozom, de ott az asztalon is mondjuk, hogyha szerdán délután kávézás közben van időm, annak akkor megvan az a feelingje, hogy én azért azt ott átlapozgatom, megkukkolom. Sokkal előbb szerintem egy ilyen újságot, és sokkal előbb megnézek így kézben lapozva.
11: Mint hogy utána nézem mondjuk annak, hogy mi volt a nem tudom mit, meg mi volt nem tudom
12: Meg én egy interneten. Online aha. újságot sem hiszem, hogy ott én így átklikkelgek.
11: Igen,
12: én azt gondolom, hogy újságból szerintem én lapozósat néznék. Szóval én szerintem ez tök jó. Sőt, én engem meglep, mert én azt gondoltam a mi gyarmati hogy újságunkból, igen, hogy majdnem mindenhol van
11: igen.
12: Ilyen.
11: Nem nagyon, most nem tudom egyébként, hogy itt a gyarmati hírek is az olyan, most hol van, akkor nyáron volt, most lehet, nem tudom, ott akkor leállások vannak, meg hát igen, azért ott is a tartalom, mit teszel bele, mi van benne. Igen, itt az, hogy mi van benne, és milyen tartalommal rakod, és hogy milyen koncepció alapján passzintod össze. Szerintem azért ez egy fontos dolog is, hogyha az jól van összerakva, igényes, és nem tudom, akár objektív is, akkor lehet azt mondani, akkor leül a polgársokra, hátulsok, amit történt a kisvárosában. Úgyhogy beszélgetünk erről mindjárt Diósi Csaba polgármesterrel, mert hogy... gyakorlatilag a rendszerváltástól kezdődően ebben a városban volt lap, és egy most már idős úr az, aki ezt aztán csinálta sokáig, most akkor már ő nem, és akkor úgy gondolták, hogy átveszik, úgyhogy beszélgetünk erről, hogy akkor mik az indító okok, és hogy mit lehet tudni a jövőről is, úgyhogy pár dal, és Csaba a vendégünk.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Jó rádiózást, jó reggelt kívánunk továbbra is mindenkinek. Itt vagyunk, visszatértünk, és Dunakeszin vagyunk ebben az órában, ahogy azt mondtuk az előzőekben is, mégpedig azért, mert hát egy régi új történésről tudunk beszélni, mégpedig egy újságról, amely a tegnap előtti napokban, tehát már hétfőtől kezdődően a postaládákban lehet, és hát ez az Újvárosi Lap, amiről elkezdtünk mi is az előbb Nórival beszélgetni. Úgyhogy kíváncsiak vagyunk ennek a történetére, az újraindításra, arra, hogy hát gyakorlatilag milyen tartalommal bukál, és hát mi lesz ennek a... Mi volt ennek az előzménye, hogyan indult el az egész, és mi lesz majd a folytatás. Úgyhogy Diósi Csabát fölhívtuk, Dunakeszi polgármesterét, hogy tudjunk egy picit ezzel az új lap megjelenéssel foglalkozni, úgyhogy polgármester úr itt is van a vonalban. Szervusz Csaba, jó reggelt!
2: Igen, jó napot kívánok, szervusztok!
1: Szia, na akkor kezdjünk is bele tényleg, mert hogy egyébként eszembe jutott pont a Pink Floydnak, talán a Money című nótájának a videóklipje, amiben egyébként szintén lehet látni azt, ahogy így pörögnek egyébként a lapok meg az újságok, hogy valamilyen ilyen nyomdás történet van.
2: De igen, ilyesmit
1: osztottál meg ugye egy pár napja. Beszéljünk egy picit akkor tényleg erről, mert hogy ahogy én itt utána hallottam, meg itt tudtunk ugye előtte a kollégákkal, a kollégének egyeztetni, egy ilyen régi új történetről van szó, egyfajta feltámadásról.
2: Igen, hát amennyire mi tudjuk, ugye a városi újság az mindig fontos szerepet töltött be az itt lévők életébe, tehát mert a rendszerváltás előtt is volt, aztán a rendszerváltás után egy nagyon patinás lap alakult ki, most már több mint 31 éve volt egy Dunakeszi Polgár nevű magazinunk, ami nagyon nagy elismertségnek örvendett. Ugyanezt nem a város adta ki, hanem ez egy magánkézben lévő újság volt, de mindenkinek a megelégedettségére, és mindenfajta médiakutatás azt mutatta, hogy tetszett az embereknek, objektív volt, és nagyon szívesen forgatták, és a városról szerzett információinak egyik fontos csatornája volt.
1: Aha.
2: És hát ugye elszállnak az évek, és aki csinálta ezt az újságot, ő most már 74 éves, úgyhogy úgy döntött, hogy 74 évesen elmegy nyugdíjban.
1: Megérdemeltem most már azért, igen.
2: Igen, abszolút. Abszolút, egyébként nagyon elismert polgára és díszpolgára is Dunakeszinek.
1: Mondjuk ki a nevét, neki bocsánat, tehát, hogy itt...
2: Igen, Vetési Imréről van szó, igen. És ő egy nagyon fontos szerepet töltött be az újsággal, annak a dunakeszi identitásnak megszerzésébe és dunakeszi közösség formálásába nagyon fontos szerepe volt ennek az újságnak. Uh-huh. Úgyhogy hát ugye sajnáltuk, hogy ő feladja ezt, megértettük nyilván, hogy 74 évesen valaki már el szeretne menni nyugdíjba.
1: Hogyne.
2: Viszont azt gondoltuk, hogy dacára a változó világnak, dacára annak, hogy most már egyre inkább az új generációk online szeretnek tájékozódni, és szeretik azt, hogyha a hírek rögtön megjelennek,
1: igen.
2: És nem egy ilyen időszakos újságba. Dacára ennek annyira fontos volt az itt élőknek a polgára, Dunakeszi Polgár az életükbe, hogy úgy gondoltuk, hogy folytatjuk, és városi magazinként kiadjuk, hiszen fontos az, hogy időszakosan áttekintsük, hogy mi minden történt a városba, akár azért is, hogy ne csak a mostani információkat kapják meg az emberek, hanem egy kicsit úgy a jövőnek is megörökítsük azt, hogy mi minden történik itt.
1: Abszolút egyébként értem, tehát én például nagyon adnám azt, meg én hiányolom azt, és még pont most jött az a hiány az én életembe, képzeld el Csaba, hogy ha nagyon szívesen úgy fölkelnék reggel, hogy akkor elmegyek mondjuk a kedvenc, nem tudom, én kis kávézomban, reggelizőmben, ott vannak a napilapok, és akkor leülök, és így végigolvasom, tudod, fizikálisan, nyugodtan adok rá, mondjuk, ugye egy 20 percet, fél órát, nem pedig, hogy úgy végigpörgetem gyorsan a TikTokot, vagy nem tudom, én ezt, azt, azt, tehát, hogy így, én most értem el odáig egyébként, most már lassan 40 évesen, hogy nekem ez pont most hiányzik, amikor ez már azért országos szinten is megszűnik. Én ezért mondom azt, hogy, hogy szerintem egy jó történet ez, mert valahogy oké, most tudod, mondják azt, hogy papír, meg hogy nem tudom, akkor kivágják a fákat, nem, de nem ezen fog múlni szerintem az a világnak a megmentése, és kell valami fajta olyan kis kapaszkodó még, ami hozza azt a fajta szimbólumot, meg életérzést, meg flót, ami akár Dunakeszi esetében, meg ennek az újságnak az esetében szerintem ott lehet, úgyhogy én adom, megjelent, akkor mi a cél, meg hogy akkor hogy vagytok, most a célt ugye elmondtad már, hogy vagytok mondjuk a szerkesztés vagy a tartalommal, hogy fog az akkor a továbbiakban működni?
2: Hát nézd, ide igyekszünk követni a jól bevált hagyományokat, tehát vannak különböző rovatok, nyilván ami a helyi közösség életében fontos, kultúra, sport, mindig van egy kis történeti visszatekintés a Dunakeszi régmúltjába, tehát ilyen száz vagy több száz éves viszonylatban is mindig visszatekintünk az egyik rovattal. És hát az aktuális dolgok, ami a közösséget mozgatja, most ugye volt legutóbb a Dunakeszi Fest, éppen azt szerepel a címlapon, aha, de hogy milyen élményeket értünk meg együtt a nyáron, hát ami így a közösség életében fontos, és ami elősegíti azt, hogy büszkék legyünk a településünkre, ilyen jellegű információkat lehet megkapni. Egyébként az a dilemma, amit az előbb említettél,
1: igen,
2: hogy print vagy online, ez itt bennünk is fölmerült. Tehát egyértelmű volt, hogy vinnünk kell tovább ezt az újságot, de azért az fölmerült, hogy
1: digitális formában?
2: Hát nem, hanem hogy lehetséges, hogy nem minden háztartásban, csak ahol kérik, aha, és akkor ezzel egy kicsit a zöld irányba is elmenni. Aztán ebben még mindig dilemma van, mert sokan azt mondják, hogy regisztrálni már esetleg nem veszik a fáradtságot az emberek, de ha ott van, akkor elolvassák.
1: Aha.
2: Úgyhogy most éppen egy ilyen dilemmában vagyunk benne.
1: Hát majd kifor ez majd még.
3: De
1: bocsánat.
2: Igen.
3: Én ezt abszolút így gondolom, hogy szerintem, hogyha regisztrálni kell, én mondjuk magamból kiindulok. Persze, ezer a dolog, vagy valószínű, hogy könnyebben
1: nem
3: kihagyom a regisztrációt,
1: de ha ott van, akkor,
3: akkor elolvasom.
1: Igen, én is ezt mondom.
2: Igen, van vélemény erre is, arra is, hogy körülbelül mennyi olvasót veszíthetünk, és hogy az megéri-e, hogy a zöld átállás jegyében kevesebbet nyomtatjunk, de ezen még nem vagyunk, még nem született meg a végső megoldás, hogy egyelőre még nyomtatjuk. És
1: jó, Csaba, egyébként én még egy dolgot mondok, nem tudom, hogy ez felmerült-e, az az én személyes véleményem még pluszban, mint aki egyébként a televíziózásban, meg a rádiózásban dolgozik, hogy egyébként ezt úgyis föl lehet fogni, és mondom a Dunakeszi hallgatóknak, és akik mondjuk azt mondják, hogy akkor minek, mert úgyis a Facebookon te is kommunikálsz, meg nem tudom én, a Városi Sportegyesület Dunakeszinek ott van 73 ilyen közösségi oldal, akkor minek így. Egyébként archiválás. Én ezt a szót mondom még egyébként Csaba nektek, szerintem meg a hallgatóknak is, mert tudom azt, hogy például mi most azon dolgozunk, hogy a városi 90-es évek felvételei, kazettái gyakorlatilag bedigitalizáljuk, és ez ugye megjelen az utókornak egyfajta meta adattal is, hogy akkor ki szerepel rajta, és pontosan miért. Tehát aztán most ott van a Facebook, ez meg az, meg amaz, és akkor innentől kezdve mennek az információk, az egy dolog, és akkor ezt most hogy tudod visszakeresni, nem tudom, viszont ugye ez egyfajta archívum is egy város számára.
2: Abszolút.
1: Ezért is
2: abszolút
1: fontos az, hogy ez a nyomtatott, ez a print történet még valamilyen szempontból megvan, mert most bevallom őszintén is, hogy például, hogyha a Nógrád vármegyében, itt a Balassi Bálint megyei könyvtár nem digitalizálta volna a régi Nógrádokat 1945-től kezdődően, akkor én nem tudnék reggelente a Gere Józsival, meg a Fodor Miklós óvatetőinkkel dolgozni, mert nem tudnék hova nyúlni, és valószínűleg ezek a lapok ott vannak, és megvannak a levéltárban is, tehát hogy archív oldalát is szerintem ennek meg kell fogni, Csaba, ez szerintem lehet egy picit érvelni, én úgy gondolom, nem?
2: Igen, ez nekünk is fontos szempont, igen, volt a dolgoknál, hogy legyen összegyűjtve, és kereshető legyen.
1: Abszolút.
2: Ez a dolog.
1: Jó,
2: ja, szóval büszkék vagyunk arra, hogy sok minden történik, és hogy ezt most már egy városi újsággal meg tudjuk örökíteni, és én ezúton is köszönöm itt a kollégáknak, mert nyilván most ezt nekünk meg kellett, át kellett vegyük, tehát hogy a...
1: Nem kis nem feladat egyébként ez, igen, hogy azért is szerkeszteni, megírni, abszolút. Hány flag tördelni, ilyesmi azért nem egy utolsó.
2: Igen. Na hát, örülök, hogy szóba tudtuk ezt is.
1: Abszolút, mert azért ez egy jó téma volt. Csaba, oké, vigyázzatok magatokra, és akkor beszélünk újfent majd
2: hamarosan. Köszönöm szépen,
1: én köszönöm.
3: Szép napot.
1: Szia, minden jó, szia. Diósi Csabával beszélgettünk tehát, mert hogy újjáélett az újság.
3: Úgyhogy... Én ezeket, szerintem nekem ezek amúgy is ilyen retro dolgok, egyre jobban tetszenek.
1: Szerintem is ez nem retro dolog. Na, beszélgetünk még erről egy kicsit, akár várjuk a Dunakeszi lakosok véleményét, a Viber számunk 0635 66 22 62. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Visszatért Dunakesztin az újság, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, mert hogy tegnap előttől már a postaládákban van a Dunakeszi Szerettünk, Dunakeszi magazinnak az első lapszáma, és erről beszélgettünk az előbb Diós Csaba polgármesterrel, hogy hát nyomtatott versus digitális tartalmak, mi ennek az öröksége, mi ennek a háttere, és miért ragaszkodnak alapvetően ehhez a történethez.
2: Ó, melyik igen. filmből, vagy mibe volt ez a magyar film? Ez az Itt a hírlap?
1: Hát sok mindenben.
2: Vagy ez, sok, ez nem konkrét filmben volt, csak minden. Így régen?
1: Én arra emlékszem, hogy a Sherlock Holmes sorozatban úgy kezdődik, hogy akkor áll az utcakölyök, és akkor két pennyért
2: ott
1: vagy.
2: Ott tényleg,
1: és
2: akkor például, lehet, hogy csak ez van, de, hogy egy csomó hírlap, filmben, nem?
1: Van sok filmben
2: Itt a hírlap, Dunakeszi.
1: De ez egyébként hírlap. Én ezt tök adnám.
2: Abszolút.
1: Tehát, hogy érted, kimész, van egy újságos fiú, menj, és akkor egy városi hírlap, nézzél meg, tessék, és akkor megkapod. És akkor nem a postaládákban, hanem mondjuk rikkancsokkal végigmenni a főúton a kettesen mondjuk.
2: Akár, mit tudom én, két havonta egyszer meg is csinálhatnám.
1: Meg lehetne lépni. Igen. Szóval megjelentés, hogy én azt mondom, továbbra is tartom magam ahhoz, hogy én azért egy picit kapaszkodnék ebből a digitalizált világban.
2: Abszolút,
1: És mondom már
2: is.
1: Csak azért is, mert hogy archívum. Tehát, hogy kézzel foghatóan ott van egy fizikai hordozó, és azt, hogy akkor mi történt az elmúlt hétvégén, mi történt a nyáron, összegzünk, mit mondott a testületülésen, ez meg az, milyen probléma van, stb. Ki nyert, hogy nyert, az, hogy végigposztoljuk az internetes fórumokon, oké, ott van, aztán
2: meg én továbbra is azt mondom, hogy azért vannak nem feltétlen csak azok az idősebb, én egyre több fiatalt is ismerek, aki abszolút elzárkózik, tehát semmilyen social media felületen nincs ott.
1: Igen.
2: Tehát, hogy igen. Én azt gondolom, hogy nem csak a bácsinak meg a néninek lehet ez pozitív, hanem akár annak, aki tényleg direkt nem hajlandó.
1: Lehet, hogy én is egyébként ilyen fogult vagyok, vagy nem tudom, de azért az, hogy nézd, apu, benne vagyok az újságban,
2: hát
1: hogy érted, hogy
2: van.
1: Szerintem ebben is van valami, én úgy
2: érzem. Én is így gondolom, bár nyilván én a technikai részével nem, tehát én nem tudom az újságírás, biztos, hogy annak külön rejtelmei
1: hát,
2: vannak. Meg
1: hát ez külön
2: marha
1: műfaj.
2: Nagy meló, igen. Meg külön műfaj, meg nem tudom mennyibe kerül, mármint nekik az, hogy ezt működtessék, de gondolom, hogy azért erre megvannak a források, vagy nem tudom, hogy ez hogy működik, mindegy, én abszolút emellett voksolok, igen, legyen még ilyen formán, legyen nyomtatott sajtó is, és lehessen azt így kézbe venni, bármikor is olvasgatni, szerintem igen. Tök jó ez.
1: És ugye, ahogy mondta Csaba, ugye a különféle robotok, interjúk, ami benne van, tehát, hogy ezt a szerkesztést az gyakorlatilag örökölték, tehát, hogy ami lesz formában, az ugye megmarad. Ugye az mi a kérdés, hogy akkor most egy regisztrálós vonal lesz-e, avagy sem, ez még kiderül. Minden esetre szerintem tessék örömmel fogadni. Nem, ezen fog múlni egyébként a világ meg a földsor.
2: Hát bízunk benne, mert az már nagy baj.
1: Probléma lenne, igen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár

0: 360 fokos HD-tolató kamerával vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MG Gál.hu.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu. CH Klíma.hu.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
7: Hazudtam neked.
6: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
8: Verity. Hamarosan a mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: 8 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
12: Hírek.
11: Adóellenőrzések lesznek Balassagyarmaton. A revizorok többek között azt vizsgálják majd, hogy a vállalkozások szabályosan jelentették-e be alkalmazottaikat, illetve megfelelően dokumentálják-e az értékesítéseket. Ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatát is. A pénztárgépekhez kapcsolódó vizsgálatok során a tényleges készpénzkészlet és a bizonylatok alapján nyilvántartott összeg egyezőségét is ellenőrzik. Emellett arra is figyelnek, hogy a vállalkozások a megfelelő áfakulcsot alkalmazzák-e. A revizorok Balassagyarmaton és környékén hétfőtől péntekig folyamatosan figyelnek majd, és szükség szerint büntetéseket is kiszabhatnak, közölte az adóhatóság. Egyelőre nem tudják, megvalósítható-e Nagymaroson. Egy környezetvédelmi fejlesztés, mert közben megszűnt a támogató. A Nagymaros Város fejlesztéséért közhasznú alapítvány 2 millió forintot nyert a MOL Új Európa alapítványtól, amely élhető és zöld környezet kialakítására ítélt oda támogatást a Dunaparti városnak. A nyeremény megérkezett, azonban időközben az országgyűlés döntése alapján megszűnt a szervezet. Nincs kivel elszámolniuk a támogatásról. Az ügyet a helyi önkormányzat is tárgyalta, a döntésről holnapra ígértek tájékoztatást. Kukoricaföldön gyűltek össze autókkal azok, akik otthon már nem mernek a titkárnő előtt beszélgetni a polgármester feljelentéséről. Ezt állítja a Nógrád megyei Becske vezetője. Agócs Pál egy internetes fórumon tudatta, hogy rendőrségen, az adóhatóságánál, a vagyonvisszaszerzési hivatalnál és a megyei kormányhivatalnál is feljelentik őt a faluból. A belső cserháti településen hónapok óta tartó békétlenség eszkalálódik, egyre több szereplővel. Legutóbb a helyi roma önkormányzattal került összetűzésbe a polgármester. A gyanú szerint jogosulatlanul felhasznált állami vagy hivatali pénzek miatt alakult ki konfliktus. Azonban Agócs Pál most tudatta, túl van egy bírósági tárgyaláson, nem adja fel, és nem is fél.
13: Az ukrán katonai hírszerzés közleményben arra figyelmeztet, hogy az orosz titkosszolgálatok utasítást kaptak az európai hibrid hadviselési műveletek fokozására. Szerintük célpontjai között katonai létesítmények, kritikus infrastruktúrák és kommunikációs rendszerek szerepelnek. A közlemény külön kiemeli, hogy a lehetséges célpontok között vannak az európai országokban található Starlink műholdas internetállomások is, amelyeket az ukrán hadsereg széles körben használ a harctéri kommunikációra. Az orosz hibrid hadviselés már eddig is számos formát öltött, a gyújtogatásoktól és merényletektől kezdve egészen a legutóbbi augusztusi lipcsei incidensig, amikor átalakított FPV drónokkal próbálták felrobbantani az ukrán Antonov teherszállító repülőgépeket. A támadás elkövetésével Németország szeptember 1-én hivatalosan is Oroszországot vádolta meg, amit az oroszok hadüzenetként felérő fenyegetésként értékeltek.
14: Időjárás.
15: Időjárás.
11: Zavartalan napsütéssel ér véget a hét, 24 fok várható.
15: Közlekedés.
14: Közlekedés.
11: A 2-es úton Sződligeten, valamint Verőcén az Árpád úton, a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
16: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
16: És most megadjuk a

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Akkor sétálunk, és egy kis dombra lecsücsülünk.
2: Tüt.
1: Ugye, de egyébként ez is olyan, ugye, hogy ez óvodában, ez csapatot, csapattuk, ugye, és ezt be, ugye, a mozgás, séta fontossága már gyerekkorban. Hopp, honnan
2: hoppá,
1: tudunk indulni?
2: De jó vagy, Ádám.
1: Mikrobiológus, mókus, asszonyság.
2: Óriási. Hát ez nagyon szép, szép bevezető volt, igen.
1: Tessék. Átadom a szót.
2: Na. Köszönöm. Szóval a mozgás közben, most az általánosságokkal kezdem, igen. Dolgoznak az izmok.
1: Igen.
2: Ugye fokozódik a keringés, a vérkeringés, igen. is. Változik az energiafelhasználásod, ez azt jelenti, hogy az izomzat aktívabban vesz részt például a cukor felvételében. Uh-huh. Tehát akár a sétánál is egy cukor, ingadozó cukor is sokkal előbb javulhat, vagy az inzulin érzékenység is javulhat.
1: Ezt nem is beszéltük, hogyha mozogsz, akkor tényleg jobban dolgozza föl a cukerot.
2: Így van, az izom mozgás által több cukrot aha. vesz föl, kevesebb marad a véráramban. Igen, okay. Szóval, hogy ez is ilyen, illetve rendszeres mozgással, mint mondjuk ez az aerób mozgás, ez a séta, a vérnyomásnak is rendkívül jót tesz, mert ugye az ereknek, a vérereknek is a rugalmasságát tulajdonképp nagyon nagyban elősegíti, illetve nagyon-nagyon fontos, és ugye itt az idősebb korosztályhoz szólva, nagyon fontos az izomtömeg. Tehát a korunk előre haladtával, és nem csak az idősek, mert én már magamat is 40-50 környéke és a fölött, ott rettentően fontos odafigyelni arra, hogy meglévő izomtömegünket minél tovább megtartsuk, mert az ugyanazzal a tevékenységgel, amit én csináltam 45 éves koromig, uh-huh. 45 éves korom után már az nem lesz elég az izomtömegem megtartásához. Tehát ott sokkal tudatosabban, sokkal jobban kell odafigyelni, mert ugye az egyértelmű tény, hogy minél nagyobb arányú az izomtömege az embernek, annál jobban megőrzi az egészségét, maradjunk okay. ennyiben.
1: Okay.
2: Szóval, és ezt időskorban rohadtul oda kell rá figyelni, mert a csontritkulás, az izomsorvadás rengeteg dolognak, betegségnek, hiányállapotnak a meleg ágya tud lenni. Tehát, hogy...
1: Tehát most akkor még alapvetően csak a hallgatókon, hogy elveszítjük a fonalat, most még alapvetően a mozgásról beszélünk, bármilyen általán mozgás formáról van szó, ezek azok, amelyek gyakorlatilag itt, nem tudom én érteni hatásban, ilyen hatást gyakorolnak rá.
2: Így van, és ezért is fontos, tehát nem csak azért, mert hogy itt ne lustuljunk el, hanem azért, hogy az egész vázrendszerünk, izomrendszerünket megtartsuk tulajdonképp. És akkor itt így átvezetek szépen lassan a sétára.
1: Igen.
2: Ugye, egy csomóan mondják, hogy sportolsz, nem sportolsz, vagy idősebb korosztály, ugye az is kérdés, kit nevezünk idősebb korosztálynak, de mindegy, mondjuk legyen
1: okay,
2: az...
1: Oké, 60 pluszosok.
2: 60 pluszosok, így van, és ők, ha megkérdezed, nem, ő nem sportol, csak sétál. Hát az már egyébként egy egész jó mozgásforma lehet, ha legalább hetente 3 alkalommal 20-25 percet teszi ezt. Nem rohanva, nem lihegve, de mondjuk egy olyan erőltetett ütemű séta, amiben még beszélgetni simán tud a szomszéd asszonnyal.
1: Akkor haladósabb, egy
2: haladósabb.
1: Kicsit.
2: Így van, egy kicsivel kilépősebb legyen, akár, hogy említetted ezek a nordic walking botokkal.
1: Igen, ezekkel a rudakkal, vagy mik ezek.
2: Igen. Azokkal is lehet, és azt lehet a vagy a városban is, tehát azt lehet a járdán is, ha valaki mondjuk bizony és nem mer az Ipoly parton, vagy a Duna parton, vagy valahol egyenetlen felszínen, de mindegy, szóval ez teljesen mindegy. Ezek mind mozgásnak számítanak, és egy a WHO ajánlása szerint is az van, hogy az idősebb korosztálynak is hetente 150-300 perc közötti séta ajánlott. Uh-huh. Tehát, hogy nem egy veszedelem, most ha a legalját veszed a 150 perc.
1: Hát, több mint 2 óra nagyjából, ugye?
2: Egy héten.
1: Igen, tehát az na. ember nagy. Tehát, hogy az... mondjuk naponta.
2: Igen, és akkor itt azért...
1: kutyával sétáltatván összekötöd.
2: Simán van, aki egy nap alatt le tudja kvázi, vagy ki igen. tudja maxolni.
1: Igen.
2: És hogy nem ördögtől való dolog ez. Annyi egyébként, hogy az izom építése, ha már ugye az idősebb korosztályról igen. beszélünk, ahhoz viszont kevés.
1: Hát akkor ez csak kvázi egy ilyen szinten tartó történet?
2: Egy szinten tartó, tehát, hogy meg az összes egyéb vérkeringés,
1: cukor, rugalmas lesz a nem tudom, erre meg ilyenek, igen.
2: igen. legyen, tehát igen, rugalmasabb lesz, így van, így van, igen, így van, de az izom tömeg növeléséhez a séta nem nagyon járul hozzá. Tehát a megtartáshoz oké, és akkor azt lehet még esetleg, hogy valami mini súlyos, de azt nevez, vagy egy fél literes ásványvizes palack is szuperül megteheti, hogyha kedves, soha rá nem érő nyugdíjas emberek, mert hála Istennek olyanokkal találkozom, hogy soha nem ére semmire, ha nyugdíjas.
1: Múltkor egyik hipermarketben rám szólt, hogy előengedné őt, mert hogy nagyon siet. És mondta neki, hogy magam a nyugdíjas.
2: És? Előre engedted?
1: Nem.
2: Megsértetted, és nem.
1: Bocsi, de érted.
2: Juáj.
1: Én mentem, dolgom volt, tele volt neki egy cekkere, megkérdeztem, hogy ne ragudjon, nem mondom, maga nyugdíjas, hova siet.
2: Nem voltál jó fej, Ádám, és igazad is volt.
1: Nem voltam jó fej, de egyébként. Bocs egyébként. Tehát, jó, hogy nem, ezért már oké. Okay. Majd akkor holnap már elintézi azt, amit el kell. Tehát, hogy
2: most te komolyan. Te azt csak gondolod.
1: Mit? De itt ráér. Kész, ennyi. De.
2: Igen.
1: Hova rohan.
2: Majd meglátjuk, ha mi is nyugdíjasok leszünk.
1: Aha.
2: Igen. Bízunk igen benne, hogy meglátjuk. Maradjunk ennyibe, mert ugye én optimista vagyok. Na mindegy. Igen. Illetve a séta tekintetében, szóval még, ja, ott mondtam, hogy valami erősítő.
1: Egy kis súlyocskát viszünk, érted? Vagy én arra is gondoltam, mert például csak én, ahogy látom az időseimet idézőjelben az én utcámban, a környéken, hogy például a templomba járás, ami ugye fontos dolog, és akkor ugye ott szoktam látni néniket, hogy tényleg valamikor nem használnak a helyjártót, amikor tényleg neki indulnak, és akkor kész, le van tudva az a május egy úttól, mondjuk, hogy a szalézig lévő.
2: Így van, és akár nem csak a templomba, hanem mondjuk akár, ha ő boldva megy busszal, odafele még könnyű az a tatyi.
1: Igen.
2: Akkor mondjuk menjek gyalog. Időzítse
1: múlt. Már, igen.
2: Tehát, hogy már az is akkor egy séta, meg egy csomó ilyet be lehet iktatni egyébként, ami nyilván idő kérdése, de azt hát ha mégis rá tudnak érni erre, meg akár az ismerőshöz elmegy, meg a nem tudom én, illetve még az aktív dolgozókhoz is szólnék, mert ugye aki 8 órát ülő munka, vagy 8-10 órát ül minden nap, és ő mondjuk azt mondja, hogy de ő heti 3-4-szer sétál legalább fél órát, arra is azt mondom, hogy nagyon jó, de akkor hekkeljük úgy, hogy azt a napi 8 óra üldögélést legalább 2 óránként szakítsa meg, és minden munkahelyen megoldható szerintem.
1: Hát de kötelező is, hogy ugye 50 perc után föl kell állni a monitor előtt.
2: Igen, azt csak hiszem. Ugye, hát jó, azt biztos nem tudom, mindegy, hogy ki hogy tartja
1: de
2: be.
1: De ez elvileg van valami ilyesmi szabály.
2: Igen, elvileg biztos, hogy van, de hogy ha nincs olyan messze a WC, hogy az már egy sétának minősüljön, vagy nem tudom, akkor akár fölállhatok a székem mellett, és googolok 10-et, vagy nyakat körzök, vagy tehát, hogy egy kicsit keringessük meg az irodai munka közben is 2 óránként az izmainkat mozgassuk meg, a nyirokrendszerünk mozduljon meg, mert ugye a nyirokrendszer igen, csak a mozgás, a mozgató rugója, nincs más annak. Tehát az a fekvő helyzetben nem mozog a nyirok, vagy nem működik jól a nyirokkeringés. És az én egyik kedvenc sétás biohackem,
1: igen,
2: vagy életmód trükköm, így mondom,
1: jó,
2: az, hogyha mondjuk egy szombati ebéd után
1: igen,
2: nem kanapé huszárrá válunk, és nem az van, hogy annyira teli vagyok, most szundizok
1: egy órácskát, igen,
2: hanem veszem a fáradtságot. És oké, mondjuk bekajáltam meg, megittam a kávémat is, de én fogom, fölveszem az edzőcipőmet,
1: és
2: sétálok. Figyelj, 15 perc, tehát akkor nem kell még 30-at se, de ha kimegyek ebéd után 15 percet sétálni, akkor annak egyébként már csak ha a cukrot is említettük, a X kutatás, mindegy, egyébként utána lehet olvasni, 30%-kal javítja a vércukor szintet az étkezés után 15 perc séta.
1: Ha lesétálod.
2: Igen. Tehát, hogy nem mellesleg, és nyilván minden egyéb életfunkciót is nagyban javíthat. Szóval, hogy én ezt így próbálja meg mindenki, ilyen challenge, legyen ilyen megafon egészségpercek challenge,
1: jó,
2: hogy próbálják meg az emberek, mondjuk, hogy hétvégén egyszer, amikor megtehetik, és hogy mennyivel jobb utána, mert nem az van, hogy a kajakómától, ugye a hatalmas felugrott cukortól az ember ott igen, szédeleg, meg nem tudja, hogy merre van arca, hanem sokkal könnyebb lesz az emésztés, meg minden is. Szóval Okay. Ne a kanapét. A kanapét hetente egyszer cseréljük le sétára.
1: Nehéz kihívás, gyerekek, de bízunk benne, hogy ez meg lesz. Jó, szusztanunk egyet, mert még van egy-két érdekessége ezzel kapcsolatban, hogy akkor tényleg tanulunk a Nóritól, majd mindjárt folytatjuk a hírek meg a dalok után.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Ez történt csütörtökön reggel.
2: Mozgunk még egy pár percet, kedves hallgatók, és ugye most főleg a gyaloglást vettük górcső alá, azért is, mert talán az egyik legegyszerűbben elindítható és elérhető mozgásforma az idősek számára is, mert ugye mai napon ugye az idősek világnapja is van, ezért is még egy picit ez a témánk itt Nóriban.
3: Így van. És hogy olcsóbb is. Tehát, hogy talán a legolcsóbb mozgásforma is nem csak egyszerűen kéznél lehet.
2: Az azért nyugdíj mellett azért, igen, azért nem egy utolsó szempont.
3: Igen. Amiről nem beszéltem, ugye a sétának a mentális részéről.
2: Igen.
3: Például ez ihletett meg, hogy egy barátnőmmel találkoztam a hétvégén, és beszélgettünk, és ő gyerek szakpszichológus, mindegy, ezt csak azért mondom, hogy dráma dolgokkal találkozik hétközben, és pont ő vele beszéltük, mondta, hogy annyira igénye van, tehát ha ő már két nap eltelik úgy, hogy csak hazaér és onnan az esti mókuskerék, egyszerűen megőrül, tehát hogy annyira érzi azt, hogy neki kell, hogy sétáljon egyből, vagy helyből az a kis monotonitás, az, hogy friss levegőt szív, az, hogy elvigye az agyát, tehát egy mentális tréning is tud lenni, hogy egy rendszeres fizikai aktivitással egybekötjük, és mondjuk egy séta elején, meg a séta végén összeveted magad, és akkor lehet, hogy egy ilyen csillesebb, jobb
2: benne
3: hangulatba.
2: Benne vagy a vibe-ba, a flow-ba, a csakrába, a csíbe, a mindenben.
3: Igen, szakmai, szakzsargonnal, igen. És akkor nagyon szuper ugye a séta, de nem minden, tehát nem feltétlen sporttal ér fel, azért persze, azt hangsúlyozzuk, az de hogy
2: Én úgy vagyok vele, hogy én most azért váltottam, és meg is kaptam a főnökömtől, hogy milyen biciklit vettem, mert most én biciklit váltottam, hogy eddig egy ilyen terepcross bringával toltam folyamatosan, ugye elő-hátul tárcsafék is, mentem, mint az állat, télen-nyáron, és Gabi volt az, aki mindig rember, aki megézi. Viszont most ugye, hogy tehát egyszerűen nyűg nekem fölmenni a mi lakásunktól a garázsba a kocsiért, akkor beállni, kiállni, így bejössz a városba, a belvárosba, nem találsz parkolót, nem tudom, sok sofőr van, tehát egyszerűbb azt, mert nem vagyok félig a városban, amikor én még csak bezárom a garázskaput, és
3: ez a közdröhely.
2: Ugye? Tehát, hogy és minden leérek meg, tehát leérek biciklivel, hamarabb tudom elkezdeni a tényleges vásárlást, akármint, hogyha azt autóval tenném meg. És én most váltottam egy ilyen cekkeres nyugger bringár, igen, én megkaptam, hogy ez most például nyugdíjas, de hát egyébként teljesen jó, és sokkal több helyre megyek, még ezáltal is egyébként biciklivel. Tehát, hogy mert van kosártot eddig ugye mindig az, hogyha bevásoltam, akkor egyik oldalt, másik oldalt ugye kormányokkal szakor.
3: Málhazsákkal együtt a hátadon.
2: Ez meg így tök jó, mert be tudtam lőni, és én sokkal többet biciklizek.
3: Nagyon jó. Tehát, hogy ez
2: mindenhova megyek ezzel.
3: Igen, így ugyanez a verzió, de áttekerhetjük biciklire is, érted?
2: Nagyon jó vagy.
3: Na jó, igen.
2: Oké, sétáljunk.
3: Sétálunk tovább. Joggal felvetődik a kérdés, ugye ez a 10 000 lépés, tehát hogy ez mindenhol ezt lehet hallani, mert egyébként
2: ugye ez azt kell.
3: Hát, hogy mi mindenhol ezt tolják, hogy az legyen az irány, a cél, hogy napi 10 000 lépés legyen meg, ugye ezek a millió lépés programok is, ami iskolába is lehet csatlakozni, meg nem tudom én mindennel együtt, de én azt mondom, hogy nyilván mindig attól is függ, hogy egy soha nem mozgó 120 kilós emberkére, igen, én inkább azt mondom, hogy mindig egy kicsit emeljünk a mércén, tehát legyen, szokjunk rá, és legyen rendszeres. Tehát, hogy nem feltétlen ehhez a 10 000 lépéshez ragaszkodnék, hanem ahhoz, hogy, mint ahogy mondtad is, hogy azt vetted észre, hogy egyre többet tekersz, tehát egyre többször legyen kedve cipőt venni, és kisétálni, vagy elsétálni, vagy a szomszédasszony, vagy a kutyával, vagy a macskával, vagy a teljesen mindegy, csak saját fejével. Tehát, hogy nem kötelező, de hogy minél inkább rendszeres legyen az a fizikai aktivitás, annál jobb. Az is egy rendszeres kérdés szokott lenni, hogy neki most jobb az, hogyha ő 30 percet sétál egyszer egy héten, vagy 3x10 percet. Hát ezek megint csak nem feltétlen eldöntendő szerintem, de ha már mindenképp választani kell, akkor a 3x10 percet emeljük meg 15-re. 3x, szóval, hogy érted, hogy legyen ez a tendencia.
2: Jó, végig beszélgettük szerintem, ami kellett, úgyhogy ez teljes volt. Úgyhogy tessék kicsiket mozogni. Jó?
3: Friss levegő.
2: És akkor elindulni rajta. Az úton is menni, és akkor egy kis lépés, aztán szépen.
3: És nagyon nagy lépés lesz az egészségért.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Vagy aki vagy.

0: Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Verity az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
1: Hazudtam neked.
0: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
2: Verity. Hamarosan a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
4: 9 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
5: Salgó Tarján jegyzője beperli a Tiszapárthoz közel álló köztérmédia bátonyterenyei hírportált aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt. Fodor Enikő közölte, a médiatermék egyik cikkében szerinte valótlan állításokat közöltek a Salgó Tarján és térsége egészségügyi és szociális központ kapcsán. A szerkesztő konkrét forráshivatkozás nélkül egy állítólagos levélre támaszkodva írt egy szerintük több dolgozó által is érzékelt intézményi problémáról. A hírportál azt is állítja, hogy az ügyben keresték a város jegyzőjét, de Fodor Enikő azt válaszolta, hogy ilyen megkeresés nem történt. Salgó Tarján jegyzője beperli a bátonyterenyei médiatermék kiadóját. A köztérmédia tudatta, az általuk hivatkozott levélben megfogalmazott állítások egy részét nem tudja a szerkesztőség dokumentumokkal, illetve független forrásból megerősíteni. Vác környékére is zárlatot rendelt el a helyi járási hivatal. 10 település, köztük Vác városa is érintett a mézelő méhek nyúlós költés rothadása fertőzöttséggel. A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök elszállítása és méhek beszállítása a területre. A már érvényben lévő tilalom Csomád, Csörög, Göd, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Vácharttyán és Vácrátó településekre terjed ki. A héten a Megafon már beszámolt a Nógrád megyei hasonló esetről is. Romhány környezetében ugyanilyen intézkedéseket vezettek be. Kukoricaföldön gyűltek össze autókkal azok, akik otthon már nem mernek a titkárnő előtt beszélgetni a polgármester feljelentéséről. Ezt állítja a Nógrád megyei becske vezetője. Agócs Pál egy internetes fórumon tudatta, hogy rendőrségen, az adóhatóságánál, a vagyonvisszaszerzési hivatalnál és a megyei kormányhivatalnál is feljelentik őt a faluból. A belső cserháti településen hónapok óta tartó békétlenség eszkalálódik, egyre több szereplővel. Legutóbb a helyi roma önkormányzattal került összetűzésbe a polgármester. A gyanú szerint jogosulatlanul felhasznált állami vagy hivatali pénzek miatt alakult ki konfliktus. Azonban Agócs Pál most tudatta, túl van egy bírósági tárgyaláson, nem adja fel és nem is fél.
6: A legfrissebb kutatások szerint akár 20-30 helyre is beadják önéletrajzukat a fiatalok Magyarországon, amíg végül sikerül egy állást megszerezni. Idén rendkívül nehézzé vált munkához jutni itthon, közli a Portfólió gazdasági portál. A folyamatként leírt változás első éve a koronavírus járvány után volt, azóta a vállalkozások szinte semmilyen pályakezdőt nem akarnak alkalmazni. Ehhez érkezett meg a tavaly óta a világot lázban tartó mesterséges intelligencia is, amely a portál közlése alapján számos cég esetében fékezi a munkaerőfelvételt, mert azt kutatják, hogyan tudnak ember nélkül a gép közreműködésével munkahelyeket kiváltani.
4: Időjárás.
3: Időjárás.
5: Zavartalan napsütéssel ér véget a hét. 24 fok várható.
3: Közlekedés.
4: Közlekedés.
5: A 2-es úton Sződligeten, valamint Verőcén az Árpád úton, a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most megadjuk a reggel ritmusát.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, szevasztok!
2: Hello! Szép napot mindenkinek!
1: No. A megafonfm.hu, ha valaki egyébként akarna minket online is hallgatni. Jó? És ha messze jár már tőlünk, és később a 95.7-ből, a 91.9-ből, akkor a megafonfm.hu-ra nyomjatok rá, és akkor tudok minket streamelni. Na, Széchenyben járunk ebben az órában, és a programot ajánlunk nektek, de nem olyan programot, ami ilyen átlag program, hanem egy tanulásos, kihívásos programot, ugyanis október 24-én, még van idő egyébként, de mindjárt elmondjuk, hogy miért beszélünk erről most, drónfesztivált szerveznek Széchenyben.
2: Inkább Széchenyben repülünk, mondjuk repülünk. Nem is ott járunk,
1: igen,
2: most
1: lebegünk, körözünk,
2: lebegünk, körözünk, figyelünk az igen. Égből.
1: Igen, mert a drónfesztivált szerveznek, és egy csomó plakát már megjelent ezzel kapcsolatban, maga a fesztivál ugye október 24-én lesz. Viszont azért beszélgetünk erről, mert hogy amellett, hogy itt lesznek drón bemutatók, drón kiállítás, drón versenyek, előadások, koncertek, tehát hogy egy ilyen, hogy a plakát is mutatja, egy ilyen technológia, innováció, tudás, biztonság, jövő sztorikat lehet majd átbeszélni és megtapasztalni. Ez kiegészül egy amatőr drónfilm készítő versennyel is.
2: Annyira menő szerintem. Igen. Én egyébként nagyon kíváncsi lennék rá. Én mondjuk úgy, hogy közepesen technikai zseni vagyok.
1: Igen.
2: Szóval közepesen értek a technikához, de nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mit tudnék alkotni. Nyilván irányítom, tehát hogyha itt ott megmutatják, meg elmondják, hogy mire kell figyeljek, meg hogy kell csinálni, de hogy szerintem ebben nagyon könnyen bele lehet szeretnén, így azt képzelem el.
1: Igen, meg hogy érezni kell, meg érteni kell hozzá. Most egyébként én kapásban most a Farkas Dalinak a képei ütnek eszembe Balassagyarmatról, Mr. Wolfi úr, amit egyébként előszeretettel szokott Csak Gábor polgármester is egyébként megosztom a saját oldalára, mert a gyönyörű képeket tud egyébként csinálni Balassagyarmatról.
2: Nekünk volt egy közepesen gagyi drónunk, rendeltünk még, amikor ez az egész bejött, és figyelj, egyébként az nagyon, valahol az erdőben végezte egyébként, nem annyira hát, lett.
1: Figyelj, én mikor tudod, a tévé, és akkor bejött, és akkor hát mentek a kollégák macsétával a kezükbe, a Berccel melletti vasúti töltésembe az erdőben, mert valahol ott lehetett is, hogy mentek.
2: Na, mert
1: keresni,
2: ugye ott, mert, hogy azért így, mikor hívott haza, vagy lemerül igen. Előbb, mint hogy visszaérjen.
1: Tehát mi is itt ráéreztünk erre annó, vagy elkezdtünk, mert muszáj volt, ugye, mert egyszerűen például a televíziózás is már hozta azt, hogy akkor kell készíteni ezeket. De mentek a kollégák, azt hiszem Berccel vagy Becske környékén a kispiros mentén ott bent az erdőben. Hogy...
2: Sőt, egyébként ebben Norbi a nagy király. Norbi nagyon jó drónos képeket
1: igen.
2: Csinál.
1: Igen. Na, úgyhogy beszélgetünk erről mindjárt, és Fülkor Lajos lesz a vendégünk, aki ugye az igazgatója az ottani mezőgazdasági súlynak, ugye a Liptai Béla mezőgazdaság és élmészeripari iskolának, és nem véletlenül van benne az ő kezük is, mert hogy a liptaiak azért eléggé komolyan használják már a drónokat a mezőgazdasági ismeretek tanulás kapcsán is, úgyhogy Lajossal beszélgetünk mindjárt arról, hogy mi vár majd rátok, úgyhogy kedves drónosok, akár tényleg a Megyeri Hídtól egészen Dunakeszig, vagy a Dunakeszig, Salgótarjánig, bocsánat.
2: De az is jó, csak egy rövidebb
1: határ. Szabad a pálya, és nyugodtan jöhettek ide erre a napra, mert a jó dolgok lesznek, és akkor mindjárt jönnek majd a részletek.

0: az, akit a legjobban.
1: Ez történt csütörtökön reggel.
2: Jó rádiózást mindenkinek, szevasztok megafonisták!
3: Na,
2: igen, Széchenyben vagyunk ebben az órában, és akkor drónfesztivál, mert hogy meg lehet hirdetve egy drónfesztivál, kedves hallgatók, amivel elkezdtünk foglalkozni az előzőekben, és hát tudjuk, hogy nem péntek van, és nem programajáros péntekünk van, viszont foglalkoznunk kell vele, mert hogy egyébként többek között amatőr drónfilm készítő versenyre is várják már a jelentkezést, meg ugye a beküldött produkciókat. Egyébként, ahogy mondtuk az előbb, maga a verseny, vagy maga az egész nap, pontosabban az október 24-én lesz Széchenyben, és hát gyakorlatilag minden, ami a drónnal kapcsolatos, azt össze akarják hozni. És ezt már akarják mutatni.
3: Hát ez mekkora király, szavaz, 21. század, de ez ugye? Tök jó, hogy így kvázi edukatív módon álljunk hozzá.
2: Meg úgy is, hogy egyébként szórakozás, meg az, hogy drónversenyek, drónkiállítás, drónbemutató előadások lesznek, tehát hogy minden, amit akarsz, nem csak ugye arról lesz, hogy akkor látványos lesz, meg az, hogy ügyesség, meg stb. Meg szórakozzá, hanem ugye, és erről lesz majd szó mindjárt, lesznek előadások, amik például ugye arról fognak szólni, hogy hát na, akkor most én kimegyek hátra a kertbe, akkor és meddig csaphatom föl, vagy meddig nem, vagy jogszabályok, vagy stb.
3: Kinek a kertjében nézhetek be, vagy nem.
2: És egyébként drónpilóta verseny is lesz a diákoknak, tehát várják a jelentkezéseket, úgyhogy ezért is hívtuk fel mi a drága igazgatónkat, mégpedig ugye Fülkor Lajos, ugye Liptai Béla, a mezőgazdasági és élelmiszeripari iskolának a vezetője, mert hogy ők is benne vannak a szervezésben, plusz még egyébként benne mellette ugye Széchenyi Körösi alapítvány szintén benne van a szervezésben, és hogy mondtuk az előbb is, nem véletlenül vannak benne a liptaisok, mert hogy én forgattam és megláttam is azt, hogy ott már azért itt ilyen a szántás, vetés, tehát abszolút logikusan, de hogy ilyen szántás, vetés, felparcellázás, ezt már drónokkal nyomatják a gyerekek, tehát hogy ott már ott végézik,
3: talán még beszéltünk is velük,
2: igen,
3: ugye? Én rémlik is.
2: Lézeres, drónos, minden van már, tehát a teljes full
3: amin én teljesen el voltam alélva
2: így
3: már
2: van, úgyhogy nem csodálkozom, hogy a Liptai benne van ebben a buliban, úgyhogy Fülkor Lajos igazgató itt van a vonalban, és akkor egy picit beszélgetünk erről a tervezett napról. Igazgató úr, jó reggelt, hello!
4: Jó reggelt, üdvözlöm önöket is, hallgatókat.
2: Jó reggelt. Na, akkor talán kezdjük is onnan, hogy szerintem még ilyen nálunk itt Nógrád megyében nem volt, akkor tényleg egy ekte fesztivál, ami csak egyébként a drónokról szól. Honnan indult maga ennek a programnak, ennek a fesztiválnak az ötlete, Lajos?
4: Hát ez egy érdekes kérdés, ugye Széchenyben működik egy Körösi Alapítvány nevű szervezet, akik kerestek meg minket ezzel kapcsolatban, ugye, hogy a szakmai oldalról tudnák-e támogatni ezt az ügyet. Illetve ugye érintett vagyok a Széchenyváros önkormányzata részéről is, hiszen az önkormányzat is ugye adja a helyszínt, illetve támogatna ezt az ügyet. Ugye amiért valószínűleg minket kerestek, az, amit önök is mondtak, hogy nálunk ennek már igen komoly hagyománya van, tehát egy ilyen jelentős 8 fős drónflottával rendelkezünk. A kicsi játékdrónoktól, ugye a térképező termádrónokon keresztül egészen a nagy permetező drónokig, tehát nálunk aztán minden van.
2: És akkor kezdve így jött akkor a kooperáció, az, hogy akkor mi kerüljön bele a kalapba, úgymond, akkor ezt közösen az alapítványnal tudták meghatározni?
4: Igen, hát ugye a cél az volt alapvetően, hogy legyen egy érdekes nap Széchenyben, ahova eljönnek máshonnan is ugye a kedves vendégek, de legyen olyan tartalom is, ami úgymond innovatív, és legyen egy kis edukáció is benne, hogyha már ugye az iskola is szerepel ebben. Nagyjából, amit mi ugye tudunk ezügyben támogatni, illetve lépni, hogy vannak ugye pici drónjaink.
2: Igen.
4: Nagyon fontos, ugye meg lett hirdetve ez a filmkészítő.
2: Így van, ezért is beszéltünk most, mert ugye ott ugye október 24 maga az a drónfesztivál, viszont ugye, hogyha itt vannak hallgatóink, akik akár tényleg
3: Sargottaljántól
2: a Dunakeszék vagy a Megyeri hídig itt vannak és szoktak ilyesmiket csinálni, akkor ugye október 18 a beküldési határidő. Ezért is beszélünk. Igen.
4: Így van, hát nálunk a legnagyobb projekt, amit ugye mi szervezünk, az maga ugye a leendő úgymond drónpilóták felkészítése és egy ilyen kis verseny akadálypálya megszervezése.
3: Óriási.
4: Azt tudni kell, hogy itt ugye nálunk Széchenyben a technikus tanulóinknak nem csak a T-kategóriára, robotkormányzású traktorokra, meg a személyautóra adjuk ingyenes jogosítványokat, hanem a drónra is, ugye az A1, A3 meg A2-es kategóriákra. Éppen most pénteken is megy egy ötfős csapatunk Budára vizsgázni.
3: Mennyire jó, de ezt hogy kell elképzelni mondjuk egy ilyen ügyességi versenyt? Tehát van rendesen pálya is neki a drónnal, mondjuk kerülgetni kell föl alá, vagy
4: igen,
3: hogy?
4: Tehát a profik ezt ugye úgymond STV drónokat csinálják nagy sebességekkel, tehát azok ilyen 50-60 km/órával repülnek, vagy még többel is. Mi nem ezt szervezzük, ugye, mert azért vannak itt kritériumok, ugye mi egy műveleti engedély alapján fogjuk majd a versenyt szervezni, és viszonylag kicsi, tehát 249 gram alatti drónokkal fogunk repülni, előtt a érdeklődőket ugye betanítjuk, egyébként az konkrétan DJI Neo típusú kis drónok lesznek, hát ezeken van egy kis bukókeret, tehát magyarul, hogyha valaki teljesen kezdő, és neki megy valaminek, akkor csak fog tartani.
3: Biztos, ami tuti nem törik össze a kis készülék.
2: Igen, igen.
4: Így van. Hát és ilyen kis akadálypályát, egy ilyen óalakú, úgymond lukon kell áthaladni, akkor ilyen bójákat kerülgetni, leszállni pontos helyre, és így tovább. Tehát előtt ugye megbeszéljük, hogy milyen műholdakkal lesz kapcsolata a drónnak, hogy ez is egy fontos része a dolognak. Aha. Illetve szeretnénk kiegészíteni azzal is, hogy ugye a robotkormányzású traktoraink is ugye ugyanezeket a műholdakat használják navigációra, mint a drónok, azokat is meg lehet majd tekinteni. Szerintem az is ki lesz szállítva, sőt lehet, hogy csinálunk egy ilyen pályát, ahol a traktor magától körbe megy.
2: Ugye ez az egyik szegmens akkor ennek a fesztiválnak, de emellett akkor bemutató kiállítások, előadások, ugye, amit mondtunk, hogy hát itt azért itt sok minden lesz még, akkor ezekben még a csemegézünk akkor, Lajos.
4: Igen, tehát a drónoknak a használatáról azért ugye a köztudatban él némi dolog, de hát ez attól egy kicsit sok, hogy is mondjam, bonyolultabb. Ugye van a légi törvény szabályozza ezt, például már eleve ugye a helyszín kiválasztásán is egy érdekes kérdés volt, hogy a lakott területen elvileg ugye külön engedéllyel lehetne, eseti engedéllyel repülni csak, de ugye 2 éve jött meg az a törvény végül is, hogy mi az a lakott terület, erről is szó lesz. Mert például, hogyha valaki nem életvitelszerűen lakik egy bizonyos helyen, ahol mi is szervezzük, az nem is lakott terület, attól függetlenül, hogy városon belül van. Tehát jogi részéről is lesz szó.
2: Az jó.
4: Az, hogy hogyan lehet megszerezni a 25 kiló alatti drónokra, ugye úgymond nyílt kategóriára viszonylag egyszerű reptetése bárkinek a engedélyt, hiszen azt tudni kell, hogyha valaki ugye reptet, akkor ugye a mi műveleti engedélyünk szerint ugye a tanári felügyelete ezt megteheti, de otthon, ugye, hogy akárhol lakottereten kívül, csak ugye A1, A3-as kompetencia tanúsítvány birtokába teheti ezt meg. Ennek a megszerzési lehetőségéről is szó lesz. Illetve az agráriumban használatos technológiákról. Tudni kell, hogy a drónokat iparban is nagyon sok ritőn használják, de mi is az agráriumban. Ugye egyrészt ugye ilyen vegetációs térképeket csinálgatunk ugye gyerekekkel. Ugye a területekről az alapján állapítjuk meg, hogy hogyan fogjuk majd ugye tápanyaggal utánpótolni, illetve a vegyszerezést, hogy fogjuk ütemezni ugye gyomírtást, hol vannak a gyomfoltok. Ilyen 3 mm-es felbontású képet tudunk csinálni akár egy 10 hektáros tábláról is. Tehát egy 20 foci pályát be tudunk zoomolni, úgyhogy látunk ott egy bogarat valahol a fűben.
3: Elképesztő egyébként.
2: Oké, annyi még, hogy akkor az amatőr drónfilm készítő versenyre azért még egy picit fókuszálni, mert ott tényleg ugye egy maximum 2 perc hosszúságú kisfilmet kell a drónpilótának készíteni a Nógrádról. Gyakorlatilag ennyi van leírva, mint kritérium. A többi az akkor a fantáziára van bízva, Lajos. Tehát, hogy...
4: Igen, nem akartuk ezt úgymond nagyon szabályok közé tenni, hiszen így a kreativitás ugye akkor csökkenne mindenkinek a egyéni fantáziára.
3: És olyan mindenki, aki csinálja a filmet, megvan az engedélye?
2: Ez egy nagyon fontos
4: kérdés. Azért beszéltem most erről, ezért hoztam ezt most külön, ugye, hogy elvileg kell hozzá egy A3-as kompetenciatanúsítvány, és lakott terület kívül, tehát azzal a fogalommal, amit elmondtam. Például ugye nem lakott területnek minősül egy közterület a városon belül.
3: Tehát akkor van lehetőség bőven legális kereteken belül filmet készíteni.
4: Persze, tehát köztereken is van erre lehetőség, tehát ezzel nem... Ez biztos, hogy nem lesz akadály.
2: Oké, rendben, igazak az orra. Köszönjük akkor a beszélgetést, és akkor figyelünk, és szerintem akkor még októberben 21-e előtt még azért egy picit megpörgetjük ezt az egészet.
3: Meg reméljük, hogy megláthatjuk valahol majd mondjuk a díjnyertes kisfilmet.
2: Oké, beszélünk majd még, Lajos. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
4: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Viszont hallásra. Na, hát akkor október 18-ig lehet küldeni be a filmeket, és hát egyébként egy 200 ezer forintos fődíj van.
3: Így van. És Nógrád
2: igen,
3: a téma.
2: Igen. És egyébként meg most nem fogom elmondani a telefonszámot, mert mondjuk, már úgyse írják.
3: Nem, fel, vagy keressenek rá.
2: Rákeresni a közösségi oldalon a Széchenyi Körösi Alapítványra, és akkor ott vannak egyébként az infók, meg azt, akkor hogyan és miképpen lehet jelentkezni, és ugye a beküldési határidő, tehát ennél a kisfilmes történetnél az október 18-a, és akkor maga a Drone Fesztivál pedig az október 24-én lesz, úgyhogy még azért sok mindent összefoglalunk ezzel kapcsolatban mindjárt.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Jó kis fesztivál lesz ez.
2: Óriási.
1: Jó rádiózás mindenkinek nagyon. Itt a zenék után. Hello.
2: Én nagyon szívesen el is mennék, sajnos pont akkor aznap lesz az egyik barátnőm 50. születésnapja, szóval nem tudok elmenni.
1: Ó, jó de lesz, bulika.
2: Az igen. De én ígérem, hogy én meg is fogom nézni majd, ha megtudjuk, hogy hol nézhetjük meg. Nagyon kíváncsi vagyok.
1: Igen, mert hogy az előbb ugye Filkó Lajosról beszélgettünk, aki most tekerne ránk, annak elmondjuk, hogy ő a Széchenyi Liptai Béla mezőgazdasági és élelmiszeripari iskolának a vezetője, igazgatója. És azért hívtuk fel a Lajost, mert hogy a Körösi Alapítvánnyal közösen a Suli, ők csinálnak egy drónfesztivált. Ez október 24-én lesz. És azért beszélgettünk vele már most, mert hogy ehhez kapcsolódóan már lett egy felhívás, és kiposztolva, hogy egy amatőr drónfilm készítő verseny már azért élesedett, és október 18-ig várják egyébként a maximum 2 perc hosszúságú kisfilmeket Nógrádról, és a versenynek egyébként a fődíja, akiért a legjobb lesz, az 200 000 forintos fődíjat
2: de
1: fog kapni.
2: De nem is taglaltuk, de gondolom itt lesz majd 24-én lesz az elbírálás.
1: Igen. Ott. Mert hogy ahogy mondtuk, ugye drón bemutatók lesznek, egyrészt ugye rend, meg a katvéd különleges egységei, mezőgazdasági drónok, harcászati felhasználás, mentők.
2: A drónok támadása, lázadása.
1: Drónkiállítás lesznek egyébként egyedileg fejlesztett drónok, termékbemutatók, lehet kipróbálni dolgokat, ugye a liptaisoknak is ugye a drónjai ott lesznek, és ugye, ahogy mondtuk, lesznek ilyen drónversenyek, mehetsz jobbra-balra, drónok a médiában, előadások például, ugye hazai jogszabályok, EU-s jogszabályok, milyen drónt vegyünk, sikeres startupok, tehát hogy előadások, és egyébként tök, nagyon kerek az egész, így kell csinálni, és ahogy mondtad, Szivi, akkor lesz majd egyébként magának a települést, vagy ugye a bemutató, Nógrádot bemutató videónak is eredmény hirdetése. Úgyhogy tessék rászállni, hiába, hogy Széchény, meg ugye Nógrádról kell, de nincsen megkötve az, hogy honnan és miképpen, tehát akár nem tudom, milyen szobról is nyugodtan lehet tűnni, vagy Zebegényben
2: bárhol, illetve
1: csinálni.
2: Ahogy megtudtuk, hogy nem kell jogszabályt szegni ahhoz, igen, hogy szuper kis drón filmeket készítsenek.
1: Úgyhogy én várom, ez jó lesz. Az előzetes program alapján én azt mondom, hogy jól össze van rakva az egész, tehát ugye, hogy egyrészt bemutatók vannak, kiállítás van, verseny van, szórakozás van, előadás van, tudás van, hozzá egyébként verseny van, aztán zene, koncertek melléje, tehát hogy ami kell egy ilyen naphoz, én azt hiszem, hogy ez mind benne van, úgyhogy nem csak egy ilyen kimegyünk és akkor ökörködünk, meg lebegettünk jobbra-balra, hanem hogy látom azért itt a Lajosék azért foglalkoznak azzal, hogy itt a drónépítéstől kezdve a technikai újdonságokon keresztül, tehát, hogy itt minden van.
2: Én szerintem így lehet fejlődni, hogy megadjuk azt a lehetőséget, igen, és hogy akár a laikus is tanuljon.
1: Úgyhogy tessék menni, és még előtte azért egyszer megpörgetjük, hogy nehogy elfelejtsétek, hogy egy ilyen lesz majd, úgyhogy majd a programajánlós péntekbe fogjuk ezt szerintem behozni.

0: holnap viszont frissen üdéjövünk. Jó? Ahogy szoktuk. Én azt mondom.
1: Így van, köszönjük egész heti kitüntető figyelmeteket, ahogy szoktam így mondani. Vasárnap jönnek a hírek, aztán sportos életmód, vagyis a Fitbit házi Attilával, 10 óra után lesz benne horoszkóp, kajarecept, meg minden nyalámság, úgyhogy érdemes Attilával is tartani. 16 óra után pedig Lombos Marci tölt mindenkinek egy kellemes szódát. Jó idő lesz, használjátok, én azt hallottam, hogy még nagyjából egy ilyen 3-4 napig bizonyára nem lesz csapadék, pedig nagyon kellene. Mi holnap jövünk, köszi mindent, vidám vasárnapot mindenkinek.
0: Sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
5: Adóellenőrzések lesznek Balassagyarmaton. A revizorok többek között azt vizsgálják majd, hogy a vállalkozások szabályosan jelentették-e be alkalmazottaikat, illetve megfelelően dokumentálják-e az értékesítéseket. Ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatát is. A pénztárgépekhez kapcsolódó vizsgálatok során a tényleges készpénzkészlet és a bizonylatok alapján nyilvántartott összeg egyezőségét is ellenőrzik. Emellett arra is figyelnek, hogy a vállalkozások a megfelelő áfakulcsot alkalmazzák-e. A revizorok Balassagyarmaton és környékén hétfőtől péntekig folyamatosan figyelnek majd, és szükség szerint büntetéseket is kiszabhatnak, közölte az adóhatóság. Egyelőre nem tudják, megvalósítható-e Nagymaroson. Egy környezetvédelmi fejlesztés, mert közben megszűnt a támogató. A Nagymaros-Máros fejlesztéséért közhasznú alapítvány 2 millió forintot nyert a MOL Új Európa alapítványtól, amely élhető és zöld környezet kialakítására ítélt oda támogatást a Dunaparti városnak. A nyeremény megérkezett, azonban időközben az országgyűlés döntése alapján megszűnt a szervezet. Nincs kivel elszámolniuk a támogatásról. Az ügyet a helyi önkormányzat is tárgyalta, a döntésről holnapra ígértek tájékoztatást. Kukoricaföldön gyűltek össze autókkal azok, akik otthon már nem mernek a titkárnő előtt beszélgetni a polgármester feljelentéséről. Ezt állítja a Nógrád megyei Becske vezetője. Agócs Pál egy internetes fórumon tudatta, hogy rendőrségen, az adóhatóságánál, a vagyonvisszaszerzési hivatalnál és a megyei kormányhivatalnál is feljelentik őt a faluból. A belső cserháti településen hónapok óta tartó békétlenség eszkalálódik, egyre több szereplővel. Legutóbb a helyi roma önkormányzattal került összetűzésbe a polgármester. A gyanú szerint jogosulatlanul felhasznált állami vagy hivatali pénzek miatt alakult ki konfliktus. Azonban Agócs Pál most tudatta, túl van egy bírósági tárgyaláson, nem adja fel és nem is fél.
6: Az ukrán katonai hírszerzés közleményben arra figyelmeztet, hogy az orosz titkosszolgálatok utasítást kaptak az európai hibrid hadviselési műveletek fokozására. Szerintük célpontjai között katonai létesítmények, kritikus infrastruktúrák és kommunikációs rendszerek szerepelnek. A közlemény külön kiemeli, hogy a lehetséges célpontok között vannak az európai országokban található Starlink műholdas internetállomások is, amelyeket az ukrán hadsereg széles körben használ a harctéri kommunikációra. Az orosz hibrid hadviselés már eddig is számos formát öltött, a gyújtogatásoktól és merényletektől kezdve egészen a legutóbbi augusztusi lipcsei incidensig, amikor átalakított FPV drónokkal próbálták felrobbantani az ukrán Antonov teherszállító repülőgépeket. A támadás elkövetésével Németország szeptember 1-én hivatalosan is Oroszországot vádolta meg, amit az oroszok hadüzenetként felérő fenyegetésként értékeltek.
3: Időjárás.
4: Időjárás.
5: Zavartalan napsütéssel ér véget a hét, 24 fok várható.
4: Közlekedés.
3: Közlekedés.
5: A 2-es úton Sződligeten, valamint Verőcén az Árpád úton, a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
4: Fitbit.
3: Fitbit.
7: Nagyon szép vasárnapot kívánok mindenkinek. A Megafon mikrofonjánál Házi Attila délután 4-ig egy kicsi irítséggel, mert hogy ilyen jó időben én magam is kint lennék nagyon szívesen egész nap. Hát ezt nem tehetem meg azért, de én remélem, hogy nagyon sokak igen, és a feltöltődéshez ez majd hozzájárulhat, ugyanis holnaptól ismét kezdődik egy dolgos hét. Viszont az, hogy ilyen jó idő van, 24 fok körüli csúcsokat ígérve és végtelenül napos idővel, szerintem azt meg kell köszönni valakinek. Ki miben hisz, tegye ezt meg, mert hogy ez tényleg nagyon csodás és fantasztikus, de azt is tudjuk, tegyük mellé, hogy hát sajnos nagyon száraz és aszályos az elmúlt időszak. Ezt az egész évben tapasztaljuk a bőrünkön is, szinte szó szerint. Ez nem jó. Na jó, beszéljünk azért jó dolgokról, leginkább arról, hogy mi lesz a mai menü. Na hát például majd mindjárt készítünk egy jó vasárnapi ebédet, nem bonyolítjuk túl, szokás szerint fit is lesz és könnyű is lesz, aztán pedig jönnek a sporthírek, majd 11 után horoszkópok itt a Megafonban. Most pedig Lizzóval iszunk egy jó juice-t.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Gyakran gond van azzal, ha edzés után nehéz ételekkel próbáljuk pótolni az elégetett energiát. Hát erre egyszerű megoldás van, fel kell írni egy papírra, hogy miket lehet ilyenkor praktikusan bevinni. Ja, és persze, ha nem készételről van szó, akkor mi az, amit egyszerűen és gyorsan el is lehet készíteni. Van rá ötletem, és már mondom is. Paradicsomos cukkinis tészta legyen ma az ebéd, nem csak sportolás után, jó anélkül is megállja a helyét ma az asztalon, körülbelül 20-25 perc alatt elkészül, 2-3 adagra mondom most az összetevőket. 25 dek a száraz tészta, ami lehet például penne vagy spagetti is. Egy közepes cukkini, 2-3 érett paradicsom, vagy egy kis konzerv darabolt paradicsom, egy kisebb fejvörös hagyma, 2 gereszt fokhagyma, 2 evőkanál olívaolaj vagy napraforgóolaj, só, bors, bazsalikom vagy oregano, szárítva vagy frissen, teljesen mindegy, és opcionálisan rakhatunk rá majd reszelt sajtot is a tálaláskor, ez bármilyen lehet, tehát trapista vagy éppen a finomabb parmezán is. Na lássuk, hogyan készül. Megfőzzük a tésztát sós vízben a csomagolás szerint, majd leszűrjük. Közben a hagymát apróra vágjuk és olajon üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk az aprított fokhagymát, pár másodpercig pirítjuk. Felkockázzuk a cukkinit, vagy fél karikára vágjuk, hozzáadjuk a hagymához és 5-6 percig pirítjuk, míg egy kicsit megpuhul, de még roppanós marad. Aztán felkockázzuk a paradicsomot, hozzáöntjük, sózzuk, borsozzuk, fűszerezzük, lefedve főzzük nagyjából 10 percig, míg kissé besűrűsödik a szósz. A leszűrt tésztát beleforgatjuk a szószba és 1-2 percig összemelegítjük. Tálaláskor pedig jöhet a paradicsom, rászórjuk a reszelt sajtot vagy a friss bazsalikomot. Jó étvágyat hozzá!

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Október 4-én Ferenc ünnepli a névnapját. Ez a név komoly, agyafúrtan gondolkodó és jó üzleti készséggel rendelkező egyéniséget takar. Döntéseiben semmi és senki nem befolyásolja, nem tűri, hogy felügyeljék, igényli a szabadságot. A nyugalom és a biztonság többet jelent számára, mint a sikerek és az eredmények felmutatása. Kedves Ferencek, boldog névnapot kívánok nektek, és természetesen azokat is ünnepeljük, akik ezen a napon, október 4-én születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A 20 év alatti lányok kézilabda utánpótlás bajnokságának harmadosztályában 6 csapat játszik a bajnokságért. Solymár, Vác, Füzesabony, Balassagyarmati BSS-e, Pilisvörösvár és a TFS-e. Nem csak felsorolás, hanem ez a pillanatnyi sorrend is 3 lejátszott forduló után. A Balassagyarmat legutóbb a Pilisvörösvárral játszott, 40-33-ra verte meg az ellenfelet a nógrádi csapat. A Füzesabony TFS-e mérkőzés 38-21-el ért véget. Még egyszer, tehát a bajnokság sorrendje: Solymár, Vác, Füzesabony, Balassagyarmat, Pilisvörösvár és a TFS-e.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila, 11 órakor jönnek a friss hírek, utána pedig a horoszkópokkal folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
9: Hazudtam neked.
8: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
6: Verity. Hamarosan a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
3: 11 óra van.
2: Itt a Megafon. Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
10: Vita alakult ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy érdi megjegyzése miatt. Az

0: Országos urbanisztikai konferencián Vitézy az agglomerációs települések fejlődéséről beszélt, és Érd alsó családi házas környékét hozta példaként arra, hogy szerinte a drága vasúti fejlesztések mellett túl alacsony a beépítési sűrűség. Úgy fogalmazott, leszállunk Érden a vonatról és tyúkok kapirgálnak, miközben szerinte mintegy 250 milliárd forintot költöttek a vasút fejlesztésére. A kijelentésre egy érdi politikus is reagált. Gyekicki Márton helyi önkormányzati képviselő szerint a megfogalmazás lenéző az ott élőkkel szemben. A kertvárosias életforma nem jelenthet elmaradottságot. Magyar Péter miniszterelnök is a Fidesz bűnözőrendszer része, jelentette ki Dócs Dávid, a Mi Hazánk politikusa. A jelenlegi miniszterelnök minden hetet úgy kezd a parlamentben, hogy az elmúlt 16 év egyébként jogos bűneiről beszél, szögezte le Dócs. De ezen bűnök között elfelejti említeni, hogy ő is részese volt annak a rendszernek, amelyben túlárazott állami közbeszerzéseket írtak alá, például a Diákhitelközpont vezetői, így ő is. Elfelejti említeni, hogy ő is részese volt annak az urambátyám rendszernek, ahol a miniszterek és állami tisztségviselők hozzátartozói, például a férjeik, kaptak jól fizető kamuállásokat, akár annyit, amivel már 2023-ban több mint 7 millió forintot tudtak keresni havonta. Dócs Dávid azt követeli, hogy Magyar Pétert vonják felelősségre, nem maradhat következmények nélkül egy cselekedetesen. Nem vonható büntetőjogi felelősségre Szlovákiában az a 13 éves fiú, aki egy általános iskolában gyilkolt. A jelenlegi szabályok szerint legfeljebb javító nevelőintézetbe kerülhet, és ott is csak meghatározott ideig tarthatják. A belügyminiszter felvetette a szabályok szigorítását. Mint mondta, az oktatási miniszterrel már tárgyalt arról, hogy csökkentsék-e a büntethetőségi korhatárt, a kérdés pedig az igazságügyi miniszterrel is meg kell vitatni. Európában a 14 éves korhatár számít általánosnak, míg ennél alacsonyabb korhatár például Hollandiában és Nagy-Britanniában van. Több mint 1700 embert vettek őrizetbe Franciaországban azokon a tüntetéseken, amelyekkel a tanulók az eszköz- és tanárhiány ellen tiltakoznak, jelentette be a francia belügyminiszter. A demonstrációk országszerte 735 tanintézményt érintenek, 158-ból pedig erőszakcselekményeket is jelentettek, például tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé. A tárcavezető elítélte az erőszakcselekményeket, amelyekre szerinte a radikális baloldali engedetlen Franciaország bújtja fel a tiltakozó. A középiskolások tiltakozó mozgalma szeptember 21-én kezdődött a Párizshoz közeli Créteil-Saint-Exupéry nevű gimnáziumában, ahol több tanári állás is betöltetlen volt. Ott a megmozdulás elérte a célját, az intézménybe szerdán 3 új tanárt neveztek ki, így a diákok befejezték a tiltakozást.
1: Időjárás.
0: Zavartalan napsütéssel ér véget a hét, 24 fok várható.
1: Közlekedés.
0: A 2-es úton Sződligeten, valamint Verőcén az Árpád úton, a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
3: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
3: Fitbit.
4: 3 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila, Kygo és Éva Max jön a Whatever című dalukkal, előtte Gwen Stefani, Swallow My Tears, most pedig Lucas and Steve és a Black Street, itt a No Digity.
5: You know what? Lucas and Steve, Black Street, No Digity, No Digity.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, kezdjük már is a kossal. Ma különösen hajlamos lehet új kihívások elé nézni. Hogyha türelmetlen, könnyen eltévesztheti a célját, de egy kis pihenés segíthet, hogy új erővel folytassa. A felfrissülés lehetőséget ad arra, hogy eredményesebbé váljon. A bika számára a mai napot a stabilitás keresése jellemzi, de nem árt, hogyha a mozgásra is figyel. Egy séta vagy az edzés segíthet egyensúlyt találni és csökkenti a stresszt. A fizikai aktivitás javítja az önbizalmat is. Ikrek, ma egy váratlan találkozó hozhat új lehetőségeket. Könnyen elvonja a figyelmét, de fontos, hogy megőrizze a fókuszt. A nap eseményei fárasztók lehetnek, ezért érdemes megállni egy pillanatra, hogy belső nyugalom alakuljon ki. Rák, hajlamos lehet túlságosan elmerülni az érzelmeiben, és ez hatással van a döntésekre. Hogyha nem vigyáz, akkor könnyen olyan helyzetbe kerülhet, ami nem segít a személyes fejlődésben. Érdemes ma jobban figyelni a határokra és kerülni a manipulációkat. Oroszlán, ma a különösen erős kreatív energiák segítik, hogy kitűnjön a környezetéből. Hogyha szeretné kifejezni az ötleteit, bátran megteheti. Ehhez a rendszeres mozgás segítséget ad. Összpontosításhoz ugyanis több energia kell. Szűz. A részletekre való odafigyelés kiemelkedő fontosságú, bár egy apró probléma megoldása szükséges, érdemes ügyelni arra, hogy ne veszítse el a motivációját. Friss levegő, feszültséglevezetés, új lendület. Hamarosan az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak. Egyetlen meg a sláger, és jön a folytatás.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban jön a mérleg horoszkópja. Ma különösen fontos, hogy harmóniát és egyensúlyt teremtsen. A kapcsolataim ma mélyebb szintre léphetnek. Ha a napi rutin részeként beiktat egy kis mozgást, nem csak a hangulata javulhat, hanem a társas kapcsolatok is pozitívan alakulnak. A Skorpió ma érdekes titkokra bukkanhat, de nem szabad, hogy ezek túlzottan elragadják. Ha túl sokat próbál megfejteni, könnyen elveszítheti a kapcsolatot a valósággal. A titkolózás és a manipuláció a mai napon a visszájára fordulhat, ezért célszerű őszintén és tisztán kommunikálni. Nyilas. A szabadság iránti vágyam a különösen erős, de ügyeljen arra, hogy ne hajszolja túl magát. Lehet, hogy a sok új élmény elvonja a figyelmet egy hosszú távú célról. Segíthet a mozgás abban, hogy kiegyensúlyozottabbnak érezze magát. Érdemes beiktatni egy kis edzést a napba. A Bak számára van most egy közeli cél, ami nagyon foglalkoztatja. Érdemes fókuszt tartani, hogy elérje, amit eltervezett. Ugyanakkor fontos, hogy ne hajszolja túl magát, mert a túlhajtott napok könnyen kiégéshez vezethetnek. A vízöntőt mostanában a kreatív ötletek segítik, hogy új irányt vegyen az élete. A szokásos rutinból való kilépés különösen inspiráló lehet már. A sport vagy az aktív életmód segít neki, hogy felfrissítse az elméjét és több energiát nyerjen, ezért ő a nyerő. És végül jönnek a halak. Ma különösen erős érzékenységet élhet meg, és fontos, hogy ne hagyja, hogy mások elvonják a figyelmét. Hogyha nem vigyáz, túl sokat vállal, elveszíti a kontrollt is. Ma meg kell válogatni, kivel beszél, és osztja meg az ötleteket. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
2: Not even thinking twice, everything's frozen.

Balatonka félmaraton, maraton, tasvezérrel. Október 17-én teljesítménytúrát szerveznek a Börzsönyben. Aki még csak kóstolgatná, az inkább a 3 órás rövid etapot, a maratonkát válassza. Abban mindössze 325 méter szintkülönbség van, és 7 kilométer a táv. Aki pedig már teljesen profi, az mehet a maratonra is. 12 órás szintidő van, 1612 méter szintkülönbség, azért ez brutális lesz, és nyilván a maratonból kiindulva 42 kilométeres a táv. Érdemes tehát átgondolni, október 17-e még egy picit messze van, de már most érdemes ezt berakni a fejbe, aki pedig tényleg kacérkodik a gondolattal, hogy el is menjen, az hívja a 0670-420-3252-es telefonszámot a további információkért. 0670-420-3252, Tasvezér Maraton, október 17-én a Börzsönyben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Dél van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. október 4-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Salgó Tarján jegyzője beperli a Tisza párthoz közel álló köztérmédia Bátonyterenyei hírportált aljas indokból nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt. Fodor Enikő közölte, a médiatermék egyik cikkében szerinte valótlan állításokat közöltek a Salgó Tarján és térsége egészségügyi és szociális központ kapcsán. A szerkesztő konkrét forráshivatkozás nélkül egy állítólagos levélre támaszkodva írt egy szerintük több dolgozó által is érzékelt intézményi problémáról. A hírportál azt is állítja, hogy az ügyben keresték a város jegyzőjét, de Fodor Enikő azt válaszolta, hogy ilyen megkeresés nem történt. Salgó Tarján jegyzője beperli a Bátonyterenyei médiatermék kiadóját. A köztérmédia tudatta, az általuk hivatkozott levélben megfogalmazott állítások egy részét nem tudja a szerkesztőség dokumentumokkal, illetve független forrásból megerősíteni. Vác környékére is zárlatot rendelt el a helyi járási hivatal. 10 település, köztük Vác városa is érintett a mézelő

0: méhek nyúlós költés rothadása fertőzöttséggel. A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek, termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök elszállítása és méhek beszállítása a területre. A már érvényben lévő tilalom Csomád, Csörög, Göd, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Vácharttyán és Vácrátó településekre terjed ki. A héten a Megafon már beszámolt a Nógrád megyei hasonló esetről is. Romhány környezetében ugyanilyen intézkedéseket vezettek be. Kukoricaföldön gyűltek össze autókkal azok, akik otthon már nem mernek a titkárnő előtt beszélgetni a polgármester feljelentéséről. Ezt állítja a Nógrád megyei Becske vezetője. Agócs Pál egy internetes fórumon tudatta, hogy rendőrségen, az adóhatóságánál, a vagyonvisszaszerzési hivatalnál és a megyei kormányhivatalnál is feljelentik őt a faluból. A belső cserháti településen hónapok óta tartó békétlenség eszkalálódik, egyre több szereplővel. Legutóbb a helyi roma önkormányzattal került összetűzésbe a polgármester. A gyanú szerint jogosulatlanul felhasznált állami vagy hivatali pénzek miatt alakult ki konfliktus. Azonban Agócs Pál most tudatta, túl van egy bírósági tárgyaláson, nem adja fel és nem is fél.
1: A legfrissebb kutatások szerint akár 20-30 helyre is beadják önéletrajzukat a fiatalok Magyarországon, amíg végül sikerül egy állást megszerezni. Idén rendkívül nehézzé vált munkához jutni itthon, közli a Portfólió gazdasági portál. A folyamatként leírt változás első éve a koronavírus járvány után volt, azóta a vállalkozások szinte semmilyen pályakezdőt nem akarnak alkalmazni. Ehhez érkezett meg a tavaly óta a világot lázban tartó mesterséges intelligencia is, amely a portál közlése alapján számos cég esetében fékezi a munkaerő felvételt, mert azt kutatják, hogyan tudnak ember nélkül a gép közreműködésével munkahelyeket kiváltani.
2: Időjárás. Időjárás.
0: Zavartalan napsütéssel ér véget a hét, 24 fok várható.
2: Közlekedés. Közlekedés.
0: A 2-es úton Sződligeten, valamint Verőcén az Árpád úton, a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
4: Fitbit.
2: Fitbit.
1: 3 perccel múlt dél, jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. A folytatásban az Arxion és a Good Boy, előtte Lady Gaga, Dead Dance, most pedig a Klub 54, csukd a szemed.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. 20 év alatti lányok kézilabda utánpótlás bajnokságának harmadosztályában 6 csapat játszik a bajnokságért. Solymár, Vác, Füzesabony, Balassagyarmati BSS-e, Pilisvörösvár és a TFS-e. Nem csak felsorolás, hanem ez a pillanatnyi sorrend is 3 lejátszott forduló után. A Balassagyarmat legutóbb a Pilisvörösvárral játszott, 40-33-ra verte meg az ellenfelet a nógrádi csapat. A Füzesabony TFS-e mérkőzés 38-21-el ért véget. Még egyszer, tehát a bajnokság sorrendje: Solymár, Vác, Füzesabony, Balassagyarmat, Pilisvörösvár és a TFS-e.

A Banana Ráma és a Vénusz szólt itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Mondok friss eredményeket a Nógrád megyei 13 év alatti utánpótlás labdarúgó bajnokságból. Az 5. fordulót játsszák ezen a hétvégén, minden meccs véget ért. Balassagyarmati Palóc Farkasok Somos 5-2. Balassagyarmati Talent Nagy Oroszi 3-1. Nagy Lóc Bercel 4-1. Széchenyi Rimóc 3-0. És Romhány Diósenő 0-15.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MG Gál.hu.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Verity az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
6: Hazudtam neked.
5: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
7: Verity. Hamarosan a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
8: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
10: Hírek.
9: Vác környékére is zárlatot rendelt el a helyi járási hivatal. 10 település, köztük Vác városa is érintett a mézelő méhek nyúlós költés rothadása fertőzöttséggel. A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök elszállítása és méhek beszállítása a területre. A már érvényben lévő tilalom Csomád, Csörög, Göd, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Vácharttyán és Vácrátót településekre terjed ki. A héten a Megafon már beszámolt a Nógrád megyei hasonló esetről is. Romhány környezetében ugyanilyen intézkedéseket vezettek be. Nagy arányú győzelmet aratott a Pest megyei első osztályú női kézilabda bajnokságban a balassagyarmati BSSE, tegnap este az utolsó helyen álló Turával szemben. A végeredmény 20-30 lét lett. A gyarmati lányok most az 5. helyen állnak a 10 csapatos bajnokságban. Magyar Péter miniszterelnök is a Fidesz bűnözőrendszer része, jelentette ki Dócs Dávid, a Mi Hazánk politikusa. A jelenlegi miniszterelnök minden hetet úgy kezd a parlamentben, hogy az elmúlt 16 év egyébként jogos bűneiről beszél, szögezte le Dócs. De ezen bűnök között elfelejti említeni, hogy ő is részese volt annak a rendszernek, amelyben túlárazott állami közbeszerzéseket írtak alá, például a Diákhitelközpont vezetői, így ő is. Elfelejti említeni, hogy ő is részese volt annak az urambátyám rendszernek, ahol a miniszterek és állami tisztségviselők hozzátartozói, például a férjeik, kaptak jól fizető kamuállásokat, akár annyit, amivel már 2023-ban több mint 7 millió forintot tudtak keresni havonta. Dócs Dávid azt követeli, hogy Magyar Pétert vonják felelősségre, nem maradhat következmények nélkül egy cselekedet.

0: rendetesen. Nem mennek a budapesti ingatlanok, nincs utánpótlás fiatal vásárlóból sem. Erről beszélt az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balogh László. Mint mondta, az utóbbi jó néhány évben jellemzően többen költöztek el Budapestről, mint ahányan beköltöztek. 2025-ben 9500-an költöztek be, és 16000-en költöztek ki például Pest megyébe, tehát az agglomerációs övezetbe. Balogh szerint nem a kivándorlás üteme csökken, hanem az utánpótlás, a Budapestre vándorlók száma jelentősen visszaesett. Ez részben annak is köszönhető, hogy 2025-ben egy nagyon komoly áremelkedési hullám söpört végig több ízben a fővárosban. Ez pedig kevéssé tette vonzó célponttá a fővárost azok számára, akiknek ezek a magas ingatlanárak már vállalhatatlanok voltak. Több mint 1700 embert vettek őrizetbe Franciaországban azokon a tüntetéseken, amelyekkel a tanulók az eszköz- és tanárhiány ellen tiltakoznak, jelentette be a francia belügyminiszter. A demonstrációk országszerte 735 tanintézményt érintenek, 158-ból pedig erőszakcselekményeket is jelentettek, például tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé. A tárcavezető elítélte az erőszakcselekményeket, amelyekre szerinte a radikális baloldali engedetlen Franciaország bújtja fel a tiltakozókat. A középiskolások tiltakozó mozgalma szeptember 21-én kezdődött a Párizshoz közeli Créteil-Saint-Exupéry nevű gimnáziumában, ahol több tanári állás is betöltetlen volt. Ott a megmozdulás elérte a célját, az intézménybe szerdán 3 új tanárt neveztek ki, így a diákok befejezték a tiltakozást. Tegnap töltötte be 75. születésnapját Sting. Az angol énekes és basszusgitáros leginkább a Police nevű együttessel vált híressé. Viszont néhány érdekes dolgot még ennyi idő után sem tudnak róla sokan. Egyetemi tanulmányait félbehagyta, volt kalauz, építőmunkás és tisztviselő, de végül megszerezte az irodalomtanári képesítést. 2 évig tanított, esténként pedig jazzklubokban játszott. Sting eredeti neve pedig Gordon Matthew Thomas Sumner.
1: Időjárás.
0: Zavartalan napsütéssel ér véget a hét. 24 fok várható.
2: Közlekedés.
0: A 2-es úton Sződligeten, valamint Verőcén az Árpád úton, a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
4: Fitbit.
5: 3 perccel egy után a mikrofonnál Házi Attila, Jessie J és a Who's Laughing Now szól itt a Megafonban.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, és már megérkeztek a legfrissebb eredmények a Nógrád és Pest megyei első osztályú labdarúgó bajnokságokból. Itt van előttem, hát gyakorlatilag kettő kivételével minden, és nagyon izgalmasan alakul a kép, mert úgy tűnik, legalábbis az első néhány fordulót követően, hogy az első helyeken, az első pár helyen izgalmas összecsapások lesznek majd a vége felé. Mindjárt mondom a részleteket.

Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban a 7. fordulót lezártuk ebben a pillanatban. Megvan minden eredmény, úgyhogy már is mondom, hogy állunk. Karancslapújtő Diós Jenő 3-0, Mohora Romhány 2-0, Szűgyvizslás 1-1, Karancsberény Pásztó 0-4, Berkenye Nagybátony 2-2 és Héhalom Széchény 2-1. A 7. forduló után a bajnokságot a Vizslás vezeti 16 ponttal. Hó, második, harmadik helyen is 16 pontosok vannak, nyilván rosszabb gólkülönbségekkel dőlt el a sorsa az állásnak, Mohora és Héhalom követi tehát a Vizslást, és mindössze egyetlen ponttal van lemaradva tőlük a 4. helyen a Pásztó. Nagy derbi várható, úgy tűnik.

itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, és most átugrunk Pest megyébe, a labdarúgó első osztály 7. fordulójánál járunk. Van még 2 meccs, de azok majd csak 15 órakor kezdődnek, úgyhogy arról már csak a hírekben fogunk tudni beszámolni. Ami viszont itt van előttem, az a most véget ért meccseknek az eredménye. Vác, Csömör 2-1, Pilis, Dunakeszi 4-2, Cegléd, Dunakanyar 0-1, Újhartyán, Pomáz 3-1, Dunavarsány, Vecsés 2-0, és Aranyszarvas, Felsőpakony 0-3. Említettem tehát, még 2 meccs majd 3 órakor kezdődik, ennek ellenére mondom, hogy mi a bajnokság pillanatnyi állása. Hát vezet a Vác 17 ponttal, de hát csak éppen azért, mert hogy jobbak a gólkülönbségeik a Dunavarsányhoz képest, ők is 17 pontosok tehát így, és a harmadik helyen pedig a Pilis áll 16 ponttal, a negyedik helyre leszorult a Dunakanyar Szentendre, ők is 16 pontosok, és csak úgy, mint az előbbi Nógrád megyei első osztályú bajnokságban, itt is úgy néz ki, hogy nagyon nagy tülekedés várható majd a bajnokság vége felé, úgyhogy izgalommal nézzük mindkét megyének az első osztályú fociát.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veréti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
5: Hazudtam neked.
4: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
1: Verity. Hamarosan a mozikban.
6: Reklámot hallottak.
7: 14 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
7: Hírek.
8: Vita alakult ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy érdi megjegyzése miatt. Az országos urbanisztikai konferencián Vitézi az agglomerációs települések fejlődéséről beszélt, és Érd alsó családi házas környékét hozta példaként arra, hogy szerinte a drága vasúti fejlesztések mellett túl alacsony a beépítési sűrűség. Úgy fogalmazott, leszállunk Érden a vonatról és tyúkok kapirgálnak, miközben szerinte mintegy 250 milliárd forintot költöttek a vasút fejlesztésére. A kijelentésre egy érdi politikus is reagált. Gyekicki Márton helyi önkormányzati képviselő szerint a megfogalmazás lenéző az ott élőkkel szemben. A kertvárosias életforma nem jelenthet elmaradottságot. Magyar Péter miniszterelnök is a Fidesz bűnözőrendszer része, jelentette ki Dócs Dávid, a Mi Hazánk politikusa. A jelenlegi miniszterelnök minden hetet úgy kezd a parlamentben, hogy az elmúlt 16 év egyébként jogos bűneiről beszél, szögezte le Dócs. De ezen bűnök között elfelejti említeni, hogy ő is részese volt annak a rendszernek, amelyben túlárazott állami közbeszerzéseket írtak alá, például a Diákhitelközpont vezetői, így ő is. Elfelejti említeni, hogy ő is részese volt annak az urambátyám rendszernek, ahol a miniszterek és állami tisztségviselők hozzátartozói, például a férjeik, kaptak jól fizető kamuállásokat, akár annyit, amivel már 2023-ban több mint 7 millió forintot tudtak keresni havonta. Dócs Dávid azt követeli, hogy Magyar Pétert vonják felelősségre, nem maradhat következmények nélkül egy cselekedete sem. Nem vonható büntetőjogi felelősségre Szlovákiában az a 13 éves fiú, aki egy általános iskolában gyilkolt. A jelenlegi szabályok szerint legfeljebb javító nevelőintézetbe kerülhet, és ott is csak meghatározott ideig tarthatják. A belügyminiszter felvetette a szabályok szigorítását. Mint mondta, az oktatási miniszterrel már tárgyalt arról, hogy csökkentsék-e a büntethetőségi korhatárt, a kérdés pedig az igazságügyi miniszterrel is meg kell vitatni.

0: Európában a 14 éves korhatár számít általánosnak, míg ennél alacsonyabb korhatár például Hollandiában és Nagy-Britanniában van. Több mint 1700 embert vettek őrizetbe Franciaországban azokon a tüntetéseken, amelyekkel a tanulók az eszköz- és tanárhiány ellen tiltakoznak, jelentette be a francia belügyminiszter. A demonstrációk országszerte 735 tanintézményt érintenek, 158-ból pedig erőszakcselekményeket is jelentettek, például tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé. A tárcavezető elítélte az erőszakcselekményeket, amelyekre szerinte a radikális baloldali engedetlen Franciaország bújtja fel a tiltakozókat. A középiskolások tiltakozó mozgalma szeptember 21-én kezdődött a Párizshoz közeli Créteil-Saint-Exupéry nevű gimnáziumában, ahol több tanári állás is betöltetlen volt. Ott a megmozdulás elérte a célját, az intézménybe szerdán 3 új tanárt neveztek ki, így a diákok befejezték a tiltakozást.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
0: Zavartalan napsütéssel ér véget a hét, 24 fok várható.
2: Közlekedés.
0: A 2-es úton Sződligeten, valamint Verőcén az Árpád úton, a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
2: Fitbit.
4: Kellemes délután kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Házi Attila. Szoktam olyat csinálni ilyenkor vasárnap délutánonként, hogy néhány azonos időszakból származó dalt teszek egymás mellé, hagy szeressék azok felhangosítani a rádiót, akik mondjuk a 80-as évekért rajonganak. Hát most annyiban szakítok ezzel a hagyománnyal, hogy úgy gondoltam, hogy legyen egy 80-as, 90-es, meg egy 2000-es évekbeli dal. Hát, hogyha ez is átjön nagyon sokaknak. Biztos vannak ilyenek. Na nézzük, mi lesz a kínálatban. Itt van már is Tarkan és a Sikidim 2006-ból. Előtte Britney Spears és a Crazy őrületesen jó dal lesz 99-ből. És 1984 egyik megaslágere volt. Phil Collins és az Easy Lover már is itt a Megafonban.

0: a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

Semmi nem számít, ez volt az Escape itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. A férfi kézilabda NB1B-ben játszó Salgótarján majd csak ma délután 4 órakor találkozik a Várpalotával, de hazai pályán játsszák a mérkőzést, úgyhogy minden szurkolónak érdemes ott lenni, hogy a fiúkat biztassák és sikerre vihessék majd együtt a mai napot is. De azért elmondom, hogy van 3 friss eredmény, amit mindenképpen érdemesnek tartok tudásra, ugyanis a Vecsés a Cegléddel 28-34-et játszott, a Veszprém a Békéssel 31-30-ra ért véget, és a Budakalász Rákosmente 27-28 lett, eléggé szoros meccsek történtek tehát az elmúlt pillanatokban. A bajnokság állása pedig mindezeket követően: a Veszprém vezet 10 ponttal, a Cegléd 7 pontos, mögötte a Vecsés is 7 pontos, a Százhalombatta a negyedik helyen 6 ponttal áll, és nézem a Salgótarjániakat, amelyek ugye a mai délutánon fognak játszani. A 15 csapatos mezőnyben most a 13. helyen állnak 2 ponttal.

igen, ez volt a Halott pénz és By Alex itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Nem volt szép napja a Váci lányoknak tegnap a kézilabdában a 16 év alatti utánpótlás korcsoport számára, ugyanis a 8 csapatból álló bajnokságban a Vác hát kikapott eléggé szépen a DVSC-től 42-25-re. A Szent István Kispest mérkőzés 32-27-tel zárult. A bajnokság állása: első helyen a DVSC áll, második a Kisvárda, harmadik a Ferencváros, negyedik a PC Trade és ötödik a Vác, a folytatásban a Szent István Ese, a Gyömrő és a Kispest állnak a tabellán.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Hát muszáj voltam részletesen megnézni a jegyzőkönyvet a 16 év alatti utánpótlás labdarúgó bajnokságról, Nógrád megyéről beszélek, ugyanis egy olyan eredményt látok itt magam előtt, ami szinte hihetetlen, és a helyzet az, hogy tényleg nem elírásról van szó. Mondom, hogy mi történt, pontosabban hányadik percben történtek gólok. 3., 7., 14., 17., 30., 31., 32., 38., 40., 51., 54., 57., 63., 68., 70., 75., 79., 80., 82. és 90. Ez 20 gól, és a mérkőzés pedig a nőtincs salgótarjáni SBTC volt, tehát a 16 év alattiak utánpótlás korosztályában Nógrád megyében, a negyedik fordulóban. 0-20 lett tehát a végeredmény, érdekes meccs lehetett. Mondom a többieket. Kölyök foci Karancsalja 5-3, Bátony Terenye Somos 1-0, Rimóc Héhalom 2-1 és Balassagyarmati Günther Romhány 0-5. A bajnokság állása. A listavezető a salgótarjáni SBTC 12 ponttal, második a Romhány 9 ponttal, harmadik a Somos 6 ponttal, a Balassagyarmati Günther a 10 csapatos bajnokságban a 9. helyen áll pont nélkül.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Október 4-én Ferenc ünnepli a névnapját. Ez a név komoly, agyafúrtan gondolkodó és jó üzleti készséggel rendelkező egyéniséget takar. Döntéseiben semmi és senki nem befolyásolja, nem tűri, hogy felügyeljék, igényli a szabadságot. A nyugalom és a biztonság többet jelent számára, mint a sikerek és az eredmények felmutatása. Kedves Ferencek, boldog névnapot kívánok nektek, és természetesen azokat is ünnepeljük, akik ezen a napon október 4-én születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
2: Reklámot hallottak.
7: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
7: Hírek.
8: A legfrissebb kutatások szerint akár 20-30 helyre is beadják önéletrajzukat a fiatalok Magyarországon, amíg végül sikerül egy állást megszerezni. Idén rendkívül nehézzé vált munkához jutni itthon, közli a Portfólió gazdasági portál. A folyamatként leírt változás első éve a koronavírus járvány után volt, azóta a vállalkozások szinte semmilyen pályakezdőt nem akarnak alkalmazni. Ehhez érkezett meg a tavaly óta a világot lázban tartó mesterséges intelligencia is, amely a portál közlése alapján számos cég esetében fékezi a munkaerő felvételt, mert azt kutatják, hogyan tudnak ember nélkül a gép közreműködésével munkahelyeket kiváltani. Vita alakult ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy érdi megjegyzése miatt. Az országos urbanisztikai konferencián Vitézi az agglomerációs települések fejlődéséről beszélt, és Érd alsó családi házas környékét hozta példaként arra, hogy szerinte a drága vasúti fejlesztések mellett túl alacsony a beépítési sűrűség. Úgy fogalmazott, leszállunk Érden a vonatról és tyúkok kapirgálnak, miközben szerinte mintegy 250 milliárd forintot költöttek a vasút fejlesztésére. A kijelentésre egy érdi politikus is reagált. Gyekicki Márton helyi önkormányzati képviselő szerint a megfogalmazás lenéző az ott élőkkel szemben. A kertvárosias életforma nem jelenthet elmaradottságot. Csökken a Tisza párt népszerűsége, eddig két kutatóközpont állapított meg presztízsvesztést a pártnál. A Republikon után a 21 kutatóközpont is a kormánypárt támogatottságának csökkenését mérte. A Tisza Fidesszel szembeni előnye ennek ellenére is stabil. Jelenleg a pártválasztók 62%-a voksolna a jelenlegi kabinetre. Viszont a Fidesz július óta folyamatosan több választót tudhat magáénak, 21-ből 26%-ra gyarapodott a tábor. A Portfólió nevű hírportál megjegyzi, ez gyakorlatilag megegyezik a Medián és a Republikon elmúlt hetekben megjelent eredményével. A párt elmozdult a mélypontjáról, de az emelkedés lassú, a támogatók közel egyharmadát elvesztette a választás óta. Tegnap töltötte be 75. születésnapját Sting. Az angol énekes és basszusgitáros leginkább a Police nevű együttessel vált híressé. Viszont néhány érdekes dolgot még ennyi idő után sem tudnak róla sokan. Egyetemi tanulmányait félbehagyta, volt kalauz, építőmunkás és tisztviselő, de végül megszerezte az irodalomtanári képesítést. Két évig tanított

0: esténként pedig jazzklubokban játszott. Sting eredeti neve pedig Gordon Matthew Thomas Sumner.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
0: Zavartalan napsütéssel ér véget a hét, 24 fok várható.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
0: A 2-es úton Sződligeten, valamint Verőcén az Árpád úton, a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
2: Fitbit.
1: Fitbit.
4: 3 perccel 3 után a mikrofonnál Házi Attila, David Guetta és Sia dala jön a Flames, előtte Demián Ferenc és a Szerelem Angyal. Most pedig Shawn Mendezzel indítjuk ezt az órát, If I Can Have You.

Tatonka félmaraton, maraton, tasvezérrel. Október 17-én teljesítménytúrát szerveznek a Börzsönyben. Aki még csak kóstolgatná, az inkább a 3 órás rövid etapot, a maratonkát válassza. Abban mindössze 325 méter szintkülönbség van, és 7 kilométer a táv. Aki pedig már teljesen profi, az mehet a maratonra is. 12 órás szintidő van, 1612 méter szintkülönbség, azért ez brutális lesz, és nyilván a maratonból kiindulva 42 kilométeres a táv. Érdemes tehát átgondolni, október 17-e még egy picit messze van, de már most érdemes ezt berakni a fejbe, aki pedig tényleg kacérkodik a gondolattal, hogy el is menjen, az hívja a 0670-420-3252-es telefonszámot a további információkért. 0670-420-3252, Tasvezér maraton, október 17-én a Börzsönyben.

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Most már hozzá kell szokjunk ahhoz, hogy a napközbeni jó időt követően korán lesz majd hűvös, ez a mai napra is értendő, és... tessék vigyázni, mert akár gyenge talajmenti fagy is várható majd hajnalban. Egyébként pedig hétfőn napközben nagyjából a maihoz hasonló időjárás várható, talán annyiban lesz másabb, hogy egy kicsivel több felhő lesz az égen. De a maximumok 24 fok körül alakulnak.

0: ismert a popzenészek számára is, hát és kevesen tudják róla, hogy nagyon sokan az ő dalait éneklik. Marci, gratulálok még egyszer! Mi pedig jövő héten ismét folytatjuk a legfrissebb sporthírek összefoglalójával, akkor is várok mindenkit majd szombaton és vasárnap napközben itt a Megafonban. Ciao.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
7: Hazudtam neked.
6: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
8: Verity. Hamarosan a mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: 16 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
12: Hírek.
11: Adóellenőrzések lesznek Balassagyarmaton. A revizorok többek között azt vizsgálják majd, hogy a vállalkozások szabályosan jelentették-e be alkalmazottaikat, illetve megfelelően dokumentálják-e az értékesítéseket. Ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatát is. A pénztárgépekhez kapcsolódó vizsgálatok során a tényleges készpénzkészlet és a bizonylatok alapján nyilvántartott összeg egyezőségét is ellenőrzik. Emellett arra is figyelnek, hogy a vállalkozások a megfelelő áfakulcsot alkalmazzák-e. A revizorok Balassagyarmaton és környékén hétfőtől péntekig folyamatosan figyelnek majd, és szükség szerint büntetéseket is kiszabhatnak, közölte az adóhatóság. Egyelőre nem tudják, megvalósítható-e Nagymaroson. Egy környezetvédelmi fejlesztés, mert közben megszűnt a támogató. A Nagymaros Máros fejlesztéséért közhasznú alapítvány 2 millió forintot nyert a MOL Új Európa alapítványtól, amely élhető és zöld környezet kialakítására ítélt oda támogatást a Dunaparti városnak. A nyeremény megérkezett, azonban időközben az országgyűlés döntése alapján megszűnt a szervezet. Nincs kivel elszámolniuk a támogatásról. Az ügyet a helyi önkormányzat is tárgyalta, a döntésről holnapra ígértek tájékoztatást. Kukoricaföldön gyűltek össze autókkal azok, akik otthon már nem mernek a titkárnő előtt beszélgetni a polgármester feljelentéséről. Ezt állítja a Nógrád megyei Becske vezetője. Agócs Pál egy internetes fórumon tudatta, hogy rendőrségen, az adóhatóságánál, a vagyonvisszaszerzési hivatalnál és a megyei kormányhivatalnál is feljelentik őt a faluból. A belső cserháti településen hónapok óta tartó békétlenség eszkalálódik, egyre több szereplővel. Legutóbb a helyi roma önkormányzattal került összetűzésbe a polgármester. A gyanú szerint jogosulatlanul felhasznált állami vagy hivatali pénzek miatt alakult ki konfliktus. Azonban Agócs Pál most tudatta, túl van egy bírósági tárgyaláson, nem adja fel és nem is fél.
13: Az ukrán katonai hírszerzés közleményben arra figyelmeztet, hogy az orosz titkosszolgálatok utasítást kaptak az európai hibrid hadviselési műveletek fokozására. Szerintük célpontjai között katonai létesítmények, kritikus infrastruktúrák és kommunikációs rendszerek szerepelnek. A közlemény külön kiemeli, hogy a lehetséges célpontok között vannak az európai országokban található Starlink műholdas internetállomások is, amelyeket az ukrán hadsereg széles körben használ a harctéri kommunikációra. Az orosz hibrid hadviselés már eddig is számos formát öltött, a gyújtogatásoktól és merényletektől kezdve egészen a legutóbbi augusztusi lipcsei incidensig, amikor átalakított FPV drónokkal próbálták felrobbantani az ukrán Antonov teherszállító repülőgépeket. A támadás elkövetésével Németország szeptember 1-én hivatalosan is Oroszországot vádolta meg, amit az oroszok hadüzenetként felérő fenyegetésként értékeltek.
12: Időjárás.
11: Zavartalan napsütéssel ér véget a hét. 24 fok várható.
8: Közlekedés.
11: A 2-es úton Sződligeten, valamint Verőcén az Árpád úton, a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!

0: most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
1: Szóda.
2: Igen, tisztelt hallgatóim, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Ez itt a Szóda, hogy megszokhatátok, minden vasárnap délután 4-től este 8 óráig Lombos Marcival és általában vendégekkel. Október 1-én volt a zene világnapja, és mivel én ugye egy alapvetően zenei beállítottságú ember vagyok, eléggé konkrétan úgy vannak összetekerve a potmétereim, hogy ez az a dolog, amire én eléggé nagyot és eléggé magasra ugrom, meg aztán néha ettől megyek a mélybe is. Úgy döntöttem, hogy a zene világnapja alkalmából olyan zenészeket fogok felhívni, akiknek valamilyen aktualitása van ezen a napon. A zene világnapja egyébként október 1975-ben indult útjára, kezdeményezője pedig Yehudi Menuhin, világhírű hegedő művész, az UNESCO Nemzetközi Zenei Tanácsának akkori elnöke. Célja pedig a zene örömének hangoztatása, a különböző kultúrák zenéinek megismerése, valamint az emberi kapcsolatok és a békés együttélés erősítése a muzsika által. Gyönyörű. Az első órában a balassagyarmati Pálmai Krisztiánt hívom föl, aki amellett, hogy zeneszerző, producer, egyébként így a dolgait a világ minden táján hallgatják, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk zeneiskola tanára, ebben az intézményben kapott Szandai Mátyás díjat a héten, október 1-én. És akkor szólaljon meg az e-havi Szóda első adásának első nótája, ami nem más, mint Lenny, Now You Naked.

0: Hölgyeim és uraim! Tudom, szia! Na, hát szia, Krisztián, adásban vagy. Ez itt a Szóda, hogy megszokhattátok minden vasárnap délután 4 óra és este 8 óra között Lombos Marcival. És Pálmai Krisztiánt hívtuk fel először, aki egyébként zenetanár, producer és muzsikus. Nem tudom, kiegészítenéd még valahogy?
1: Hát zeneszerző vagyok, és most indítottam nem régen egy kis kiadót is.
0: Hát ez elég menő. Ez ugye egy, bár elmúlt már a zenevilágnapja, de igazából ez, egy, ez az adás, ez tulajdonképpen erre van felfűzve, én, aki ünnepelem a zenét, az év 365 napján egyébként. Ezért is hívtalak föl téged, tehát neked ez a zenevilágnapja azt gondolom, hogy így elég szépen... hogy is mondjam, mutatta meg magát. Először is a Latte Mafiátóval, amiben te muzsikálsz, sőt alapító tag vagy, igen, kaptatok egy junior primadíjat, illetve a héten volt egy díjátadó, ugye október 1-én, a Zene Világnapján, ahol uh-huh. Szandai Matyi díjat is kaptál.
1: Hát igen, először is pontosítanék, mert megyei primadíjat kaptunk, uh-huh. junior primadíjat. Hát ez egy nagy meglepetés volt, úgy ugye előre nem is közölték.
0: Átverés volt az egész.
1: Igen, igen, nagyon érdekes volt. Tehát ugye oda hívtak minket zenélni, de aztán kiderült, hogy inkább, hogy lezenéltük azt a három kis nótánkat, és utána pedig visszahívtak minket a színpadra, hogy meg is kaptuk a megyei primadíjat.
0: Lejátszottatok a három... Lejátszottatok a három nótát, és mindenki felállt a hangszerem elől, és elindult lefelé, majd egyszer csak bemondták, igen, hogy akkor bocsánat, igen, szeretném kéne láttam a fiátó zenekart.
1: Igen, és akkor visszamentünk. Igen. Igen.
0: Mit szólt a zenekar?
1: Hát nagyon meglepődtünk. Nagyon meglepődtünk, és nagyon örülünk neki. Büszkék vagyunk, hogy a megyét képviselhetjük, mint díjazott. Úgyhogy nagyon köszönjük ezt a díjat.
0: Hány év van mögöttetek? A Latte Mafiától azért így, ez, ahogy én látom a Facebookon, meg nyilván azért ismerlek is benneteket, valakivel szorosabb a kapcsolatom, úgy az Ember Petivel nagyon jóban vagyunk. Azért tudok egy csomó mindent, de azért ezek sűrű évek. Először is mióta vagytok együtt?
1: Jó kérdés. Olyan 15 körül?
0: 15 éve.
1: Igen, körülbelül. Igen, igen.
0: Hogy találtátok ki, hogy elindítjátok ezt a bandát? Ugye ez egy régóta tartó ismerettség, ami volt közöttetek. A legtöbb banda egyébként szerintem ilyen gimnázium, meg utáni ilyen egyetemi évek alatt alakulnak.
1: Hát igen.
0: Tényleg felnőtt emberek.
1: Igen, igen. Hát Telek Zoli elkezdett tanítani a zeneiskolában, és akkor, hát én már úgy nézegettem, ott van egy nagy bőgő, egy nagyon régi, egy szegedi ládagyáros nagy bőgő, ott volt hátul a raktárba, és mondta Zoli, hogy hát ő szereti zongorázgatni, tud egy-két standardet, és akkor hát akkor jó, akkor előkapom a nagy bőgőt, és akkor ketten elkezdtünk zenélni, és akkor szépen folyamatosan jöttek a tagok. Igen.
0: Alapvetően feldolgozás.
1: Aha. Igen.
0: Alapvetően feldolgozás. Ja, bocs, nem akarok közbeszólni.
1: Igen, jó a felvetés, tehát alapvetően tényleg feldolgozás zenekar, de azért Peték nagyon jó kis nótákat is írtak, amit a jazzyben játszanak rendszeresen, szerencsére. Hát... Igen, hát röviden.
0: Hogy figyelj,
1: röviden,
0: és hogy...
1: Annyi, hogy egy lemezünk készült el, amin szerepelnek ezek a saját dalok is, kísérleteztünk modernebb stílussal is, de a fő vonal, ez a szalon jazzes vonal, tehát nem ez a hardcore, ilyen alternatívabb, ilyen modern jazz, hanem ezek a hagyományos standardeket játsszuk, latinos nótákat, francia chansonokat.
0: Van nekem
1: hát ez fekszik a Renninek is, ugye főleg, és én is imádom ezeket a dalokat, ahogy a együttes többi tagja is.
0: van nekem egy nagyon kedves jazzista barátom, és ő szokta mondani, hogy a jazz lehet úgy is játszani, hogy a közönség azt hiszi, hogy a jazz az egy ilyen csúnya zöld színű szörnyetek, akinek folyik a nyála, meg lehet úgy is játszani, hogy az ember komfortosan érezze magát. A Latte Mafiátó egyébként ilyen olyannyira, hogy ti külföldre is jártatok. Nem tudom, hogy most hogy álltok vele, de hogy éveken keresztül posztoltatok a francia rivérán, Toszkánába, tehát hogy tényleg így bejártatok azokat a helyeket, ahová szerintem az emberek szeretnének eljutni, ti oda visszajártatok.
1: Igen, ez rendszeres, igen.
0: Hogy jó kapcsolatok,
1: igen. Beváltunk ott, és akkor egy kis helyeken lépünk föl.
0: Tök jó.
1: Röviden ennyi.
0: Hogy ünnepelte a zenekar a díjat?
1: Hogy
0: ünnepelte? Hát mit tudom én, utána elmentetek együtt Kuplerájba.
1: Nem, semmi. Igazából külön mi azt nem ünnepeltük meg.
0: Jaj, de kár.
1: Mindenki szépen hazamentünk, és a családi keretek között. Igen.
0: Aha. És nincs is terve, hogy elmentek, és akkor valamikor leültök egy, kajáltok egy jót, megisztok egy pohár bort.
1: Jó lenne amúgy.
0: Szerintem.
1: Igen.
0: Na majd én ezt majd elintézem, lerendezem nektek.
1: Jó. Okay, jó.
0: Elmentek, Corleone jó lesz.
1: Jó, teljesen jó.
0: Krisztián, meghallgatunk néhány nótát, és aztán visszajönk a következő blogba, nem akarok feltartani az időben. Dumálnánk egy kicsikét a Szandai Matyidíjról is, meg aztán az óra végén visszajövünk. Ez egy sem egy jó 40 perces program leszek az életedben. És akkor beszélsz még egy kicsit arról, hogy egyébként hogyan zajlik így a produceri, meg dalszerzői éne, de most hallgassunk meg egy dalt.

0: Folytatjuk az adásunkat, vendégem még mindig Pálmai Krisztián, telefonon hívtam, ugye beszéltünk a megyei Primadíjról, és a mostani blogban pedig az október 1-én átadott Szandai Mátyás díj, ugye Szandai Mátyás emlékére megalapított díjról dumálnánk egy kicsit, ugye két ember kapta meg, az egyik az Pálmai Krisztián volt, a másik meg Jó Magam, de most ezt hagyjuk is, az a Jó Magam részét. Három éve van a díj, és ugye főleg helyiek kapják ezt a díjat, és olyanok, akik rendelkeznek saját anyaggal. Te egyébként mi? Azt tudom, hogy nagyon izgalmas dolgokat csinálsz streaming oldalakon, és azt is tudom, hogy azért neked ez a munkád, ez nem egy ilyen több évtizedes dolog, ezt egyszer csak belevágtál.
1: Igen, igen. Volt egy zeneszerző kollégám, játékzeneszerző, aki azt mondta, hogy hát mostanában olyan egyszerű kiadni digitálisan a zenéket, úgyhogy úgy döntöttem, hogy elkezdek kiadni így zenéket, és az első zongora darabok nem is a saját kompozícióim meg előadásaim voltak, hanem az egyik növendékemé. Úgyhogy elkezdtük így kiadni neki, meg nekem is mindenféle anyagokat, és rájöttünk arra, hogy erre egy hatalmas közönség szeret szóló, tehát sima, egyszerű zongoradarabokat meghallgatni. Ez főleg ilyen kinematik, tehát ilyen félig komoly zene, félig könnyű zene, tehát egy érdekes ilyen átmenet stílusok között. És nagyon, nagyon csodálkoztunk a növendékemmel együtt, hogy ilyen népszerű lehet egy hát gyakorlatilag elsőnek kiadott zene is. Tehát rettentő sok lejátszási lista van, amit úgy szeretnek hallgatni az emberek. Nagyon sok művész próbálkozik ebben a stílusban, tehát azért elég nagy a verseny is. De nekem azt tetszett az egészben, hogy azért zeneileg is lehet egy bizonyos magasabb szintet is képviselni ezen a stíluson belül is, de azért mégiscsak népszerű. Uh-huh. Tehát azért tetszett meg ez a fajta.
0: Persze. Itt egyébként megint szóba lehetne hozni, amiről beszéltünk az előbb, hogy nyilván kortárs komoly zenében is lehet úgy írni, hogy zöldszemű vagy zöldszínű szörnyetegnek tűnjön, de ezt is lehet úgy csinálni, hogy kifejezetten barátja legyen a füleknek. És amit te csinálsz, az egy ilyen dolog. Ehhez azért nagyjából kell ismerni a hallgatókat.
1: Igen, igen.
0: Vagy a hallgatói fület. Hogy írsz?
1: Hát nagyon sokat improvizálok. Uh-huh. Tehát leülök a zongorához, improvizálgatok, utána elkezdek jegyzetelgetni, és ami úgy jobban megragad, azt úgy tovább folytatom. Van, amikor félre is teszem, tehát van úgy, hogy elkezdem, utána visszahallgatom, hát akkor ezt inkább hagyjuk, ez annyira nem sikerült jól, de igazából ez hangulattól is függ, mert lehet, hogy két nap múlva fölkelek reggel, belehallgatok, ez milyen jó, és akkor be tudom fejezni. Tehát kell hozzá az a lelkesedés, ami eljuttat a befejezésig, de gondolom te is így vagy vele.
0: Hát igen, illetve annyi, hogy néha mondjuk pont egy enerváltság az egy enervált dolgot szül. Tehát, hogy abból is szerintem lehet táplálkozni, csak egy más típusú érzelmet mutat meg. Az biztos, hogy mondjuk nincs kedvem, akkor nem csinálom. De hogy tulajdonképpen ennyi, hogy legyen valami olyan alapérzésed, valami olyan alapzsizsgésed, amire rá tudod ültetni ezeket a zongora szólókat. Ugye? Jól érzem ezt?
1: Igen, pontosan így van, igen.
0: Hadd kérdezzem meg, hogy téged kihívott fel azzal kapcsolatban, hogy megkapod a díjat a polgármester úr, Csagabi, vagy az Edina? Vagy valaki teljesen más?
1: Edina volt.
0: Mit szóltál?
1: Hát már sejtettem, az az igazság, mert azért többen is jelöltek, És akkor úgy várható volt, hogy ezt így megkapom, de azért én ennek nagyon örülök. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a helyi közösség elismeri a munkásságomat. Ugye 250 kislemez van mögöttem, akkor két nagy lemez, egy EP. Hát változott a stílusokban, mert azért szeretem magam kipróbálni azért sokféle stílusban, tehát hogy nem csak zongoradarabok vannak, hanem ilyen kelta jellegű, ilyen fantasy zenék. Akkor kipróbáltam magam a szimfonikus, hát hogy mondjam, ez ilyen kinematik jellegű, tehát ilyen komoly zene, könnyű zene
0: keveréke, mellett,
1: igen, keverékben is kipróbáltam.
0: Gondolom, magam. Ilyen nagy érzelmi amplitúdok, nagy ívek, néha kitörő boldogság, néha kitörő szomorúság,
1: vagy
0: zuhanó szomorúság. Igen.
1: Az igen, itt érzelmi gazdagság jobban előhet, illetve a történetmesélés. Tehát a zenei történetmesélés, ezt a szimfonikus zenekarra találták ki. Tehát az a sokoldalúság, hát az nem adható vissza egy szál zongorával. Igen. Szerintem nagyon fontos, hogy írtam egy olyan albumot, hogy az a cím, hogy Misztikus Séta Balassagyarmaton, és hát egy, hát ez a szívemhez nagyon közel áll, hiszen itt élek, úgyhogy hát remélem, hogy nagyon érzelmesre és személyesre sikeredett. Egy kicsit benne van a környékbelieknek az érzülete, a vallási érzülete, ami egészen sok oldalú amúgy, vagy akár még ez a bizmotona is előkerül az egyik zenében, ugyanis a zongora szólamba beleillesztettem ennek a jellegzetes ritmikáját, ennek a kis piros vonatnak.
0: Tudu.
1: Igen, az megy végig egy ilyen ostinátóba, egy improvizatív ostinátóba, és arra épül rá egy ilyen népzenei motivumokból álló téma. Ezt én nagyon szeretem, ha bár ezt annyira nem szeretik hallgatni, ez nem lett annyira népszerű, mert azért egy kicsit azért kiléptem a közhelyes komfortzónából.
0: Figyelj meg, azért azt gondolom, hogy, és most kollégálisan nyilvánítok véleményt, hogy azért egy címmel nagyban meghatározod azt, hogy ez a dolog, ez kinek fog szólni. És mondjuk te tudom, hogy milyen típusú zenéket csinálsz, és általában sokszor van ezeknek fantázia neve, vagy olyan neve, amihez mindenki tud kapcsolódni. Mondjuk a Misztikus Séta Balassagyarmaton az úgy kb-be határolja ezt. Tehát, hogy mondjuk nehezen fogják Sydney-ben, érted, hogy egy Sydney-ben lévő szálloda éppen keres egy zenét, ami szólhat a háttérben, akkor ez a Balassagyarmati cím nem feltétlenül kerül az ő figyelmének fókuszába.
1: Igen, de mondjuk elég népszerű lett, mert körülbelül olyan 500 000 meg is hallgatták a este, nem csak az egyiket, az este a zeneiskolánál van egy ilyen című kis zeneművel, és ilyen szép kis ilyen idealista, hogy milyennek kéne lenni egy iskolának, hogy azon így megjelenítve, és az érdekes, hogy arra elég sokan rá tudtak arra hangolódni. Tehát ezt nagyon sokan meghallgatták.
0: Krisztián, hogyha valakinek, ha valaki nyitott zeneileg, és mondjuk a halatortán helyett, meg a nem tudom milyen nagykereskedelmi showműsorok helyett otthon szeretne zenét hallgatni, akkor hogyan talál meg téged, illetve a zeneidet?
1: Hát streaming szolgáltatóknál vagyok fönn, Chris Palmer néven. Ezek a Kelta Fantasy zenék meg Calmeris CH-val néven vannak fönt.
0: Megint meghallgatunk. Igen, mondd ezek?
1: Igen, hát és akkor ezen kívül még van fantasy zeném, az a Elysian Echoes. Hát be kell engem követni, akár itt akármelyik social media felületen, és akkor át tudom küldeni a linkeket, mert azért nagyon sok artist néven alkotok, mivel ugye én külön választottam a stílusokat. Tehát ha valaki bekövet egy bizonyos művész neven, akkor tudja, hogy mit fog körülbelül hallani.
0: Értem, értem. Meghallgatunk néhány nótát, és aztán az óra végén visszajövünk.
1: Jó.
0: Egy pár percre, és egy kicsit majd a jövőről is mesélsz nekünk.
1: Jó, jó.

0: Óra végén vagyunk, még nem engedtem el Pálmai Krisztiánt, a Szandai Mátyás 2026-os díjazottunk, Balassagyarmat kitüntette őt. Ugye régóta tartó karriert díjaztak nálad, beszéltünk egy kicsit arról, hogy alapvetően amellett, hogy te ugye muzsikálsz, színpadokon is játszol, ott vagy a zeneiskolában aktívan, de igazából van egy karriered az online felületeken, hogy ezzel kapcsolatban, ha a jövőről kéne beszélni, akkor milyen terveid vannak?
1: Hát, ha az ember zenész, akkor szerintem az fontos, hogy tanítson is. Tehát, hogy feltétlenül kell tanítani, tovább kell adni a következő generációknak a tudást, a tapasztalatot. És itt egyébként, amit én megtanultam így az online térben, ezt megpróbálom bevinni az órákra is. Tehát már volt olyan is, hogy kiadtunk zenéket, növendékek zenét, és akkor hát ez igazából ez ugye 21. századi kompetencia fejlesztésével jár, mert ugye itt rettentő sok dolog kerül elő, ami az internettel kapcsolatos, tehát hogy kell eligazodni az interneten, hát egyszerűre fordítva, hogy ne csak a TikTok pörgetés legyen a gyerekek számára, hogy lássák azt, hogy ez egy értelmes, okos dolog, vagyis hát illetve értelmesen és okosan is lehet használni, nem csak puszta szórakozásra.
0: Szórakoztatásra is, illetve pénzt is lehet rajta keresni.
1: Uh-huh. Hát akár, de nem ez a lényeg, hanem itt az a lényeg, hogy ezt is megtanulják, hogy itt 2026-ban, hogy működik ez az egész.
0: Az egyébként szerintem elképesztő, hogy azzal, hogy kinyílt a világ online, tényleg Balassagyarmatról, vagy akár Magyar Nándorból, Szügyből el lehet jutni az, nem tudom, amerikai piacra, az ausztrál piacra, tehát hogy tényleg lehetőség van arra, hogy az ember otthon ülve ezeken a piacokon is meg tudja magát mutatni, és akár még nem tudom, bevételre is tehet szert. Olyan egyébként volt neked, hogy ilyen munkából jött valami élő felkérés?
1: Munkából élő felkérés?
0: Igen, tehát hogy ilyen online megjelenés, és abból jött egy...
1: Az az igazság, hogy ugye zenész vagyok, nekem fontos, hogy fel is lépjek, de nekem elég alattam a fiától. Tehát, hogy én úgy érzem jól magam. Tehát a színpadon én inkább a háttérbe szeretek lenni. Itthon meg stúdiózgatni, hát ez meg abszolút egy ilyen háttérmunka. Úgyhogy nekem úgy jó most, ahogy van.
0: Tök jó.
1: Igen.
0: Maradjon ez sokáig így. Kívánom neked a legjobbakat, még egyszer Pálmai Krisztiánnal beszéltünk, ugye a Latte Maffiától egyik tagjával, a Latte Maffiától megyei Prima díjat hozott el, illetve most a Zenevilág napján a Szandai Mátyás díjat hozta el Krisztián.

0: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
1: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
3: Hazudtam neked.
2: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
4: Verity. Hamarosan a mozikban.
5: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
6: Hírek.
7: Salgó Tarján jegyzője beperli a Tisza párthoz közel álló köztérmédia bátonyterenyei hírportált aljas indokból nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt. Fodor Enikő közölte, a médiatermék egyik cikkében szerinte valótlan állításokat közöltek a Salgó Tarján és térsége egészségügyi és szociális központ kapcsán. A szerkesztő konkrét forráshivatkozás nélkül egy állítólagos levélre támaszkodva írt egy szerintük több dolgozó által is érzékelt intézményi problémáról. A hírportál azt is állítja, hogy az ügyben keresték a város jegyzőjét, de Fodor Enikő azt válaszolta, hogy ilyen megkeresés nem történt. Salgó Tarján jegyzője beperli a bátonyterenyei médiatermék kiadóját. A köztérmédia tudatta, az általuk hivatkozott levélben megfogalmazott állítások egy részét nem tudja a szerkesztőség dokumentumokkal, illetve független forrásból megerősíteni. Vác környékére is zárlatot rendelt el a helyi járási hivatal. 10 település, köztük Vác városa is érintett a mézelő méhek nyúlós költés rothadása fertőzöttséggel. A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök elszállítása és méhek beszállítása a területre. A már érvényben lévő tilalom Csomád, Csörög, Göd, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Vácharttyán és Vácrátó településekre terjed ki. A héten a Megafon már beszámolt a Nógrád megyei hasonló esetről is. Romhány környezetében ugyanilyen intézkedéseket vezettek be. Kukoricaföldön gyűltek össze autókkal azok, akik otthon már nem mernek a titkárnő előtt beszélgetni a polgármester feljelentéséről. Ezt állítja a Nógrád megyei Becske vezetője. Agócs Pál egy internetes fórumon tudatta, hogy rendőrségen, az adóhatóságánál, a vagyonvisszaszerzési hivatalnál és a megyei kormányhivatalnál is feljelentik őt a faluból. A belső cserháti településen hónapok óta tartó békétlenség eszkalálódik, egyre több szereplővel. Legutóbb a helyi roma önkormányzattal került összetűzésbe a polgármester. A gyanú szerint jogosulatlanul felhasznált állami vagy hivatali pénzek miatt alakult ki konfliktus. Azonban Agócs Pál most tudatta, túl van egy bírósági tárgyaláson, nem adja fel és nem is fél.
8: A legfrissebb kutatások szerint akár 20-30 helyre is beadják önéletrajzukat a fiatalok Magyarországon, amíg végül sikerül egy állást megszerezni. Idén rendkívül nehézzé vált munkához jutni itthon, közli a Portfólió gazdasági portál. A folyamatként leírt változás első éve a koronavírus járvány után volt, azóta a vállalkozások szinte semmilyen pályakezdőt nem akarnak alkalmazni. Ehhez érkezett meg a tavaly óta a világot lázban tartó mesterséges intelligencia is, amely a portál közlése alapján számos cég esetében fékezi a munkaerő felvételt, mert azt kutatják, hogyan tudnak ember nélkül a gép közreműködésével munkahelyeket kiváltani.
4: Közlekedés.
7: A 2-es úton Sződligeten, valamint Verőcén az Árpád úton, a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
10: Szóda.
11: Kezemben forró kávéval üdvözlöm azokat a hallgatókat, akik a szóda második órájába csatlakoztak be hozzánk. Ez az óra mindig tematikus. Adott naphoz képest nézzük meg azt, hogy milyen dalok szerepeltek a Billboard lista élén 50, 40, 30, 20 és 10 évvel ezelőtt. Ma ugye 2026. október 4-e van, így kifejezetten október 4-ei dalokat fogunk pörgetni, s ráhangolódni arra, hogy 76-ban, 86-ban, 96-ban, 2006-ban és 2016-ban mire rezegtek az emberek. Én egyébként egy Nate Smith nótára, aminek a címe Big Fish, de várjatok egy picit, bele is mutatok. Nate Smith maga egy dobogó.

Babos, aki énekel nem más, mint Szájé. Egy 4 perc 53 másodperces nóta, ami a végén óriási durran, de ezt nem mutatom meg. Na nézzünk valamit a rádió kedvencei közül. Ami most következik, Ava Max és az Out of Your Mind. Csak egy kis ízelítő. Na jöjjön, Ava Max.

0: Bekem pápa egy a keszélyt.
1: Jedlik Ágnes vagyok. 1826-ban én találtam ki a szódát. Amit most a Megafonban csinálnak, attól elhatárolom magamat, mert messze nincs köze az én...

0: A Bakelitek sztárja és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: Hölgyeim és uraim, ez itt a Szóda, az évszám, amit írunk, 1976. október 4-e, és mutatom, hogy mi az a dal, ami a Billboard lista élén szerepel. Szerintem ez már sokaknak ismerős. De vajon tudjátok-e, hogy ki az a banda, aki ezt nyomja? Hát szerintem a korosztályomból sokan. Rengeteget táncoltunk erről, erre a dalra a diszkokban. Ő a White Cherry. A nóta címe pedig Play That Funky Music, White Boy. A dal a pop és rock történelem egyik leghíresebb wonder, One Hit Wonder, vagyis egyslágeres csodaalkotása. 1976 áprilisában megjelent dal zseniálisan ötvözi a hard rock energiáját a funk ritmusaival, és a mai napig a házi bulik és táncklub

Azért egy-két érdekességet elmondanék a nótáról. A frontember Rob Parisi azonnal meglátta a lehetőséget a beszólásban. Odalépett a bárhoz, kért egy tollat a pultostól, és a kapott italnap rendelési blokk hátuljára nagyjából 5 perc alatt felírta a dalszöveget. Ugye mi történt előtte? Amikor a zenekar a pittsburghi 2001 klubban játszott, egy túlnyomó részt fekete közönség előtt, az emberek látványosan unták a rockot, az egyik szünetben egy csalódott vendég odament a zenekar dobosához, és dühösen oda kiáltotta a híres mondatot. Are you white boys gonna play some funky music? Vagyis szándékoztok valami funky zenét is játszani? Ezután történt meg, hogy egy szalvétára leírta a szöveget. Ez volt az 1976-os Play That Funky Music White Boy. És most ugorjunk egyet. Az évszám 1986, és maradunk az október 4-énél. Egy olyan nótát fogok berakni, amit egy pár hete már hallunk. Figyeljetek! Stuck With You. Aki pedig énekli, nem más, mint a sokat emlegetett Huey Lewis. Ugye onnan lehet ismerős a hangja, hogy ő énekelt még annak idején a Vissza a jövőbe című filmben. Mondjak róla egy jó sztorit? Huey Lewis a rock történelem egyik leglazább figurája, de a legjobb sztoria nem az utca, nem a zenei sikereiről szól, hanem arról, hogy hogyan lett belőle világutazó, csavargó és utcazenész, mielőtt egyáltalán megalapította volna a zenekarát, a The News-t. Picit lehalkítom, mert még magamat sem hallom. A legzseniálisabb történet az 1969-es európai kalandja, ami egyetlen hatalmas, véletlenekkel teli utazás volt. 69-ben a fiatal Huey, akkor még Hugh Craig néven, épp befejezte az első évét a Cornell Egyetemen mérnök hallgatóként, mikor az apja azt tanácsolta neki, hogy mielőtt végleg elkötelezi magát a tanulás mellett, utazzon egy évet Európában, hogy világot lásson. Viszont a csávónak alig volt pénze, de kapott egy fülest. Ha egy bizonyos New York-i irodában készpénzzel fizet, kaphat egy illegális, hamisított diákjegyet egy charter járatra Londonba. Megvette a jegyet, felszállt a gépre, ám a repülőtér felett a pilóta bemondta, hogy a gépnek műszaki hiba miatt vissza kell fordulnia. A reptéren a légitársaság totál káoszba fulladt, hogy elkerüljék a botrányt, a pórújárt utasokat, köztük Hueyt a hamis jegyével átterelték a Penem menetrend szerinti első osztályú járatára. Így Huey Lewis élete első európai útját pesgőt kortyolgatva luxus körülmények között tette meg, miközben alig volt pár dollár a zsebében, de egy picit hallgassuk még a nótát. Hát ez a Stuck With You. Hát azt gondolom, hogy ha valakinek így indulnak az egyetemi évei, abból könnyen lesz az a figura. Szóval 1986, október 4-e, Huey Lewis and the News, Stuck With You. És most nézzük meg, mi történt 1996, október 4-én. Az első hangokból felismeritek. Ugye Los Del Rio Macarena-járól van szó, amit szerintem tényleg mindenki, ha kamuba is, de velük énekel. De mondok egy érdekességet. A Los Del Rio Macarena című száma a pop történelem egyik legmeghökkentőbb sikersztoria, amelynek a hátterében egy egyetlen éjszaka alatt született improvizáció, egy venezuelai szupermodell és az amerikai elnökválasztás áll. Íme a dal legzseniálisabb háttértörténete. A Los Del Rio Antonio Romero Monge és Rafael Ruiz Perdigones, a két öreg, akit most hallotok, 1992-ben Venezuelába látogatott egy turnéra.
egy elegáns magánpartin vettek részt, ahol fellépett egy helyi, rendkívül tehetséges és gyönyörű flamenco táncosnő, Diana Patricia Cubillán Herrera. Amikor Diana Patricia táncolni kezdett, Antonio Romero Mongét annyira elvarázsolta a mozgása, hogy a produkció közben spontán módon oda kiáltott neki egy rímet a színpad felé. Ez valahogy így hangzik, nézzétek el nekem a spanyolom, nem túl jó. Dale a tu cuerpo alegría, Magdalena, cuerpo cuerpo, es pa darle alegría y cosa buena, vagyis adj örömöt a testednek, Magdalena, ezt jelenti. A buli után Antonio hazament a hotelba, és a fejében ragadt mondat köré alig 5 perc alatt megírta a dal többi részét. Egyetlen dolgot változtatott meg, a Magdalena helyett Macarénára cserélte. Tulajdonképpen ennyi. És akkor nézzük a rádió kedvenc nótáit. Kezdünk egy Airi Maffiával és a hajnali körrel, majd néhány dal után visszajövünk, és folytatjuk az időutazásunkat 2006. október 4-ével. Azért adok egy pici hangot még rá. De jó ég, mennyit táncoltunk volna.

0: Bakelitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: Rakulált az a makaréna, még mindig így zsizseg a fülemben, de nézzük meg ezt a 2006-os évszámot. Biztos emlékeztek rá. Sokszor elemeztük itt a nótát, hetek óta. Justin Timberlake és Timbaland. Most nézem, hogy a két névnek még összecsengése is van. Sexy Becky-re van szó. Nagyon-nagyon érdekes nóta, és hogy mennyire nem csak én gondolom. A Justin Timberlake és Timbaland által jegyzett Sexy Back a modern popzene egyik legmerészebb húzása volt, amely majdnem meg sem születhetett, mert a kiadó vezetői konkrétan azt hitték, hogy Justin megőrült, és tönkre akarja tenni a saját karrierjét. Hát akkor mondom a sztorit. Miután Justin Timberlake az első szólólemezével, ez volt a Justified, hatalmas sikert aratott, mint a pop új hercege, a Jive Records kiadó vezetősége azt várta tőle, hogy a második albumára is hozzon valami újabb sima, rádióbarát R&B pop slágert, mint például a Cry Me a River. Amikor Justin és Timbaland besétáltak a stúdióban és lejátszották nekik a Sexy Back-et, ami tele volt torzított énekkel, koszos elektronikus alapokkal, majd mindjárt vele is hallgatunk, és szinte teljesen hiányzott belőle Justin jellegzetes falzett hangja, a főnökök elhűltek. A kiadó szerint a dal egyáltalán nem hangzott Justin Timberlake-esen, és attól féltek, hogy a rádiók nem fogják játszani. Justin azonban hajthatatlan volt és kijelentette, hogy nem. Ez lesz az első kislemez, hogy ha nem ez lesz az első kislemez, ki sem adja az albumot. Hát nézzük! Ott vannak az elektronikus alapok. Ott van Justin Timberlake eltorzított hangja. Hát kérem szépen, nem a kiadónak lett igaza. 2026-ot írunk, és még mindig szól a rádiókban a Sexy-nek. És fölkészültetek a 2016-os dalra? Szintén ismerős lehet. Igazi nagy rádiós sláger. És hát én is hetek óta konferálom fel őket, mert hogy többen vannak. Itt a Szóda második órájában. Ők pedig a The Chainsmokers és Halsey, aki egy énekesnő. A dal címe pedig a Closer. De ki is az a Chainsmoker? Illetve Chainsmokers. Egy világhírű amerikai elektronikus EDM, ugye az Electronic Dance Music, pop duo, amelynek tagjai Alex és Drew. 2010-es évek közepén váltak globális szupersztárra. Kérem szépen, mi ez a szó? Globális szupersztárra, miután zseniálisan ötvözték az indie zenét, a popot és a dance műfajokat. Egyébként a duo 2012-ben alakult New Yorkban. Kezdetben indie zenekarok dalait remixelték, majd 2014-ben megjelentették a Selfie című számukat. A dalt valójában csak viccnek szánták egy promóciós anyagnak, ami kifigurázta a korabeli klubba járó okostelefon függő lányokat. A szám viszont teljesen váratlanul vírusként terjedt el az interneten, és a világ szinte összes slágerlistájára felkerült. Bár sokan azt hitték, hogy a duó csak egy slágeres vicc marad, a srácok gyorsan stílust váltottak, és komolyabb pop, EDM dalokat kezdtek írni. Hölgyeim és uraim, irgalmatlan véletlenszerű a popipar. Volt 1976-ban is, talán emlékeztek, egy szalvétára 5 perc alatt írt dal, illetve 2016-ban is, ahol egy viccnek szállt dal vitte el a srácokat a világ hírnévig. Hát nézzük meg, hogy hogy áll a dolog 2026-ban, vagyis a mai napon. Most meghallgattunk néhány dalt a rádió kedvencei közül, És akkor kezdjük egy Krisztina Aguilerával, Come On Over, és a hírek előtt visszajövünk. Kifejezetten a mai napi Billboard Top 10-el fogunk foglalkozni, és a végén meg is hallgatjuk, hogy mi van az első helyen. Jöjjön Krisztina Aguilera!

Kedves hallgatóim, ilyen még nem történt az elmúlt 10 év alatt. Fölmentem a www.billboard.com-ra, hogy megnézzem, hogy hogyan áll az aktuális toplista. Ugye, amit nézzünk hétről hétre, ez a Billboard Hot 100, vagyis a legjobb 100-ak listája. Képzeljétek el, hogy bár az oldal működik, de listát nem találok sehol. Így kénytelen voltam az AI-tól megkérdezni, a mesterséges intelligenciától, hogy ezen a napon melyik dal vezeti a listát. Kérem szépen, amit ír. 2026. október 4-ai datálású heti slágerlistát Ella Langley Choosing Texas című country slágere vezeti. Mindjárt be is teszem. Ugye, hogy ismerős? Hát nem véletlenül. A dal ugyanis történelmi sikert ért el, ez már a 24. hete. A 24. hete, hogy megszakítás nélkül az első helyen áll, amivel megdöntötte a Billboard történetének leghosszabb ideig listavezetői dalának abszolút rekordját. Őrület. Őrület. Choosing Texas. Egy nóta, ami megszólalhatott volna 20, 40, 60 évvel ezelőtt is. Sőt, még talán másfél évszázaddal ezelőtt is. Ugyanis ez egy színtiszta és nyers country. Hétköznapi muzsikálás, hétköznapi történetek.

0: 0677-52. chklima.hu chklima.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: 18 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. október 4-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
3: Salgó Tarján jegyzője beperli a Tiszapárthoz közel álló köztérmédia bátonyterenyei hírportált aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt. Fodor Enikő közölte, a médiatermék egyik cikkében szerinte valótlan állításokat közöltek a Salgó Tarján és térsége egészségügyi és szociális központ kapcsán. A szerkesztő konkrét forráshivatkozás nélkül egy állítólagos levélre támaszkodva írt egy szerintük több dolgozó által is érzékelt intézményi problémáról. A hírportál azt is állítja, hogy az ügyben keresték a város jegyzőjét, de Fodor Enikő azt válaszolta, hogy ilyen megkeresés nem történt. Salgó Tarján jegyzője beperli a bátonyterenyei médiatermék kiadóját. A köztérmédia tudatta, az általuk hivatkozott levélben megfogalmazott állítások egy részét nem tudja a szerkesztőség dokumentumokkal, illetve független forrásból megerősíteni. Vác környékére is zárlatot rendelt el a helyi járási hivatal. 10 település, köztük Vác városa is érintett a mézelő méhek nyúlós költés rothadása fertőzöttséggel. A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök elszállítása és méhek beszállítása a területre. A már érvényben lévő tilalom Csomád, Csörög, Göd, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Vácharttyán és Vácrátót településekre terjed ki. A héten a Megafon már beszámolt a Nógrád megyei hasonló esetről is. Romhány környezetében ugyanilyen intézkedéseket vezettek be. Kukoricaföldön gyűltek össze autókkal azok, akik otthon már nem mernek a titkárnő előtt beszélgetni a polgármester feljelentéséről. Ezt állítja a Nógrád megyei Becske vezetője. Agócs Pál egy internetes fórumon tudatta, hogy rendőrségen, az adóhatóságánál, a vagyonvisszaszerzési hivatalnál és a megyei kormányhivatalnál is feljelentik őt a faluból. A belső cserháti településen hónapok óta tartó békétlenség eszkalálódik, egyre több szereplővel. Legutóbb a helyi roma önkormányzattal került összetűzésbe a polgármester. A gyanú szerint jogosulatlanul felhasznált állami vagy hivatali pénzek miatt alakult ki konfliktus. Azonban Agócs Pál most tudatta, túl van egy bírósági tárgyaláson, nem adja fel és nem is fél.
4: A legfrissebb kutatások szerint akár 20-30 helyre is beadják önéletrajzukat a fiatalok Magyarországon, amíg végül sikerül egy állást megszerezni. Idén rendkívül nehézzé vált munkához jutni itthon, közli a Portfólió gazdasági portál. A folyamatként leírt változás első éve a koronavírus járvány után volt, azóta a vállalkozások szinte semmilyen pályakezdőt nem akarnak alkalmazni. Ehhez érkezett meg a tavaly óta a világot lázban tartó mesterséges intelligencia is, amely a portál közlése alapján számos cég esetében fékezi a munkaerőfelvételt, mert azt kutatják, hogyan tudnak ember nélkül a gép közreműködésével munkahelyeket kiváltani.
1: Közlekedés.
3: Éjszaka Salgó-Tarjánban az Ötvözet gyárúton várható trafipax.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
5: Szóda.
6: Kedves hallgatóim, ez itt a Szóda harmadik órája, előttem pedig a Wikipédia megnyitva az október 4-i szócikkével, és mindenki jól figyeljen, akinek az a neve, hogy Ferenc, Ajtonka, Ámon, Aranka, Arany, Arina, Aurélia, Aurora, Bodor, Damaris, Edwin, Edwina, Fanni, Fodor, Frank, Fremont, Golda, Goldi, Goldina, Gyémánt, Hajnal, Hajnalka, Larcia, Lartia, Latinka, Zóra, Zorinka és Zorka. És ha figyeltetek, akkor mondom, boldog névnapot kívánok, illetve ha van olyan ismerősötök, akit így hívnak, és még nem köszöntöttétek fel, épp itt az alkalom, hogy kinyissátok a hűtőszekrényt, kivegyétek belőle azt a 4 éve ott ragadt édespezsgőt, amit az unokatestvéretektől kaptatok, átsétáltok hozzá, becsüngettek, meghúzzátok a fülét, odaadjátok neki a pezsgőt, majd megeszitek a vasárnapi ebédet. Na jöhetnek a történelmi események? Október 4-én, 1423-ban luxemburgi Zsigmond német-római császár magyar és cseh király hűbérként vejének 5. Albert osztrák hercegnek adományozza a Morvaőrgrófságot, és a cseh királyi trón örökösével jelöli ki Albertet.

68-ban ugyanezen a napon egy ismerős név, első Mátyás király Brassóvárosa számára a magyar pénzek mellett a havasalföldi pénzek használatát is engedélyezi. És akkor maradjunk a magyar királyoknál. 1490-ben II. Ulászló magyar király és Beatrix özvegy királyné titokban házasságot kötnek. Titkos házasságok. Ezt bírom. 1664-ben új Amsterdam neve, na mire változik? Na tudjátok? Melyik az a város, aminek az a régi neve új Amsterdam volt? Ez bizony nem más, mint New York. 1824-ben megszületik Mexikó alkotmánya. Megyünk tovább, legyen egy 1848-as hír. Az Aradivár császári őrsége megtagadja az engedelmességet az Országos Honvédelmi Bizottmánynak. És a többi. Irgalmatlan hosszú lista van itt előttem, te jó Isten. 1991-ben Antal József nyugodjon békében az USA-ban tárgyal George Bush amerikai elnökkel. 1997-ben a TV2 Magyarország egyik országosan sugárzó kereskedelmi televízió adás elindul. És akkor következzenek a születésnaposok. Az első, amit a Wiki, illetve akit a Wikipédia jegyez, 1289-ben 10. Civakodó Lajos francia király. Megyünk tovább, 1570-ben született Pázmány Péter esztergomi érsek, egyházi író. Tekerünk lefelé, itt kérem szépen, hosszú lista van. 1925-ben Kálai Ferenc Kossuth Díjas magyar színművész, a nemzet színésze. Susan Sarandon Oscar Díjas amerikai színésznő született 1946-ban. 1956-ban, és akkor maradjunk a színészeknél, Christoph Waltz kétszeres Oscar és kétszeres Golden Globe Díjas osztrák színész. 71-ben született Bayer Friderika magyar énekesnő, én nagyon szerettem. 76-ban Alicia Silverstone amerikai színésznő és modell. 1983-ban egy gyönyörű színésznő, akivel én sokat dolgoztam együtt, és nagyon csípem őt, úgy hívják Huzela Júlia. A Áfatartozás című videoklipemnek ő a főszereplője. Következzenek a nemzeti ünnepek, emléknapok, világnapok. Ma van a világűr hetének első napja, ma van a Leszotói királyságban a függetlenség napja, az állatok világnapja, Assisi Szent Ferenc név ünnepe, csak azon gondolkodom, hogy ezt a világűr hetét, ezt hol fogjuk elkezdeni, hová megyünk tovább, és hol fejezzük be. Valószínűleg ez mind itt lesz a Földön.

0: szerencsétlenkedett, meg ott azóta.
1: Vagy jobb, de most már vagyok, hallasz?
2: Hoppá, jó napot kívánok! Azt hiszem, hogy életszerű műsorunk most egy igen jól hallható életszerűségbe csöppent bele. Trap kapitánnyal beszélgetünk a Sudra zenekarból.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és téged is, kedves barátom.
2: Te buszon ülsz, ugye?
1: Nem buszon, autóban ülök.
2: Vagy autóban ülsz, nagyon jó. De neked van már jogos, neked csak űrhajóra van jogosítványod, nem?
1: Persze, tesem, én csak tudod, én itt vagyok a gettóba, most beültem egybe, amit itt hagytak, azt én megyek vele a izébe. Megyek a drive-ba, egy ilyen gyors éttermi lánchoz, hogy ne mondjam ki, hogy melyik is, akkor ott majd, akkor kiadják valakinek a halózást, akkor odaszaladok, elveszem, beülök egy másik autóba, azt megyek tovább. Hát ennyi, csak a szoki. Nem az asszony.
2: De igazából GTA-zol.
1: Igen, hát én igazából non-stop GTA-ba vagyok itt Szeged City-ben.
2: Ugye GTA az a játék, amiben... Te szoktál különben játszani?
1: Nem, hát figyeld, én konkrétan azóta, hogy a zenének a nem csak a rajongója, hanem az elhivatottja lettem azóta, én csak zenére, és azóta nem játszottam, de amúgy nagy függője voltam még a GTA Vice City-nek konkrétan.
2: Ja, szóval tudod, hogy miről beszélek.
1: Persze.
2: Zene világnapja volt október 1-én, és igazából erre fűzzük fel az egész beszélgetést, bár szerintem veled így, nem tudom, veled bármire felfűzzük, biztos, hogy elkalandozunk erre-arra. A Dasudraznak új lemeze jelent meg.
1: És ez így igaz.
2: És szerintem az elmúlt 2 héten belül.
1: Igen, szeptember 18-án azt mondja az asszony.
2: Szeptember.
1: Ő a social médiás marketinges szakasszisztens.
2: Jó. Most pont egyébként csináltunk egy videót, és kérdeztek tőlem valamit, és kb. Ez volt, hogy úristen, nincs itt a feleségem, úgyhogy nem tudom megmondani.
1: Akkor
2: ezek szerint nálatok is ez van. Tényleg beszéljünk egy kicsikét a lemezről. Ez a Dasudraznak hanyadik lemeze most?
1: Az 5. nagy lemeze már szerintem.
2: Az szép.
1: Fél az 5. nagy lemezünk, de valójában a 2. igazi lemezünk, tehát én ezt így szoktam mondani,
2: mert
1: ugye mi 2015-ben 15-16-ban erőszakosan letérítettek minket erről az experimentális nu-metal fúziós vonalról, amiben mi mindig voltunk, és akkor volt egy ilyen kísérletünk, hogy csináltunk ilyen hip-hoposabb, funkisabb, ilyen poposabb dolgokat. És akkor, amikor ugye kiderült nekem ez a szívbetegségem, ami már úgy néz ki, hogy ilyen kigyógyulni látszok belőle, akkor úgy döntöttem, hogy hát hogyha már, akkor biztos, hogy olyat akarok csinálni, inkább maradandóbb, és ami nem is tudom, így méltóbb az én életutamhoz, és akkor 23-ban eldöntöttük a Duhos LP nevű 4. nagy lemezünkkel, hogy innentől kezdve akkor visszatérünk a gyökerekhez, és akkor újra a nyumetát csinálunk. De hát ugye én, ha jól tudom, te is abból indultál, nem testvérem?
2: Hát fia, ha nem is nyumetából, én ilyen New York hardcore-ból a 90-es években ment.
1: Igen.
2: Ez a riffelős, és akkor arra ilyen kántálva, ilyen üvöltözős
1: reppel.
2: A Warpix előtt volt egy másik, egy balassagyarmati zenekar az Age of Dinéven, de igazából igen. És,
1: azért látod, hogy képbe vagyok veled?
2: És volt is nemrég különben koncertem, szerintem egy ilyen 2-3 évvel ezelőtt, és iszonyú jó volt színpadra állni.
1: De jó.
2: Azzal, bár én most teljesen más vagyok. Figyelj, ez az eltérítés, erről mesélj nekem egy kicsit, hogy van egy nagyon erős identitású csávó, ez lennél te. Van egy zenekarod, akik szerintem kb. Hasonlóan erős öntudattal rendelkeznek. Ráadásul az van, hogy ugye az ő arcukat nem is látjuk, tehát azt csinálnak, amit akarnak. Hogy lehet eltéríteni egyébként így egy ilyen erős identitást a maga, nem tudom, ilyen műfajától, zenei céljaitól? Tök érdekel.
1: Igen, hogy hát azért mi elég, tehát hogy már akkor is jó ideje zenéltünk, hát én 14-5 éves korom óta benne voltam a hip-hop undergroundba, aztán az ilyen minimál technós világba, a beatbox művészetemmel, de azért a mainstream ilyen igazán, nem is tudom, hogy mondjam, ilyen megélhetési zeneipar, az nekünk ilyen 2014-ben jött úgy igazán, amikor arcon csapott minket, meg így országosan mondhatni, hogy így ismertebbé vált.
2: Ez az X-faktorhoz köthető.
1: Igen. Okay. És akkor ugye lettek mindenféle tanácsadóink, mindenféle jó vagy rossz akaróink, és akkor azok azt mondták nekünk, hogy ezt a fajta zenét, amit mi képviselünk, ezt Magyarországon nem értik, hogy ennek itt maximum egy kis múltja van ennek a műfajnak, de jelene és jövője az abszolút nincs, és sajnos akkor még úgy szüzek és fiatalok voltunk ebben a témakörben, hogy nem vettük észre, hogy a műsor szerkesztői is ezt gondolták rólunk, aztán alig lehetett minket kiejteni ugye az elődöntőbe, mert a közönség mégis annyira értette ezt a műfajt, hogy nagyon aha, szeretett minket. De ettől függetlenül kicsit mit csinálsz? Nem tudok itt beszélni. Hát itt turkál itt előttem a izébe, a mi ez? Kesztyűtartóba.
2: A pisztolyt veszi elő. Vagy a lézerkardodat.
1: Sikerül, most kiszúrt egy jó autót. És akkor ugye hát mi szerettünk volna ugye benne maradni ebben a véráramban, és akkor...
2: És benyaltátok.
1: És
2: hogy értékeled ezt ma?
1: Hát figyelj, ez nagyon nehéz, és azért, mert hogy ez közrejátszott ahhoz, hogy abban? Nyilván az abban, igen, a másik szövegíró, tehát abban, hogy az addigi közönségünk az kicsit így nem értette, hogy mi van, belemerítettünk a merőkanálba új embereket, tehát hogy abban segített, de ugye hát ugye ezek a segítők, ezek nyilván így nem tudom, így máshogy is így nem tudom, akarva vagy akaratlanul, de hogy így nem sikerült nekik minket kellőképpen is tápolni, és így rákényszerültem arra, hogy alkalmazott szövegíróként, zeneszerzőként, producerként, hangmérnökként dolgozzak.
2: És most meg mondjuk azért beatboxsal szerintem irgalmatlan nagyot mentél.
1: Ja, igen, meg hogy sessionködtem is beatboxsal, és akkor ugye azt, hogy kísértem dobos helyett celebeket, meg más énekeseket, és hogy ezt így nehéz megmondani, hát én azt mondanám, ha szívemre hallgatok, hogy jobb lett volna kitartani amellett, akik vagyunk, de aztán meg nem tudom, hogy ilyet 10 év után még ennyire benne lennék-e így a szakmának a rentábilis részében akkor, hogyha én alkalmazott művészként próbálom ki magam, vagy nem kényszerülök bele abba is.
2: Van nekem egy nagyon kedves barátom, egyébként egy rádiós műsorvezető, és nagyon sokan hallják reggelente az ő hangját. Ő azt szokta mondani, hogy mindig minden úgy van jól, ahogy van. És itt folytatjuk a beszélgetést. Nézzük már meg a következő blogban, majd visszajövünk egy pár nóta után, hogy mi az, amit megtanultál ebből a dologból. Mert jó, figyelj! Jó, mert közben nekem is van mondanom ezzel kapcsolatban. Hallgassunk meg néhány dalt, és jövünk vissza. Addigra lehet, hogy meg is kajáltok.

0: folytatjuk a beszélgetésünket, ez itt a Szóda, ahogy megszokhattátok, minden vasárnap délután 4-től este 8-ig Lombos Marcival. Most Trap kapitánnyal beszélgettünk. Bocsánat, megköszörültem a torkomat. Arról volt szó, hogy a Dasúdra zenekarnak volt egy ilyen hosszabb időszak, amikor nem azt a zenét játszotta, amit játszania kellett. És akkor én ezzel kapcsolatban, és ugye elkezdtük elemezni ezt a dolgot, és ezzel kapcsolatban mondtam, hogy a drága Rákóczi Feri barátom szokta mondani, hogy mindig minden úgy van jól, ahogy van, hogy egyébként szerintem, ha el lehet téríteni egy zenekart attól, amit gondol a saját karrieréről, akkor ő még nincs kész. Tehát valószínűleg azért lehetett meggyőzni benneteket arról, hogy ne azt a metált játsszátok, mert nem voltatok elég erősek ahhoz, hogy menjetek a saját fejetek után.
1: Hát emberileg biztosan, hogy nem voltunk, de azért én ezt azért rakom a saját felelősségemre, mert hogy többes számban beszélünk, hogy így nem voltunk elég erősek, mert hogy azért a srácok azok nagyon bíznak bennem, azért tettek kapitányukká, meg aggatták rám ezt a nevet, és tehát, hogyha én azt mondtam volna, hogy akkor tartsunk ki a mellett, akkor kitartottunk volna, tehát ugye ez mindig az én felelősségem volt, de igen, befolyásolható voltam egyrészt, másrészt pedig azért nagyon szerettem kísérletezni, mert ezt kevesen tudják rólunk, de mi egy ilyen minimál techno live act duóként indultunk a Dásodrázzal, és akkor beatboxot meg oktapadot loopoltunk, és akkor úgy nyomtuk élőbe, és úgy, ahogy teljesedtünk ki, alakult ki ez a kísérleti elektronikából, ez a metárosabb elektronika, aztán a teljes ilyen sudrázos numetál. Tehát mindig bennem volt ez az érdekesség, és igazából popot sose producereltem, és az is így érdekelt, hogy az milyen lehet, és hogy menne. És hát igen, tehát hogy ennek én vagyok túlnyomó rész, szerintem az okozója, mint sem úgy az egész zenekar.
0: Hogy szerintem a művészek sokszor azt gondolják, hogy nagy karriert kell befutni, meg sok pénzt kell keresni, meg nem tudom, lejátszási listákon ott kell lenni az élen, de hogy szerintem van egy olyan út is, hogy az ember kísérletezik, kipróbál egy csomó mindent, ami egy irgalmatlan nagy kaland, nem biztos, hogy pénzben, meg ismertségben, bár szerintem a ti ismertségetekkel nincsen semmi gond, meg nem tudom, a fesztivál szerepléseken ez jelentkezik, de alapvetően szerintem ez egy olyan szabadságot ad az embernek, ami... Hú! Van nekem egy nagyon kedves ismerősöm, egy énektanár csaj, aki egyébként pedagógusként, logopédus, gyógypedagógus is, és jazzzenekarokban énekel. Rengeteg ilyen X-faktorost tanított ő. Egyébként lehet, hogy ismered is, énektanár.
1: Szerintem biztos, hogy ismered.
0: Ő mondta egyszer azt, hogy hidd el, hogy nekem az, hogy nem kell kimennem a színpadra, és 19.586 szóra énekelni, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, és ez most nem arról, tehát ez nem egy minőségi dolog, amit mondok.
1: Tudom is,
0: érted, hogy hanem olyan emberekkel állok mindig színpadra, akivel én szeretnék, akkor, amikor én szeretnék, és olyan dalt énekelek, amiket én énekelni.
1: Na ez akarok. Mondjuk, ez nálam is, ez így igaz lett szerencsére, amiatt, hogy azért keresett session zenész voltam, meg aztán így hirtelen felkapott ilyen zeneszerző is, hogy tényleg tudtam válogatni, és azokkal dolgoztam együtt, akikhez volt kedvem, meg akikkel így lehetett együtt dolgozni, pláne mondjuk így 2017-től mondanám ezt. És igen, meg hogy azért nagyon sokat tanultam ebből egyrészt a session zenész időszakból, meg ebből az alkalmazott zeneszerzői időszakból, hogy most szerintem a dühös LP és numetál lemez, meg ez a mostani szerelem és mennydörgés az olyanra sikerüljön, amilyenre.
0: Amikor azt mondjuk, hogy zene világnapja, az neked mondjuk így mit jelent? Így mire gondolsz? Ünnepelsz-e olyankor? Ugye elsőjén volt, nem tudom, raktál-e ki posztot ezzel kapcsolatban? Ki neked az ember, az a zenész, aki eszedbe jut ilyenkor? Egy picit dumáljunk már erről.
1: Én nagyon szeretem a kísérletező művészeket, akik valami újat csinálnak, vagy így fúzionálnak régi dolgokból, tehát akik nem csak másolnak és recept alapján mennek, hanem mernek teremteni, mert hát amúgy te is egy ilyen sávú vagy, én azért követem a te munkásságodat is, hogy ugye ezt a hip-hopos vonalt a jazzes vonallal így fúzionálod, és azt is azért ugye ez se egy olyan dolog, ami Magyarországon ilyen rohadt mainstream, és mégse érdekel téged, mert te tudod, hogy ez menő, és hogy ez tök jó, és hogy a kapuőrök, ha engedik, ha nem, te ezt csinálod, és tök király, és úgyis megtalálja azokat, akiket ez érdekel. És szóval én ezeket a kísérletező formákat szeretem, és a Mike Shinoda az egyik nagyon kedvenc zeneszerzőm, ő a Linkin Parknak is például az atya, és szerintem nagyon jó agya van, én neki más producer munkáit is hallottam, és szerintem zseni, amiket csinál. És most aki ilyen nagyon új kedvencem, biztos, hogy rosszul mondom a nevét, én gyanítom, hogy ez egy olasz csávú, ez a Michael, vagy Mihály Giacchino, vagy Giacchino, én nem tudom, hogy ejtik a nevét, de nagyon jó ízzel nyúl hozzám a filmzenékhez, és nagy, mindig hallom, hogy melyik komoly zeneszerzőtől, hogy éppen Bachtól, vagy kitől inspirálódik, és hogy fordítja rá a saját ötletét, és hogy nyúlja le úgy, hogy közben abszolút nem nyújt le semmit. Szóval nekem ezt jelenti, szerintem a zenének az alap lényege, amivel szerintem te is egyet fogsz érteni, az az alkotási folyamat, a teremtési része. Tehát én ezzel
0: imádom.
1: Igen, tehát hogy én most ilyen nagyon csúnyát fogok mondani, de ez a szúnózás, meg mondjuk AI-jal megcsinálni valamit egy az egybe, úgy, hogy te utána csak azt felénekled, vagy még az se, az szerintem olyan, mint hogyha nem is tudom. Nem mindegy, hagyjuk, és nem is mondok ilyen csúnyát.
0: Ismersz olyat, aki ezt csinálja?
1: Ismerek, és olyat is ismerek szakmából, de most nem fogom őt lelőni, mert
0: nem kell mondani a nevét.
1: Aki nekem nagyon sokat tanított, és egy nagyon kreatív és nagyon felismerhető zeneszerzőnek tartom. Én értem azt, hogy ő miért nyúl ehhez. Ő neki már nem kell bizonyítania, hogy ő tud-e, és hogy ő tényleg, tehát hogy a zeneszerzésből úgy van, hogy csak ez, tehát neki ez muszáj ipari szinten csinálnia. Csak nem tudom, tehát hogy én nekem elveszne belőle az, amit szeretek. De. Lehet, hogy még ipari szinten írnék másoknak dalokat, és így dallamokat, meg alapokat, meg ilyeneket, akkor lehet, hogy én is hozzányúlnék, de én megmondom a Frankot, én kipróbáltam, és szerettem volna úgy is csinálni dalt, de egyrészt azt a fajta fúziót, amit én így méltatok, azt egyszerűen nem tudja lehozni, másrésztről meg tényleg ilyen ürességet éreztem, mert hogy tehát elvégezte helyettem, igen. És az út a lényeg, érted? Hát az igen. A lényeg. Hát igen. Olyan, mint hogyha csak egy nőd, az egyszer csak lenne, és nem dolgoztál meg, érte.
0: Érted? Juhász Attila szokta mondani, ő barátom, most nem jelent meg múlt héten lemezünk, ezen a héten jelent meg a lemezünk, ő azt szokta mondani, hogy ez pont olyan, mint hogyha egy csávónak adnál lét, hogy menjen a kocsmába, és rúgjon be helyetted, majd jöjjön, igen. És meséljen el, hogy milyen volt. Szerintem ez egy zseniális hasonlat.
1: Igen, hát ezt akartam én is csak csúnyában, de ez jobb, ez szebb hasonlat, de igen.
0: Figyelj, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hölgyeim és uraim, a Dasudra zenekarnak, akit szerintem igazából szerintem mindenki vágja a zenekart. Megjelent egy új lemezem most szeptember 18-án, jaj, de jó a memóriám, a kedves...
1: Igen, és Szerelem kedves, és Mennydörgés ezt a neve.
0: Hú, 16 darab track.
1: Című dalt keressék, igen.
0: 16 darab track, 47 perc, 14 másodperc, és a tükörképet kell meghallgatni először. Az a beltető dal.
1: Igen, így van. Hát sziasztok, csináltuk egy ilyen felmérést, és meglepődésünkre az a szám lett az egyik legnépszerűbb, még ilyen popparcoknak is, amiben telibe szkrímelem az egész refrényét.
0: Wow. Na, megyek rá. Én megígértem neked, hogy meghallgatom, most nem nagyon volt rá időm, mert embertelen sűrű hetem volt, de jövő hétet azzal kezdem. Hétfő délelőtt felkelek, és meghallgatom a lemezt. De a Sudrise, Szerelem és Mennydörgés, és majd mondom a cuccot, és kirakhatod a... Egyszer csak megjelent az én kislányom egy barbecue-val a kezében. Na, hallgassunk zenét.
1: Ez jel.
0: Oké. Ciao.
1: Pusz.

0: Harmadik óra vége, mindig egy Siket Norbi vers, és ha már ez egy zenevilágnapja alkalmából kilőtt adás, akkor szóljon a jó zene környékez. Jó zene környékez. Mód felett örvényez. Magába kebelez, harsányan delejez. Koncentrálok. Mélyen. Korrekt álmom, létem rendkívül finoman elhív, ül, kirobban. Gazdag akarása, dallam tapadása feszíti lelkemet. Vetíti versemet, megszabja ütelem, felajza üzemem, csodája féktelen, formája szép nekem. Élvezem, szeretem, fény, delej, szerelem. Most pedig következzenek a hírek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
8: Hazudtam neked.
7: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
9: Verity. Hamarosan a mozikban.
10: Reklámot hallottak.
11: 19 óra van.
10: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
13: Hírek.
12: Vác környékére is zárlatot rendelt el a helyi járási hivatal. 10 település, köztük Vác városa is érintett a mézelő méhek nyúlós költés rothadása fertőzöttséggel. A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek termékeik,

0: lett. A gyarmati lányok most az 5. helyen állnak a 10 csapatos bajnokságban. Magyar Péter miniszterelnök is a Fidesz bűnözőrendszer része, jelentette ki Dócs Dávid, a Mi Hazánk politikusa. A jelenlegi miniszterelnök minden hetet úgy kezd a parlamentben, hogy az elmúlt 16 év egyébként jogos bűneiről beszél, szögezte le Dócs. De ezen bűnök között elfelejti említeni, hogy ő is részese volt annak a rendszernek, amelyben túlárazott állami közbeszerzéseket írtak alá, például a Diákhitelközpont vezetői, így ő is. Elfelejti említeni, hogy ő is részese volt annak az urambátyám rendszernek, ahol a miniszterek és állami tisztségviselők hozzátartozói, például a férjeik, kaptak jól fizető kamuállásokat, akár annyit, amivel már 2023-ban több mint 7 millió forintot tudtak keresni havonta. Dócs Dávid azt követeli, hogy Magyar Pétert vonják felelősségre, nem maradhat következmények nélkül egy cselekedetesen. Nem mennek a budapesti ingatlanok, nincs utánpótlás fiatal vásárlóból sem. Erről beszélt az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balog László. Mint mondta, az utóbbi jó néhány évben jellemzően többen költöztek el Budapestről, mint ahányan beköltöztek. 2025-ben 9500-an költöztek be, és 16000-en költöztek ki például Pest megyébe, tehát az agglomerációs övezetbe. Balog szerint nem a kivándorlás üteme csökken, hanem az utánpótlás, a Budapestre vándorlók száma jelentősen visszaesett. Ez részben annak is köszönhető, hogy 2025-ben egy nagyon komoly áremelkedési hullám söpört végig több ízben a fővárosban. Ez pedig kevéssé tette vonzó célponttá a fővárost azok számára, akiknek ezek a magas ingatlanárak már vállalhatatlanok voltak. Több mint 1700 embert vettek őrizetbe Franciaországban azokon a tüntetéseken, amelyekkel a tanulók az eszköz- és tanárhiány ellen tiltakoznak, jelentette be a francia belügyminiszter. A demonstrációk országszerte 735 tanintézményt érintenek, 158-ból pedig erőszakcselekményeket is jelentettek, például tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé. A tárcavezető elítélte az erőszakcselekményeket, amelyekre szerinte a radikális baloldali engedetlen Franciaország bújtja fel a tiltakozókat. A középiskolások tiltakozó mozgalma szeptember 21-én kezdődött a Párizshoz közeli Créteil-Saint-Exupéry nevű gimnáziumában, ahol több tanári állás is betöltetlen volt. Ott a megmozdulás elérte a célját, az intézménybe szerdán 3 új tanárt neveztek ki, így a diákok befejezték a tiltakozást. Tegnap töltötte be 75. születésnapját Sting. Az angol énekes és basszusgitáros leginkább a Police nevű együttessel vált híressé. Viszont néhány érdekes dolgot még ennyi idő után sem tudnak róla sokan. Egyetemi tanulmányait félbehagyta, volt kalauz, építőmunkás és tisztviselő, de végül megszerezte az irodalomtanári képesítést. 2 évig tanított, esténként pedig jazzklubokban játszott. Sting eredeti neve pedig Gordon Matthew Thomas Sumner.
1: Közlekedés.
0: Éjszaka Salgótarjánban az Ötvözet gyárúton várható trafipax.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
3: Szóda. Hölgyeim és uraim, elindul a Szóda 4. órája, ahogy megszokhattátok, minden vasárnap délután 4-től este 8-ig Lombos Marci kellemesen búgó hangját hallhatjátok, illetve általában itt ül valamelyik vendégünk, ma ezt egy picikét másként csináljuk, ugye csütörtökön volt a zene világnapja, ami nekem zenészként nagyon fontos, úgyhogy erre fűzöm föl az adásomat, szintén telefonos interjúk lesznek, fölhívom Juhász Attila barátomat, ő egy jazz zongora művész, világsztárokkal játszik, Washingtonban diplomázott, tehát tényleg egy igazi mesterember 56 éves kora ellenére, vagy nem tudom, hogy ez jó szó, de 56 éves, tulajdonképpen 12 éves kora óta folyamatosan zongorázik, minden nap gyakorol 4 órát, illetve fölhívjuk Tebesi Bercit, aki szintén állandó vendége az adásnak. Azért mondanék néhány olyan híres nagy idézetet, ami a zenéről szól, kezdeném egy Victor Hugo-val, a zene kifejezi mindazt, ami elmondhatatlan, és amiről hallgatni sem lehet. Heinrich Heine, ahol a szavak elhagynak minket, ott kezdődik a zene. Jöjjön egy Bob Marley idézet, a zenében az a jó, hogy amikor megüt, nem fáj, hanem gyógyít. Friedrich Nietzsche, Ha nem lenne zene,

az élet egy tévedés lenne. Bono, a YouTube énekese, és legyen ez az utolsó idézetünk, a zene képes megváltoztatni a világot, mert képes megváltoztatni az embereket. A negyedik órát pedig kezdjük egy dallal, ami pedig nem más, mint Ember Márk, Törőcsik Franciska, Marics Peti, Darabokra törted a szívem. Ismerős ez a cím.

0: alkotótársamat és barátomat kaptam el, ha jól tudom, pont lemezboltban, bakelitek vásárlása kapcsán, vagy közben, ugye itt a Zene Világnapja kapcsán hívok föl zenészeket, hogy egy jazz zongora művész. Figyelj, és találtál valamit a lemezboltban?
1: Szia, meg sziasztok. Figyelj, találtam, ez még az első, amiben voltam, az első lemez volt, ilyenkor végigjárva. Hát nem azt mondom, az összeset, de amit így tudok.
0: De várjál, mit jelent az, hogy ilyenkor?
1: Ja, hát igen, így hát egy pár havonta így megengedünk magunknak egy ilyet, hogy így elmegyünk turizni. Aha. És akkor ez egy ilyen kis szeánsz, ahol így végigjárunk egy pár boltot, és akkor én válogatok meg, és aztán vagy sikerül valamit turkálni, vagy nem.
0: Ti ezt köztudott rólad, hogy te alapvetően nem használsz streaming platformokat, tehát te tulajdonképpen bakeliteket. CD-t sem hallgatsz?
1: Hát, hogy ne hallgatnék CD-t? Én ilyen őskövület vagyok, még az autómban is van CD-játszó, otthon is, meg hát volt egy jó nagy időszak, amikor CD-ket gyűjtöttem, mert hát az volt a hangkordozóknak a krémje, vagy hogy mondjam, tehát abból volt a legtöbb, úgyhogy nekem otthon van rengeteg, hallgatom is őket, ja.
0: Figyelj, mondjuk a streaming platformon előfizetsz egy hónapra mondjuk 3-5, nem tudom, 7000 forint függően attól, hogy melyik, meg azon belül is mennyi, milyen prémium előfizetés. Mondjuk ehhez képest egy ilyen CD vásárlásos, bakelit vásárlásos ügy, mondjuk mit kóstál? Tehát mondjuk átlagban, ha elmész, mennyi pénzt hagysz ott lemezre? Ez az egyik kérdés. A másik, hogy mi volt az, amikor úgy jötték ki, hogy a franc egyeme, ennyit azért nem kellett volna elkölteni.
1: Hát mindig úgy jövök ki, hogy ennyit nem kellett volna elkölteni. Figyelj, ez attól függ, hogy mennyi pénzem van, meg hogy miket találok, de mondjuk egy ilyen mondjuk 10 és 40 ezer forint körül elköltök. Aha. Szerintem egy ilyen alkalom.
0: Képzeld el, hogy van egy nagyon jó hely, ez Óbudán van, a Margit híd, Buda híd főjénél, és ez egy tulajdonképpen egy kocsma, ami délután nyit ki, és akkor, tehát kocsma és bakelit lemez, illetve ott is tudsz venni kazettát meg CD-t, ott az nagyon rafinált egyébként az üzleti modell, mert az, hogy bemész, megiszol egy italt a barátodat, tudod, egy sörunikum, tudod, van.
1: Pontosan így szokott lenni.
0: És azonnal, tudod, megnyílik a pénztárca, figyelj, jönnek ki a formák, és látom, hogy ilyen 5-6 lemezzel részeg emberek, és ugyanezt, tehát, hogy ilyen 20-30 ezer forintot képesek elkölteni.
1: Igen, egyébként ismerem azt a boltot, meg szoktunk a párom oda járni, mert az nekünk ilyen gyalogló távolságra van, és akkor a sör is megy mellé, ugye. Egyébként ott nem olyan drágák a lemezek, aha, úgy általában véve, mert viszont hát nincs is akkora választék. De hát mondjuk, aha, pont most kijöttem ugye a boltból, hogy tudjunk beszélni, most találtam egy lemez, csak hát ami tetszett 27 ezer forintért, hát az itt marad azért, na. Aha.
0: Figyelj, mi volt az a vásárlásod, amikor így azt mondtad, hogy így ott mennyi pénzt hagytál ott? Hogy így a legdurvább.
1: Hát arra nem emlékszem, hogy az pontosan mennyi volt, de megtaláltam a Keith Jarrettnek van egy ilyen Sunbeam koncert nevű sorozata, vagy hát hat lemeznyi anyag, egy japán koncert sorozat, és akkor még mellette megtaláltam egy másik Jared Garbareket, amit már olyan régóta kerestem, tehát ezeket muszáj volt megvennem, az nem lehetett ott hagyni, utána azért úgy le kellett ülnem egy kicsit, de hát ezt nem lehetett ott hagyni.
0: Aha. Figyelj, nem titok ez, nekünk most megjelent egyébként pont a Zene Világnapján egy lemezünk, a Nagy-Kelet-Európai Sorsvesztett Keringő címmel. Kedves hallgatók, tessék keresni a platformon, hogy egyébként te gondolkodtál azon, hogy ezt valamilyen fizikai formátumban meg kéne jelentetni?
1: Hát persze, hogy gondolkodtam. Hát nekem ilyen álmaim között szerepel, hogy bakeliten megjelenik egyébként, mert nyilván CD-n megjelentetni bármit, annak most nem sok értelme, mit látom. Bakeliten annál inkább, meg hát az egy olyan gyönyörű dolog, amit így a kezedbe veszel, tudod, nagy, szép nagy borítóval, meg lehet olvasgatni, meg egyszerűen megfogni, meg fölrakni, leülni hozzá egy üveg borra. úgyhogy igen, nekem vannak ilyen terveim, majd egyszer nem tudom, hogy sikerül megvalósítani, de a tervek között mindenképpen szerepel.
0: Én tudom, hogy túl vagyunk rajta, elsőjén volt ugye maga a zene világnapja, ez volt csütörtök, ma vasárnap van, de mégis ebből az alkalomból így üzennél valamit a hallgatóknak, ami kifejezetten zenével kapcsolatos üzenet?
1: Hát, az, hogy hallgassanak minél több zenét, amit emberek csinálnak, mert aha, a művészet az erről szól.
0: Ja.
1: Szerintem.
0: Köszönöm szépen.
1: Igen.
0: Köszönöm. Figyelj, visszaengedlek a lemezboltba.
1: Jó van.
0: Jó, egyedül vagy egyébként ott?
1: Nem, Jankával.
0: Jankával. Jó van, őt is csókoltatjuk. Okay. Tulajdonképpen két frekvencia összes hallgatója csókoltatja őt.
1: Megmondom. Csó.

0: a menő? A vonalban a szóda stílus szakértője, Temesi Berci.
1: Boldog szüli napot kíván. Két frekvencia teljes hallgatósága. Drága Berci bácsi, a jó Isten éltessen téged sokáig.
2: Nagyon szépen köszönöm kedvességedet. Kedves hallgatókét is.
1: Remélem, hogy nem rosszkor. Biztos valami születésnapi bármit csinálsz. Figyelj, a zenevilág napja volt ugye a héten, és a mai adásunk egy picikét így erről szól, és most amellett, hogy egyébként minden héten itt vagy velünk, de van egy aktualitása ennek a dolognak, hogy neked jelent meg új dalod.
2: Így van, és ezért nagyon hálás is vagyok, és egyrészt szeretnék gratulálni, ha már így egymással beszélgetünk a csodálatos Volossa Gyarmati díjhoz, illetve nagyon szeretnék gratulálni azoknak, akik úgy gondolták, hogy te megérdemled ezt, mert nagyon-nagyon jó helyre ment ez,
1: okay,
2: és örülök, hogy egyáltalán van ilyen díj, úgyhogy drága Volossa Gyarmati hallgatók, legyetek büszkék Lombos Marcira, meg azokra, akik ezt a díjat létrehozták, mert van értelme kreatívnak lenni, van értelme értéket közvetíteni és képviselni a művészeteket, és itt van nektek egy Lombos Marci, meg itt van nektek egy olyan csapat, aki erről gondoskodik, hogy jó helyekre kerüljenek ezek a művészeti díjak Volossa Gyarmaton is, úgyhogy ennek köszönhetően én is gratulálok egyrészt a díjhoz, másrészt a kliphez, és igen, nekünk is jelent meg klipünk, bár ez nem szöveges mű, és nem írhattál ebben szöveget, de kiváló gitáros kollégámmal, Riger Attival, akit rengeteg produkcióból lehet ismerni. Például a Magyar Rhapsody Projectben dolgozik együtt a Bársony Bálinttal. Onnan is ismerhető Atti, de hát rengeteg produkcióban részt vett, úgyhogy Atti gitározik ebben a dalban, és egy 13 fős big band szólal meg.
1: Figyelj, néztem a klippet, meg hallgattam a dalt, ilyen embertelen jó különben. 13-an vannak, ugye fúvósok benne?
2: Igen, 13-ra.
1: Ja, azon gondolkodtam, hogy azért azt így kb. Tudják rólad, hogy te nemzetközi szinten muzsikálsz, szóval, hogy tényleg te így a világ bármelyik táján leültetnek a basszusgitároddal, és ott varázsolsz. De ugye csinálsz olyan dalokat, amiknek nincsen dalszöveget, tehát ugye ezek olyan instrumentális dalok, amik megszólalhatnak bárhol. Az általában a zenésztársaid is ezt nyomják, ezt a színvonalat, plusz közben te jársz rengeteget külföldre, konferenciákra, meg minden. Hogy egyébként benne van a pakliba, az, és ezt még soha nem kérdeztem meg, pedig így baráti viszonyban vagyunk, hogy te simán elmennél Amerikába, Kanadába, Indiába, Tadzsikisztánba, Üzbegisztánba muzsikálni? Tehát, hogy neked vannak ilyen terveid? Kirgizisztán?
2: Georgiába.
1: Djibutiba?
2: Alapvetően te pont tegnap kérdezte ezt egy nagyon kedves ismerősöm, hogy ez annyira nemzetközi, meg annyira megállná a helyét, hogy mi nem még. Annyira érdekes ez pont azokkal, akik amúgy külföldön tudnak már koncertezni, beszélgettem erről sokat, és általában ez nem úgy működik, hogy hirtelen valaki egy országba jön, és azonnal nemzetközi frontra is hívják. Két opció van, a fiatalok ugye azt az opciót választják, hogy showcase fesztiválokra mennek, és ott megpróbálnak menedzsmentet találni, vagy egyáltalán valami kiadót, aki tudna nekik bulikat köpni ugye külföldre. A másik megoldás, amikor nem menedzsmentet keres az ember, hanem elkezd egy saját promóciót külföldön, például Zolbert, vagy a Beat Project, akik Amerikába mentek, és azóta is játszanak évente legalább egyszer külföldön, fesztiválokon. Ez egy olyan lehetőség, hogy az ember kint megmutassa magát, hogy nyilván ez egy elképesztően jó energia és új vizekre elvez az ember, de rengeteg munka és őszinte leszek, rengeteg pénzbefektetés, ugyanis itt egy rádiós promóciónak köszönhetően kerül az ember olyan rivalda fénybe, hogy egyáltalán tudjanak róla, hogy van és hogy létezik. Uh-huh. Ehhez viszont egy komoly rádiós promóció kell, ami nem kertelek nagyon-nagyon sok pénz. Vagy feedek olyan külföldi világsztárokkal, és most itt ilyen szempontból például említhetjük a Fonogram díjas közös dalomat Debora Bonddal, amire rá lehetne ülni, és meg lehetne lovagolni akár külföldön is. De tudod, ez annyira nehéz, hogyha az embert így fogadják be, hogy egy külföldi világsztárral játszik mondjuk egy dalban, hogy akkor utána elvárják, hogy utána ott a koncerten is ott legyen, és azért ezek őrületes költségvetéseket várnak az embertől, és nem is feltétlen maga a koncert vagy a világsztár, hanem utaztatni ezt a stábot. Aha. Tehát a repülőjegyeket venni, a hétfős zenekarnak hangszereket szállítani, szállást foglalni, utaztatni a zenekart Amerikában, azért az nem egy egyszerű dolog, nem csak annyi, hogy beülünk a kocsiba, az két óra múlva ott vagyunk. Szóval akadálya alapvetően ennyi van csak.
1: Igen. Ezt különben nem is tudják, szerintem sok hallgató nem tudja, hogy a magyar zenészek többen vannak, akik világszinten űzik a maguk művészetét. Hogy igazából nem ez állja útját a külföldi karriernek, hanem a tőke.
2: Így van.
1: Mert hogy egyébként van, Magyarországon is kell tőke ahhoz, hogy te befuss.
2: Hogyne, hát mindenképpen be kell fektetni, meg energia, rengeteg munka, és nem csak azon múlik, hogy ma csinálsz-e valamit. Hát az, hogy ideig eljuthattunk, a 30 év munkája, szóval ebben rengeteg munka és energia van, és nem múlt heti, meg egy hónappal, vagy egy évvel ezelőtti, hanem ezek kapcsolatok, rengeteg befektetett gyakorlási idő, óra, tanulmány, ezeknek a felhasználása, illetve rengeteg kapcsolati tőke, amivel itthon tud az ember élni, annak köszönhetően, hogy ismer mondjuk egy szervezőt. Ha ez nincs meg külföldön, akármennyire lehet ügyes, valaki tele van az ember éhező, kreatív muzsikusokkal, sajnos egyszerűen szükség van arra, hogy a kapcsolati tőkét, meg a pénzbeli tőkét akár egy producer segítségével, vagy menedzsment segítségével felhasználja az ember, és így tudjon külföldön érvényesülni. Sok esetben azt érdemes azért tudni, hogy azok, akik magyarként külföldön sikereket is mutathatnak fel, és elmondhatják, hogy játszanak külföldön, így igazán pénzt sajnos nem tudnak keresni. Igen. Tehát az az összeg, amit mondjuk támogatásként fel tudnak venni egy ilyen koncertre, akár megtámogatják mondjuk a repülést, akár a hangszerszállítást, biztosítást, utaztatást, az összeg, amit ott többként lehet egy koncertért kapni, az elképesztően gyorsan el tud menni egy szállásra, egy utaztatásra, úgyhogy őrült pénzkereseti lehetőség nincs. Ez inkább csak egy ilyen két opció van. Az egyik az, hogy az ember egójának jót tesz, a másik opció pedig az, hogy elmondhatjuk magunkról, hogy magyarként a nagyvilágban számítanak ránk, és tudnak róluk.
1: Igen, és megálljuk a helyünket. Egyébként most ugye tök érdekes, a hétvégén mi zsűriztünk, és hogy több olyan szülővel beszélgettem, aki, bocsánat, hogy így elmondta, hogy ő ennyire szeretné, hogy a gyereke befusson. És hogy olyan érdekes, hogy kívülről van egy ilyen befutás látszat, de alapvetően belülről meg ez egy folyamatos futást jelent. Tehát nem, alapvetően nem befut az ember, hanem még fut. Érted? De ez a futás... Hogy ez fut, effektív futni kell. Tehát most ezt mondom magát a folyamatot, mi képzeljétek el úgy, mint egy futóversenyen, hogy az, hogy rohanunk előre. Mikor mennyire bírjuk. Néha lassabban, néha gyorsabban, néha, érted, magasabban van a helyzet, ahol futunk, és jobban látszik, néha meg nem annyira, de ez folyamatos munkát és futást igényel.
2: Hát egyrészt, másrészt pedig, hogyha most a saját zenekarról, például a Tornoszki Alexisről veszünk, ami folyamatosan épül és építjük a zenekart, aminek a szövegeit neked köszönhetjük. Ha ott vagy a koncerteken, és most is hétvégén is ott volt, de láthatod, hogy 4 éves a zenekar, jövőre leszünk 5 évesek, ünnepünk egy hatalmas gitárünneppel, kiváló vendégeink lesznek. Ott vagyunk egy klubban, és nagyjából most 4 év után látjuk azt, hogy éneklik a szövegeinket. Igen. Tehát egyszerűen kell egy 5 év, mire eljut az emberekhez az, amit képviselsz, eljut az emberekhez az üzenet, eljut az emberekhez a dalszöveg értelme, és egyrészt magukének tudják érezni.
1: És ez egyébként mindennel így van. Tehát, hogyha az ember, nem tudom, elindít egy fesztivált, elkezd lekvárokat főzögetni, meg ez minden idő. Hát, és az a baj, hogy ezt nem mondják nagyon el.
2: Nem, de ez olyan, mint egy vállalkozás. Most nyitsz egy turkálót és egy angol másod kézbeli second hand shopot nyitsz, ott is befekteted a tőkét, első évben még mínuszos, második évben talán nullás, harmadik évben meg örülsz, hogyha van egy kis plusz, és onnan indulunk.
1: Igen.
2: Tehát onnan indulunk, hogy 3 év eltelt, és akkor elindul egy vállalkozás.
1: Viszont utána tök jó lesz. Szóval, hogy én arra biztatnék mindenkit, akinek van kedve bármit csinálni, vagy bármibe belekezdeni, hogy kalkuláljon be egy kezdeti nehézséget, és azt, hogy egyébként a munka az egyszer csak beérik.
2: Így van.
1: Drága Berci, visszaengedlek a Katához, meg a családhoz. Köszönöm, nem tudom, hogy gondolom családban ünnepelsz, nagy családban. Főztek neked valami finomat? Rántott hús.
2: Kirántott hús rizsába. Igazából nyilván családi összejövetelek vannak. Édesatyám, anyám 9-én született, én 4-én októberben. Ennek köszönhetően mi mindig családozunk, viszont ez most jövő hétre tevődött, tehát 11-én vasárnap fogunk Fehérváron egy csárdában összeülni, így a Dunántúli családi rész, a itteni Budapesthez közeli családi rész, és akkor így egy nagy családi ebéd lesz, meg egy nagy séta közösen, úgyhogy így ezek a tervek.
1: Berci bácsi, csókoltatlak, még egyszer boldog születésnapot, és akkor hallgassátok meg, kedves hallgatók, Temesi Berci Rieger a ti közös nótáját, aminek mi is a címe?
2: Aerofil. Ez tulajdonképpen az aerofón hangszerek, ugye a fúvós hangszerek tekintetében jött ez az ötlet, és maga a feel, az érzés van összerakva ilyen szójátékkal, aerofi-fe-el, így találják meg az emberek, aerofil.
1: Kifejezetten kellemesen hallgatható muzsika vasárnap délután is, este felé is, meg holnap reggel, amikor mentek dolgozni az autóba. Csók!
2: Köszönöm, szép napot!
1: Ciao, ciao.

0: Hölgyeim és uraim, kedves rádióhallgatók, a mai napra ez volt a Szó de velem Lombos Marcival, illetve néhány beszélgető társammal. Ma fontos zenész embereket hívtam föl, akik mind a zenéről beszéltek, illetve a zene kapcsán valamilyen aktualitásról, ami nekik is fontos. Én remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Itt nálunk 8-tól évfélig a Szerelmes órák következnek a Szerelem hullámhosszán című műsorral. A kereskedelmi tévéket hagyjátok a francba, inkább foglalkozatok egymással, mi meg szóljunk a háttérben. Ha adhatok egy jó tanácsot, egy picit csavarjátok föl a hangerőt, hogy a szerelem hangja ne szűrődjön át a szomszédba, vagy ha éppen azt akarjátok, hogy mindenki hallja, hogyan szeretitek egymást, akkor inkább halkítsátok le. Minden esetre ne kapcsoljátok át a rádiót. Sziasztok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk. 20 óra van.
3: Itt a Megafon. Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
4: Adóellenőrzések lesznek Balassagyarmaton. A revizorok többek között azt vizsgálják majd, hogy a vállalkozások szabályosan jelentették-e be alkalmazottaikat, illetve megfelelően dokumentálják-e az értékesítéseket. Ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatát is. A pénztárgépekhez kapcsolódó vizsgálatok során a tényleges készpénzkészlet és a bizonylatok alapján nyilvántartott összeg egyezőségét is ellenőrzik.

0: A nyeremény megérkezett, azonban időközben az országgyűlés döntése alapján megszűnt a szervezet. Nincs kivel elszámolniuk a támogatásról. Az ügyet a helyi önkormányzat is tárgyalta, a döntésről holnapra ígértek tájékoztatást. Kukoricaföldön gyűltek össze autókkal azok, akik otthon már nem mernek a titkárnő előtt beszélgetni a polgármester feljelentéséről. Ezt állítja a Nógrád megyei Becske vezetője. Agócs Pál egy internetes fórumon tudatta, hogy rendőrségen, az adóhatóságánál, a vagyonvisszaszerzési hivatalnál és a megyei kormányhivatalnál is feljelentik őt a faluból. A belső cserháti településen hónapok óta tartó békétlenség eszkalálódik, egyre több szereplővel. Legutóbb a helyi roma önkormányzattal került összetűzésbe a polgármester. A gyanú szerint jogosulatlanul felhasznált állami vagy hivatali pénzek miatt alakult ki konfliktus. Azonban Agócs Pál most tudatta, túl van egy bírósági tárgyaláson, nem adja fel és nem is fél.
1: Az ukrán katonai hírszerzés közleményben arra figyelmeztet, hogy az orosz titkosszolgálatok utasítást kaptak az európai hibrid hadviselési műveletek fokozására. Szerintük célpontjai között katonai létesítmények, kritikus infrastruktúrák és kommunikációs rendszerek szerepelnek. A közlemény külön kiemeli, hogy a lehetséges célpontok között vannak az európai országokban található Starlink műholdas internetállomások is, amelyeket az ukrán hadsereg széles körben használ a harctéri kommunikációra. Az orosz hibrid hadviselés már eddig is számos formát öltött, a gyújtogatásoktól és merényletektől kezdve egészen a legutóbbi augusztusi lipcsei incidensig, amikor átalakított FPV drónokkal próbálták felrobbantani az ukrán Antonov teherszállító repülőgépeket. A támadás elkövetésével Németország szeptember 1-én hivatalosan is Oroszországot vádolta meg, amit az oroszok hadüzenetként felérő fenyegetésként értékeltek.
2: Közlekedés.
0: A 2-es úton Sződligeten, valamint Verőcén az Árpád úton, a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
2: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Vita alakult ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy érdi megjegyzése miatt. Az országos urbanisztikai konferencián Vitézi az agglomerációs települések fejlődéséről beszélt, és Érd alsó családi házas környékét hozta példaként arra, hogy szerinte a drága vasúti fejlesztések mellett túl alacsony a beépítési sűrűség. Úgy fogalmazott, leszállunk Érden a vonatról és tyúkok kapirgálnak, miközben szerinte mintegy 250 milliárd forintot költöttek a vasút fejlesztésére. A kijelentésre egy érdi politikus is reagált. Gyekicki Márton helyi önkormányzati képviselő szerint a megfogalmazás lenéző az ott élőkkel szemben. A kertvárosias életforma nem jelenthet elmaradottságot. Magyar Péter miniszterelnök is a Fidesz bűnözőrendszer része, jelentette ki Dócs Dávid, a Mi Hazánk politikusa. A jelenlegi miniszterelnök minden hetet úgy kezd a parlamentben, hogy az elmúlt 16 év egyébként jogos bűneiről beszél, szögezte le Dócs. De ezen bűnök között elfelejti említést,

0: büntetőjogi felelősségre Szlovákiában az a 13 éves fiú, aki egy általános iskolában gyilkolt. A jelenlegi szabályok szerint legfeljebb javító nevelőintézetbe kerülhet, és ott is csak meghatározott ideig tarthatják. A belügyminiszter felvetette a szabályok szigorítását. Mint mondta, az oktatási miniszterrel már tárgyalt arról, hogy csökkentsék-e a büntethetőségi korhatárt, a kérdés pedig az igazságügyi miniszterrel is meg kell vitatni. Európában a 14 éves korhatár számít általánosnak, míg ennél alacsonyabb korhatár például Hollandiában és Nagy-Britanniában van. Több mint 1700 embert vettek őrizetbe Franciaországban azokon a tüntetéseken, amelyekkel a tanulók az eszköz- és tanárhiány ellen tiltakoznak, jelentette be a francia belügyminiszter. A demonstrációk országszerte 735 tanintézményt érintenek, 158-ból pedig erőszakcselekményeket is jelentettek, például tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé. A tárcavezető elítélte az erőszakcselekményeket, amelyekre szerinte a radikális baloldali Engedetlen Franciaország bújtja fel a tiltakozókat. A középiskolások tiltakozó mozgalma szeptember 21-én kezdődött a Párizshoz közeli Créteil-Saint-Exupéry nevű gimnáziumában, ahol több tanári állás is betöltetlen volt. Ott a megmozdulás elérte a célját, az intézménybe szerdán 3 új tanárt neveztek ki, így a diákok befejezték a tiltakozást.
1: Közlekedés.
0: Éjszaka Salgótarjánban az Ötvözeggyár úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. október 4-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
3: Salgó Tarján jegyzője beperli a Tisza párthoz közel álló köztérmédia bátonyterenyei hírportált aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt. Fodor Enikő közölte, a médiatermék egyik cikkében szerinte valótlan állításokat közöltek a Salgó Tarján és térsége egészségügyi és szociális központ kapcsán. A szerkesztő konkrét forráshivatkozás nélkül egy állítólagos levélre támaszkodva írt egy szerintük több dolgozó által is érzékelt intézményi problémáról. A hírportál azt is állítja, hogy az ügyben keresték a város jegyzőjét, de Fodor Enikő azt válaszolta, hogy ilyen megkeresés nem történt. Salgó Tarján jegyzője beperli a bátonyterenyei médiatermék kiadóját. A köztérmédia tudatta, az általuk hivatkozott levélben megfogalmazott állítások egy részét nem tudja a szerkesztőség dokumentumokkal, illetve független forrásból megerősíteni. Vác környékére is zárlatot rendelt el a helyi járási hivatal. 10 település, köztük Vác városa is érintett a mézelő méhek nyúlós költés rothadása fertőzöttséggel. A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök elszállítása és méhek beszállítása a területre. A már érvényben lévő tilalom Csomád, Csörög, Göd, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Vácharttyán és Vácrátó településekre terjed ki. A héten a Megafon már beszámolt a Nógrád megyei hasonló esetről is. Romhány környezetében ugyanilyen intézkedéseket vezettek be. Kukoricaföldön gyűltek össze autókkal azok, akik otthon már nem mernek a titkárnő előtt.

0: tárgyaláson, nem adja fel, és nem is fél. A legfrissebb kutatások szerint akár 20-30 helyre is beadják önéletrajzukat a fiatalok Magyarországon, amíg végül sikerül egy állást megszerezni. Idén rendkívül nehézzé vált munkához jutni itthon, közli a Portfólió gazdasági portál. A folyamatként leírt változás első éve a koronavírus járvány után volt, azóta a vállalkozások szinte semmilyen pályakezdőt nem akarnak alkalmazni. Ehhez érkezett meg a tavaly óta a világot lázban tartó mesterséges intelligencia is, amely a portál közlése alapján számos cég esetében fékezi a munkaerő felvételt, mert azt kutatják, hogyan tudnak ember nélkül a gép közreműködésével munkahelyeket kiváltani.
1: Közlekedés.
0: Éjszaka Salgótarjánban az Ötvözet gyár úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: A legfrissebb kutatások szerint akár 20-30 helyre is beadják önéletrajzukat a fiatalok Magyarországon, amíg végül sikerül egy állást megszerezni. Idén rendkívül nehézzé vált munkához jutni itthon, közli a Portfólió gazdasági portál. A folyamatként leírt változás első éve a koronavírus járvány után volt, azóta a vállalkozások szinte semmilyen pályakezdőt nem akarnak alkalmazni. Ehhez érkezett meg a tavaly óta a világot lázban tartó mesterséges intelligencia is, amely a portál közlése alapján számos cég esetében fékezi a munkaerő felvételt, mert azt kutatják, hogyan tudnak ember nélkül a gép közreműködésével munkahelyeket kiváltani. Vita alakult ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy érdi megjegyzése miatt. Az országos urbanisztikai konferencián Vitézi az agglomerációs települések fejlődéséről beszélt, és Érd alsó családi házas környékét hozta példaként arra, hogy szerinte a drága vasúti fejlesztések mellett túl alacsony a beépítési sűrűség. Úgy fogalmazott, leszállunk Érden a vonatról és tyúkok kapirgálnak, miközben szerinte mintegy 250 milliárd forintot költöttek a vasút fejlesztésére. A kijelentésre egy érdi politikus is reagált. Gyekicki Márton helyi önkormányzati képviselő szerint a megfogalmazás lenéző az ott élőkkel szemben. A kertvárosias életforma nem jelenthet elmaradottságot. Csökken a Tisza párt népszerűsége, eddig két kutatóközpont állapított meg presztízsvesztést a pártnál. A Republikon után a 21 kutatóközpont is a kormánypárt támogatottságának csökkenését mérte. A Tisza Fidesszel szembeni előnye ennek ellenére is stabil. Jelenleg a pártválasztók 62%-a voksolna a jelenlegi kabinetre. Viszont a Fidesz július óta folyamatosan több választót tudhat magáénak, 21-ből 26%-ra gyarapodott a tábor. A Portfólió nevű hírportál megjegyzi, ez gyakorlatilag megegyezik a Medián és a Republikon elmúlt hetekben megjelent eredményével. A párt elmozdult a mélypontjáról, de az emelkedés lassú, a támogatók közel egyharmadát elvesztette a választás óta. Tegnap töltötte be 75. születésnapját Sting. Az angol énekes és basszusgitáros leginkább a Police nevű együttessel vált híres.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. október 5-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
2: Kritizálja a Medián Kutatóintézet Magyar Péter miniszterelnököt azért, mert nem tartja be a szakmai etikai normákat, amikor azt állítja, hogy 65% feletti népszerűsége van a Tisza pártnak, de semmilyen háttéradat nincs róla. Múlt héten több intézet is ezzel ellentétesen azt jelentette be, hogy csökkent a kormánypárt népszerűsége, és lassú erősödés kezdődött a Fidesznél. A miniszterelnök azzal válaszolt Hann Endrének, a Medián vezetőjének, hogy a párt belső mérése mutatja ezt. Hann Endre azt kérte, hogy nevezze meg a kutatást végző nevét és a módszertant, de Magyar Péter ezt nem tette meg. Komoly vitát és felháborodást váltott ki a közösségi médiában egy 8. kerületi épület elé kihelyezett hegyes szögekkel kivert deszka. A brutális kinézetű kiülésgátló célja a feltételezések szerint az volt, hogy megakadályozza a környéken tartózkodó hajléktalanok és italozó csoportok leülését az épület fal tövében. A balesetveszélyes eszköz nem csak az ott tartózkodókra, hanem a járókelőkre, gyerekekre és idősekre is kockázatot jelentett. A helyiek panaszai szerint az ingatlanok környékén rendszeres a szemét, az üvegtörmelék, valamint a közösségi együttélés szabályait megszegő csoportok jelenléte. A lakosok egy része a hatóságok és az önkormányzat elégtelen intézkedéseivel magyarázta az önbíráskodásnak tekinthető lakossági akciót. A lakossági jelzéseket követően a kiülésgátló deszkát eltávolították a telekitéri épület elől, így a közvetlen baleset veszély megszűnt. A rezsicsökkentés megváltoztatása mellett, de még a piaci árak ellen érvel egy közgazdász a Telex hírportálon. Miklós László szerint csökkenteni kell az energiaártámogatást, különösen ha figyelembe vesszük a Tisza választási ígéreteit. Az EU az európai szemeszter keretében évente kiadott országspecifikus ajánlásaiban rendszeresen felszólítja Magyarországot a rezsitámogatási rendszer átalakítására. Az Európai Bizottság álláspontja szerint az áraknak a valós piaci kereslet-kínálati viszonyokat kell tükrözniük, továbbá a fix hatósági árak torzítják a versenyt és elriasztják a piaci szolgáltatókat. A magyar rezsicsökkentés mesterségesen olcsón tartja a földgázt, konzerválva a fosszilis energiától való függőséget, írja a közgazdász. Több mint 2 évtized után szánta rá magát drasztikus megújulásra az énekesnő Olai Boya, levágatta ikonikus haját. Klasszikus, egyenes levágott frufruval és természetes hatású fazonnal ismerhette meg közönségőt a Megasztárban 2003-ban. Most viszont szakított a stílussal, és egy kifejezetten vagány, felnyírt és tépet fazonnal tért vissza.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.
3: Megint

0: Itt nincsenek lejárt lemezek. A Megafon is fentöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

0: Vodafone.
1: Minden idők a legnagyobb slágerei.
2: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon, nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Kritizálja a Medián Kutatóintézet Magyar Péter miniszterelnököt azért, mert nem tartja be a szakmai etikai normákat, amikor azt állítja, hogy 65% feletti népszerűsége van a Tisza pártnak, de semmilyen háttéradat nincs róla. Múlt héten több intézet is ezzel ellentétesen azt jelentette be, hogy csökkent a kormánypárt népszerűsége, és lassú erősödés kezdődött a Fidesznél. A miniszterelnök azzal válaszolt Hann Endrének, a Medián vezetőjének, hogy a párt belső mérése mutatja ezt. Hann Endre azt kérte, hogy nevezze meg a kutatást végző nevét és a módszertant, de Magyar Péter ezt nem tette meg. Komoly vitát és felháborodást váltott ki a közösségi médiában egy 8. kerületi épület elé kihelyezett hegyes szögekkel kivert deszka. A brutális kinézetű kiülésgátló célja a feltételezések szerint az volt, hogy megakadályozza a környéken tartózkodó hajléktalanok és italozó csoportok leülését az épület fal tövében. A balesetveszélyes eszköz nem csak az ott tartózkodókra, hanem a járókelőkre, gyerekekre és idősekre is kockázatot jelentett. A helyiek panaszai szerint az ingatlanok környékén rendszeres a szemét, az üvegtörmelék, valamint a közösségi együttélés szabályait megszegő csoportok jelenléte. A lakosok egy része a hatóságok és az önkormányzat elégtelen intézkedéseivel magyarázta az önbíráskodásnak tekinthető lakossági akciót. A lakossági jelzéseket követően a kiülésgátló deszkát eltávolították a telekitéri épület elől, így a közvetlen baleset veszély megszűnt. A rezsicsökkentés megváltoztatása mellett, de még a piaci árak ellen érvel egy közgazdász a Telex hírportálon. Miklós László szerint csökkenteni kell az energiaártámogatást, különösen ha figyelembe vesszük a Tisza választási ígéreteit. Az EU az európai szemeszter keretében évente kiadott országspecifikus ajánlásaiban rendszeresen felszólítja Magyarországot a rezsitámogatási rendszer átalakítására. Az Európai Bizottság álláspontja szerint az áraknak a valós piaci kereslet-kínálati viszonyokat kell tükrözniük, továbbá a fix hatósági árak torzítják a versenyt és elriasztják a piaci szolgáltatókat. A magyar rezsicsökkentés mesterségesen olcsón tartja a földgázt, konzerválva a fosszilis energiától való függőséget, írja a közgazdász. Több mint 2 évtized után szánta rá magát drasztikus megújulásra az énekesnő Olái Boya, levágatta ikonikus haját. Klasszikus, egyenes levágott frufruval és természetes hatású fazonnal ismerhette meg közönségőt a Megasztárban 2003-ban. Most viszont szakított a stílussal, és egy kifejezetten vagány, felnyírt és tépet fazonnal tért vissza.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel California. A 90-es évek. És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Kritizálja a Medián Kutatóintézet Magyar Péter miniszterelnököt azért, mert nem tartja be a szakmai etikai normákat, amikor azt állítja, hogy 65% feletti népszerűsége van a Tisza pártnak, de semmilyen háttéradat nincs róla. Múlt héten több intézet is ezzel ellentétesen azt jelentette be, hogy csökkent a kormánypárt népszerűsége, és lassú erősödés kezdődött a Fidesznél. A miniszterelnök azzal válaszolt Hann Endrének, a Medián vezetőjének, hogy a párt belső mérése mutatja ezt. Hann Endre azt kérte, hogy nevezze meg a kutatást végző nevét és a módszertant, de Magyar Péter ezt nem tette meg. Komoly vitát és felháborodást váltott ki a közösségi médiában egy 8. kerületi épület elé kihelyezett hegyes szögekkel kivert deszka. A brutális kinézetű kiülésgátló célja a feltételezések szerint az volt, hogy megakadályozza a környéken tartózkodó hajléktalanok és italozó csoportok leülését az épület fal tövében. A balesetveszélyes eszköz nem csak az ott tartózkodókra, hanem a járókelőkre, gyerekekre és idősekre is kockázatot jelentett. A helyiek panaszai szerint az ingatlanok környékén rendszeres a szemét, az üvegtörmelék, valamint a közösségi együttélés szabályait megszegő csoportok jelenléte. A lakosok egy része a hatóságok és az önkormányzat elégtelen intézkedéseivel magyarázta az önbíráskodásnak tekinthető lakossági akciót. A lakossági jelzéseket követően a kiülésgátló deszkát eltávolították a telekitéri épület elől, így a közvetlen baleset veszély megszűnt. A rezsicsökkentés megváltoztatása mellett, de még a piaci árak ellen érvel egy közgazdász a Telex hírportálon. Miklós László szerint csökkenteni kell az energiaártámogatást, különösen ha figyelembe vesszük a Tisza választási ígéreteit. Az EU az európai szemeszter keretében évente kiadott országspecifikus ajánlásaiban rendszeresen felszólítja Magyarországot a rezsitámogatási rendszer átalakítására. Az Európai Bizottság álláspontja szerint az áraknak a valós piaci kereslet-kínálati viszonyokat kell tükrözniük, továbbá a fix hatósági árak torzítják a versenyt és elriasztják a piaci szolgáltatókat. A magyar rezsicsökkentés mesterségesen olcsón tartja a földgázt, konzerválva a fosszilis energiától való függőséget, írja a közgazdász. Több mint két évtized után szánta rá magát drasztikus megújulásra az énekesnő Olai Boya, levágatta ikonikus haját. Klasszikus, egyenes levágott frufruval és természetes hatású fazonnal ismerhette meg közönségőt a Megasztárban 2003-ban. Most viszont szakított a stílussal, és egy kifejezetten vagány, felnyírt és tépet fazonnal tért vissza.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól. Let's go.